0: valamint a Liszt Ferenc díjas Déki Lakatos Sándor cigányprímás. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük.
0: Az apropó pedig, amiről most beszélgetni fogunk, az Így muzsikáltunk című könyvnek a megjelenése, melyet dr. Szokoszki Ágnes írt, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről. A belső borítóban azt olvashatjuk, hogy dr. Szokoszki Ágnes szakmai életének jelentős részét a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében töltötte. A jelen kötet kirándulás egy olyan területre, amely a téma érdekessége és felismert jelentősége csábította. Ágnes, mesélnél nekünk erről, hogy hogy jött ez a téma választás?
1: Igen, hát ez mind igaz, de azért volt egy alapvető tényező, mégpedig az, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt rokoni kapcsolatba kerültünk Sanyival, így fogom őt nevezni a beszélgetésünk során. Ő benősült a családunkba, és ráadásul úgy laknak a férjem nővérével, hogy hozzánk eléggé közel esnek, és ez azt jelenti, hogy elég sok időt töltünk együtt, különösen vasárnapi ebédek és egyéb ilyen alkalmak mentén, és tehát én így ismerkedtem meg vele. Azelőtt nekem sok kapcsolatom éttermi cigányzenével vagy éttermi cigányzenészekkel nem volt. Úgyhogy érdeklődéssel hallgattuk, amikor Sanyi elkezdte mesélni az ő életének a különböző epizódjait és anekdótáit, és ez engem annyira lenyűgözött, persze nem csak engem, hanem ő egy rendkívül jó mesélő, úgyhogy bárkit, aki hallgatja őt, az lenyűgözi, és hát hallgattuk ezeket a történeteket. És akkor egy idő után bennem megszólalt a történész, mert valamikor én történelmi szakos is voltam, és megláttam ezekben a történetekben a mélyebb összefüggéseket. És azt, hogy ez nem az ő története csak, hanem az ő családjának, ami egy 7-8 generációs prímás család, csak nem 200 éves történettel. Szóval az egyik legjelentősebb cigány prímás családról beszélünk. És tehát megláttam azt, hogy az ő történetük valójában a magyar történelemnek egy nagyon sajátos vonulata, amiről ő beszél, az tulajdonképpen a magyar történelem a családon keresztül, a monarchiától kezdve a Horthy időszak, két világháború, 50-es évek, 60-as évek, Kádár rendszer előtte Rákosi, tehát minden benne van. És ez megragadott, és elkezdtem mondani neki, hogy csináljunk ebből egy valamilyen komolyabb beszélgetés sorozatot. Nem láttam magam előtt, hogy ebből mi fog kisülni.
0: Ha egy picit madártávlatból tekintünk a történetre, akkor viszont tekinthetünk úgy is a kötetre, illetve ezekre a történetekre, mint a cigányzenészeknek a történetére.
1: Hogyne? Tehát ez a cigány zene, cigány zenészek története, de nagyon mélyen integrálva a magyar történelembe. És egy olyan szemszögből láttatja meg ezt a kettős vonulatot, ami nekem újdonság volt.
2: Hát igen, mert kívülálló nem igen lát egy roma családnak az életébe be, pláne egy muzsikus roma családnak az életébe, egy kívülálló, hogy honnan tudna betekinteni. Az, hogy mi mesélünk róla, vagy alkalom szerint beszélgetünk róla, az mindig egy nagyon-nagyon különleges alkalom annak, aki ebben nem vesz részt. Ugye? Hisz egy kívülálló mit lát? Azt látom, hogy mi nagyon elegánsan, szépen felöltözve megjelenünk egy étterembe, muzsikálunk, szórakoztatjuk a közönséget, szépen utána elcsomagoljuk a hangszerünket, és hazamegyünk. De hogy addig mi történik, az az érdekes. És ebben nem lát bele senki. Csak aki beleszületik. És én erről meséltem nagyon sokat a családunknak. Ezeknél az ebédeknél. Különböző történeteken keresztül, ami mindig úgy ez jutott eszembe, az jutott eszembe, és egyszer aztán Ági ezt megelégelte, és azt mondta, hogy most üljünk le, bekapcsolta a magnókat, és akkor most ennek esünk neki, és csináljunk belőle egy könyvet.
0: Ez egyrészt egy nagyon nehéz feladat, mert tulajdonképpen egy kicsit összegezni kell ezeket a történeteket, másrészt viszont egy nagyon izgalmas és nagyon érdekfeszítő, hiszen annyira izgalmasak ezek a belső személyes családi történetek mindenki számára tulajdonképpen, főleg a zenerajongók, a cigány zenerajongók számára, hogy ez elképesztő, én azt gondolom. Milyen élmény volt mesélni ezekről a történetekről, visszaemlékezni?
2: Tudod, nekem ez, hogy is mondjam neked, a családon belül például ez nem fordul elő, mert ugye a család az benne él. De hogy számomra, hogy így meg tudtam nyílni, meg egy érdeklődést láttam a Ágiókor, a Tomi, a férjének a szemébe is, amikor ezt meséltem, én meg a gyerekek, ugye két fiú van a családban, hogy élvezettel hallgatták ezeket a dolgokat. Azt le kell neked szögeznem, hogy amit én elmondok ebbe a könyvbe, annak az Ági mindennek utána nézett és utána járt. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a könyvben egyetlen egy mondat nincs leírva, amit nem lehet visszamenőleg igazolni. Tehát minden egy valóság alapja van. Az már más kérdés, hogy esetleg így emlékeztél, vagy úgy emlékezett a család róla. Ugye különböző verziók voltak erről, arról, amarról, de viszont a 99% az biztos, hogy megtörtént események kerültek a könyvbe elmesélésre.
0: Számomra mondjuk ez nyilvánvaló volt, hiszen én is cigányzenés családból származom, édesapám cigány prímás, ja. És én is ismertem ezeket a történeteket, igen. Tehát amit mondjuk a Rajkóról.
2: Meg hát a személyekre is rá tudsz esetleg emlékezni, akikről olvasol.
0: Szóval én is sok ilyen történetet hallottam, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ezek mind megtörtént események.
2: Igen,
0: tulajdonképpen ez az élő történelem.
1: Így van, így van. Egy megélt történelem, és ugye ami ebben nagyon megragadó, az tényleg a generációk sora. Tehát az, hogy itt egy nagyon hosszú tradíciónak az átadásáról van szó, és ezek a történetek is életben maradtak. Tehát ezek nem megírt történetek, hanem tényleg szájról szájra adott történetek. És valahol a családnak az identitása ezeken keresztül maradt meg. Én úgy éreztem.
2: Hát igen, mert ugye a győri családiág az volt az erősebb ág, mert elvégre itt két lakatos család házasodott össze, amikor a nagypapám, a komáromi lakatos Flóris elvette feleségül a győri lakatos Irént. Ugye? Tehát két lakatos család egyesült, és elvégre ez adta azt az alapot, hogy vissza tudtuk vezetni aztán egészen Bihari Jánosig, nem vér szerinti rokonság, hanem mai napig nem tudjuk pontosan, hogy miképpen halt meg a Déki Sándor, ugye, aki egy híres prímás volt állítólag a Nyugat-Dunántúlon, és a feleségével egyszerre haltak meg, és két kislány maradt ugye utánuk, akit a Bihari János unokája, a Farkas Miska fogadott örökbe. Na most nekem nem mondja senki, hogy egy két vadidegen kislányt te örökbe fogasz, tehát valami kapcsolatnak kellett lenni a két család között. És mivel a Miska bácsi akkor szinte azt lehet mondani, hogy a ország egyik leggazdagabb és legismertebb prímása volt a Farkas Miska, aki egész korán, fiatal korában kiutatott a nagyapjával Bécsbe, és ott beleszeretett a császár és királyi főerdésznek a lányába, és azt egyszerű mozdulattal megszöktette, és amikor aztán kiderítette a főerdész, hogy hol is van a lánya, akkor eljött Győrbe, hogy megnézett, hol van a lánya. És akkor azt tapasztalta, hogy egy fantasztikus jólétbe, megbecsülésbe és szeretetbe ér a kislánya, és akkor hozzájárult, beleegyezett a házasságba. És hát ez egy gyönyörű története a családnak. Úgyhogy a Paulina néni nevelte fel az én dédnagymamámat, és a testvérét, a Karolinát. Úgyhogy ragyogóan beszéltek franciául és németül, például a dédnagymamám. különleges asszony volt, azt lehet mondani. Hát gondolhatod, hogy milyen nevesben részesülhetett. És hát a Miska bácsi is hát egy fantasztikus ember lehetett. Hát ugye, ahogy az ember olvassa meg a akkori újságcikkek, hát fantasztikus, na, nem tudok neked más mondani.
0: Így van. Ha jól emlékszem, benne van a Cigányzenészek albumában is, ami még
2: több mint persze.
0: 125 évvel ezelőtt jelent.
2: Igen, így van, persze.
0: Tehát ő egy híres cigányprémás volt, ez is bizonyítja.
2: Persze.
0: Mi a kedvenc történeted, Ágnes? Mert itt rengeteg történet van.
1: Tehát
0: én itt most olvasom a címeket, a fejezet címeket. Egyébként hadd mondjam meg, hogy rendszeresen szoktam itt a rádióban is beolvasni ezekből a fejezetekből, hiszen annyira izgalmasak, hogy aki szereti a cigányzenét, azt szerintem tátott szájjal hallgatja.
1: Igen.
0: Nehéz persze így kiválasztani.
1: Több rétege van ennek a könyvnek valóban, tehát van egy kifejezetten szórakoztató rétege.
0: Igen.
1: Könnyű olvasni az egész könyvet, és rendkívül jó szórakoztatnak ezek a történetek. Ugyanakkor meg fantasztikus módon rávilágítanak akár az 50-es évekre, vagy, uh-huh. vagy a régi világra, a kávéházi világra, szóval egyúttal rögtön már van egy ilyen mélyebb edukációs réteg is ezekben. De azért, ha lehet, én egy picit visszaugranék arra, hogy mégis hogy született meg ez a szöveg, mert azért valóban hozzátartozik, hogy az is egy hosszabb idő volt, míg Sanyi rászánta magát arra, hogy na most tényleg akkor már nincs menekvés.
0: Gondolom.
1: És az is nagyon igaz, amit mond, hogy egy külső szemmel kérdeztem őt, és aztán amikor megnyílt ez a csap, tehát amikor tényleg elhatároztuk, hogy most akkor leülünk és elkezdjük a beszélgetést, mert ez nem is mondanám, hogy interjú, ez egy beszélgetés sorozat volt. És igazán, ha belegondolunk, ez egy bő másfél éves beszélgetés. Tehát azt lehet mondani, hogy hetente legalább egyszer, de volt úgy, hogy aztán hetente háromszor még beszélgetéseket folytattunk. És egy hatalmas beszélgetés folyam lett belőle. És ugye egy kicsit én így módszertanilag is tudatos vagyok, mert írtam egy módszertan tankönyvet is pszichológusoknak. Tehát így a kvalitatív módszertan szempontjából én igyekeztem ezt tudatosan kezelni. De igazából nem kellett, mert rájöttem, hogy a legjobb hagyni ezt a beszélgetést úgy folyni, ahogy természetes medrében folyt közöttünk. Ez rengeteg ugrálást jelente, tehát időben belekezdtünk valamiben, ja, erről jut eszembe, és akkor másik történetbe vissza, másik korszakba, ja, erről a személyről még nem mondtam el azt. Tehát, hogy ebből született egy hatalmas mennyiségű interjú anyag, vagy egy videó, vagy nem videóra vettük, hanem csak hanganyag. Tehát hanganyag született. Ugye ezt le kellett írni, és utána azt meg kellett csinálni olyan szöveggé, hogy kikerült belőle a kérdezőnek a szerepköre, és maradt a beszélő. Tehát ez egy monológá formált szöveg, amiben aztán koherensé kellett tenni az egésznek a felépítését, és tehát ez egy elég nagy munka volt. Na és ebben a részben ugye az, hogy minden, amit én egy kicsit változtattam is, azt a Sanyi jóvá hagyta. Tehát minden lépésében jóvá hagytuk, átbeszéltük, én utána néztem, hogy tényleg amit meg lehet nézni, jó, emlékszik-e? Persze egy csomó mindent nem lehet, de nem is cél. Tehát ezeknél a történeteknél valóban egy szájról szájra átadott családtörténetről van szó, aminek sok momentuma az ellenőrizhető, sok pedig azáltal ellenőrizett, hogy a család fenntartotta.
0: Vannak azért benne olyan fejezetek, amik a cigányzene történetére vonatkoznak. A cigányzenei kutatásaim alapján én azt érzem, hogy azért ez nem egy könnyen kutatható téma, hiszen viszonylag kevés forrásanyag elérhető. Ez nem okozott problémát az interjúk készítése, illetve a már a végső kiadás létrehozása során?
1: Na ez volt az érdekes fejlődés történet, ami számomra is úgy lépésről lépésre bontakozott ki, hogy tulajdonképpen mi is, amit csinálunk, mi is ez. És akkor nyilvánvalóvá vált, hogy itt nem egyszerűen csak egy beszélgetés folyamról van szó, hanem mögé próbáltam építeni azokat a forrásokat, vagy történeti kutatásokat, amik számomra teljesen meglepő módon elérhetőek. Itt Hajnácki Tamásnak például egy elég komoly munkásságát fedeztem fel. Én nem is tudtam róla, hogy a cigányzenészeknek a társadalmi mozgalmát ő milyen szinten kutatta. És tehát ezeket föl kellett tárnom, és aztán tehát egy szakirodalmi kutatómunkát is mögé tudtam tenni már, ami szintén teljesen koherensen illeszkedett a Sándor által elmondott családtörténetbe.
0: Vannak olyan történeti részei is a könyvnek, mint például a tulajdonképpen a szocializmus időszaka, a Rajkó, aztán az rendszerváltás utáni időszak, ami tulajdonképpen egy történeti visszatekintés, elemzés. Ez azt hiszem, hogy egy külön kihívást jelent egy ilyen munkafolyamat során.
1: Hát az egy külön rész. Tehát úgy érzem, hogy a rendszerváltás utáni fejezet az egy nagyon eltérő karakterű fejezet, és igazából amit én a könyvnek egy nagyon pozitív üzenetének érzek, az az előző fejezetek, hogy ez a zene milyen magaslatokat ért el a társadalmi megbecsülésben, a társadalomba való integrációban, hogy a cigány zenészeknek milyen megbecsülsége volt különböző módokon a két aranykorban. Én azt mondom, hogy két aranykor volt. Tehát az egyik aranykor azért az első világháború előtt indult, amikor Budapest nagyvárossá változott, és a kávéházi világ beindult, és ezzel együtt futott föl a cigányzene. Az ő családtörténetükben csodálatosan követhető ez, amikor egyszer csak ugye ez a Cselényi József nóta énekes lemegy Győrbe, és ott meghallgatja a nagypapának a fiait, nem a dédpapának a fiait, a dédpapa fiait, és mondja, hogy hát fiaim, nektek Pesten van a helyetek. Ugye, és fölmennek ők is. Bekapcsolódnak ebbe a hihetetlenül virágzó kávéházi cigány muzsika életbe. És ez egy felfutás, ez mindenképpen egy olyan társadalmi integrációhoz vezet, ami egy jelentős megbecsültséget hoz a cigány muzsikusoknak. Mindenféle érdekvédelmi szervezetet hoznak akkor létre, nem tudom, külön foci csapatuk van, és hatalmas nagy ünnepségeket rendeznek, és a filmvilágtól mindenhol ott vannak a cigány zenének a sztárjai, akit mindenki ismer az országban. Ez tehát az egyik aranykor. És aztán van egy hatalmas zuhanás, nyilván a második világháború ténye maga is, ugye nem egy kedvező időszak volt, enyhén szólva. Utána az 50-es évek következett, amikor a cigány zenét gyakorlatilag betiltották, illetve az 50-es évek első néhány éve volt az, amikor bezárt minden étterem, kávéház, államosítások miatt, ugye, és a cigány zenészeknek egy nagyon negatív megítélése alakult ki a Magyar Kommunista Párt részéről, ugye, hogy a régi világ kiszolgálói voltak, és reakciós réteg, tehát egyáltalán is kell velük foglalkozni, és az, hogy cigányzene az egy reakciós jelenség. De aztán mégiscsak fordult a kocka, rájöttek, hogy azért ennyire egyrészt nem lehet a közönség igényel szembe menni, mert az emberek hiányolták a cigányzenét a rádióból, az életükből, és akkor rájött a párt arra, hogy föl tudják használni ezt azért. És mögé álltak, és hát ez is egy nagyon hosszan mondható történet, de a lényeg az, hogy akkor jött egy második aranykor. És az ő, a Lakatos család ennek egy különösen hát szárnyaló példáját mutatja, mert ugye a Sanyi édesapja, Lakatos Sándor lett a rádió népi zenekarának a vezetője, és ő egy hatalmas karriert futott be ezekben az években. Igen, tehát
2: 1951-ben alakult meg az együttes, akkor került a papa oda a rádió népi zenekar élére.
1: Igen.
2: Ez egy különleges.
1: Igen, még mielőtt ebben belekezdeni, tehát csak hogy az ívet végig vezessük itt, tehát ez egyfajta aranykor volt, amiben a Sándor is bele tudott nőni, és ez tartott gyakorlatilag a rendszerváltozásig. És azért mondtam az elején, hogy ez egy külön fejezet, mert ott van valami óriási törés. Tehát egy hatalmas törés, és egyfajta zuhanás.
0: Erre térjünk vissza még egy picit külön, mert ez egy nagyon izgalmas fejezete a cigányzene történetének. Beszéljünk inkább az aranykoráról, az 50-es évekről. Hogy indult édesapjának a karrierje? Hiszen nincs olyan szerintem, a cigányzene szerelmesei között biztos, hogy nincs, de szerintem Magyarországon sincs, aki ne hallott volna a Lakatos Sándorról és zenekaráról, a népi zenekaráról, hiszen akkor a népszolgálatába állították.
1: Minden délben. Ugye a jó ebédhez szól a nóta.
0: Pontosan
1: mindenki ismerte.
2: Ez magába véve tud, onnan indult ki, hogy amikor az édesapám már prímás lehetett egyáltalán, tehát életkorából kifolyólag, akkor következett be az államosításnak a korszaka. Akkor ő a német étteremben muzsikált, és azt mondja, hogy pár ember megjelent az étterembe, oda mentek a pénztárgéphez, tulajdonosnak megkérdezték, hogy melyik a kabátja, vegye fel, és a viszontlátásra. Itt ért véget ez a bizonyos része a dolognak, ennek az aranykornak, mert akkor, mikor ő 1951-ben elnyerte a rádió népi zenekarának a vezetését, mert pályázni kellett egyébként. A Rákosi nagyon szerette volna, hogyha Toki Horváth Gyula kerül a rádió zenekar élére, de a Rács Zsika bácsi, aki a művészeti vezető volt, tud, ő akkora ember volt, hogy amikor jó kedve volt, akkor a csellót vette föl, és azon hegedült. A 190, vagy nem tudom hány centis ember volt. Hát én arra emlékszem, tudod, hogy kisgyerek voltam, és bekopogott valaki az lakásunk ajtaján, és én nyitottam ajtót, és egy ilyen torony méretű ember állt az ajtóba, és megkérdezte tőlem, hogy Sanyika, itthon van az édesanyád? Mondom, hogy na, akkor légy szíves, szóljál neki. Hát anyu jött, azt a Mariska, van egy fontos megbeszélésünk. Bejött, leültek a konyhába. Szóval figyelj ide, holnap van a rádióban a pályázat meghallgatás. Én azt akarom, hogy a Sándor legyen ennek a zenekarnak a prímása, de ahhoz az kell, hogy egyáltalán eljöjjön. Mert jelen pillanatban a férjed minden álló étterembe akar muzsikálni, ami nincs. Se kávéház, se étterem, semmi nincs. Úgyhogy egyszerűen intézkedj, hogy a Sándor holnap 10 órakor megjelenjen a rádióba. Hát anyám intézkedett, mint hogy látható volt, hogy hát apu elnyerte az állást, és ezekkel azt lehet mondani, hogy a Zsiga bácsi volt az első, akinek alkalma volt egy ilyen együttest megalapítani. Tehát azt lehet mondani, hogy az országnak a krémje, muzsikus krémje került be ebbe a 16-18 emberbe mindenféle hangszeren. Tehát ő volt az első, akinek alkalma volt válogatni. És hát ő alaposan szépen összeszedtem, hát mit mondjak neked, 51-ben megalakultak, és 1952-ben egy világversenyen megnyerték a Charles Cross Akadémia hanglemez nagy díját. Egy éves együtt muzsikálás után már. Tehát ki a zenekart azt az aranycsapathoz, a foci csapathoz hasonlították egyébként kvalitásban, meg hát muzikai. Hát csodálatos emberek voltak. Lukás Pista bácsi volt a cimbalmosok, a klarnétosok, a vadász, a burka, a Fátyó József, hát szóval minden hangszeren csodálatos emberek muzsikáltak. Na most itt egyetlen egy probléma volt, a kultúr, hogy is mondjam neked, irányvonal, ami megtiltotta azt, hogy magyar nótát és csárdást muzsikáljanak. Ádám Jenő professzor volt a rádiónak akkori felügyelője, és kérlek szépen, hát talán azért, mert ugye a nemzeti vonal a magyar nótában benne volt az, hogy magyar, ugye? Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mivel tényleg úgy tekintettek a romákra, a muzsikusokra, hogy kiszolgálták a gentri világot, és kérlek szépen a biliárdasztallal együtt az ablakon kidobták a muzsikusokat is. Tehát gyakorlatilag ők 1951-től egészen a megszűnéséig az együttesnek népdalokon és verbumbosokon kívül más nem muzsikálhattak. Akkor jött ugye a Csámpaibó bácsi, a Lakatos, de akik elkezdtek ezeknek a zenekaroknak komponálni. Meg hát ugye elővették a régi bihari Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi műveket, ugye, újra kutatták, és a Zivó bácsi újra hangszerelte ezeket, és csodálatosan szóltak ezek a muzsikák. Emlékre, ha belegondolsz, akkor ez a rádió népi zenekar olyan kvalitásban szólt, mint egy nagyon, de nagyon jó kamara zenekar. A hangzása, tudod, mivel hát ugye gyakorlatilag ezek a verbumbosok, ezek klasszikus értékkel rendelkeznek. Egy bihari verbumbos, az van egy olyan, mint akármelyik Liszt, vagy akármilyen más nagy zeneszerzőnek a művével felérő kompozíció. Értékben is, alakjában is, formátumában minden. És egy cigány zenekar, amikor ehhez hozzányúl, akkor nyugodtan lehet úgy szólni, mint egy kamarazenekar. Úgy a hangszerelése miatt is. Na most ez a zenekar, ez teljesen tökéletesen ezt meg tudta valósítani. Persze akkor alakult másik három nagy zenekar is, ha emlékszel, ugye az Állami Népi Együttes, a Fővárosi Népi Zenekar, ott a Kozák Gábor József bácsi volt a vezető primás, és a belügybe a Járókas Anyi bácsi volt. Az Államinál a Boros Lajos volt. Tehát ez a négy együttes vitte a szakmát tovább, hogy úgy mondjam neked, hogy egyáltalán muzsikusok valamiből meg tudjanak élni. A többi muzsikus azoknak sajnos egy más foglalkozást kellett akkor választani.
0: Tehát erre az időre jellemző még az, hogy megalakult a Rajkó zenekar is, ha már itt Csámpai volt is, 52, igen. Ha már itt Csámpai volt is megemlítettük, és akkor persze itt Farkas Gyulát se hagyjuk ki, hiszen ő volt
2: van,
0: az.
2: Igen, Gyula bácsi,
0: igen.
2: Van.
0: És nagyon izgalmas történetek vannak egyébként a Rajkóból is. Erre a Állami Népi Együttes és a rádiózenekarnak a történetére kimondottan emlékszem is, hiszen ez is egy fejezet volt, amit felolvastam itt a rádióba, és szinte szó szerint így hangzott el, ahogy én ezt akkor felolvastam. Igen. Ez izgalmas időszakok. De hát ez tulajdonképpen valamiféle párhuzamot jelent azzal az időszakkal, amikor a rendszerváltozás vagy rendszerváltás körüli időszak volt, hiszen akkor is számos muzsikusnak megszűnt a munkahelye.
2: Igen, de annyiban különbözik a dolog, hogy akkor hatóságilag volt megtiltva. Tehát be volt tiltva. Itt viszont egy életforma változás okozta ezt a nagyon nagy törést, méghozzá azért, én véleményem szerint, hogy a cigány zenekarok és a cigány zene, tehát ez az éttermi vagy kávéházi, vagy nevezzük, hogy nem tudom, hogy nekem cigány zene továbbra is.
0: Nekem is, igen.
2: Nem szakszerű a kifejezés, mert nem kannával, szalivári kannával adjuk elő a dolgokat, de hát Istenem, mert ez más. De az volt a legnagyobb probléma, hogy mivel mi be voltunk skatulázva az étterem világába, tehát magában az a műfaj, és amikor 6 millió ember nem tudta megfizetni a magyar vendéglátást, mert bekövetkezett egy ilyen időszak, hogy egyszerűen a magyar családok nem tudtak elmenni megebédelni, vagy megvacsorázni egy étterembe, és abban a pillanatban az élő zene feleslegessé vált. Hisz egy külföldi, aki ellátogatott Magyarországra, az nem tudja, hogy egy paprikás krumplinak milyen ízének kell lenni, és azt sem tudja, hogy milyen volt egy étterem élőzenével. Mert már ő abban nem találkozott. a magyar közönség meg nem, azért nem hiányoltam, mert nem vett részt az étterem világába.
0: Ez egy szörnyű időszak volt a cigányzene történetében, és hadd kérdezzem most dr. Szokoszki Ágnest, mint a Szegedi Tudomány Egyetem Pszichológiai Intézetében töltött éveire hivatkozva, hogy mit gondol erről, hogy milyen érzés lehetett egy olyan zenésznek, aki egész életét a tanulással, a zenéléssel töltötte. Hirtelen jött egy olyan időszak a 90-es években, amikor egyszerűen muszáj volt pályát módosítania, hiszen nem tudott megélni már a korábbi munkájából, hivatásából. Igen. Nem is szakma, ez hivatás. Igen. Elhivatottság.
1: Ez egy megsemmisítő érzés, egy totális egzisztenciális krízis. És ugye ez nem csak a zenészeket érintette, hanem a zenészek családját, és ezen keresztül pedig a kultúrájukat, tehát az egész szubkultúrát, amit fenntartottak. És ebben ez, ami úgy tűnik, hogy menthetetlenül valahol elveszett, hogy nincs meg az a folytonosság, ami addig még a nehézségek ellenére is megvolt. Tehát ahogy nagyon jól elbeszéli Sándor ezt a szakaszát is az ő családjának is az életének. Ugye, tehát amikor egy zenekart például, vagy egy prímást meghívnak valahová, hogy ott muzsikáljon, de már nem tudja meghívni a zenésztársakat, mert eladták a hangszereiket például. Vagy a prímás azt mondaná, hogy ezt a nótát muzsikáljuk el egy hirtelen összeállt bandának, mert már nincs állandó helyük, akkor a többiek nem ismerik feltétlenül már azt a nótát, mert a repertoárjuk enyhén szóval megkopik abba, hogy nem tudják nap mint nap gyakorolni a hivatásukat. Tehát az önbecsülésnek a megrendülése, az egzisztenciális válság, én azt gondolom, hogy ez nyilván súlyos betegségekbe, pszichoszomatikus megjelenésben is követhető volt, tehát csak az ő zenésztársai sokan egyszerűen meghaltak, tehát idő előtt meghaltak. Ebbe egyértelműen ez a fajta társadalmi zuhanás, ez szerepet játszott. Aztán nyilván, hogy a felnövekvő generációk, tehát akik akkor gyerekek voltak, és hogy élték át a családnak ezt a krízisét, hogy tudtak esetleg megkapaszkodni, vagy nem tudtak megkapaszkodni. Ezek mai kutatandó kérdések. Tehát én azt gondolom, hogy erre további szociológiai kutatások kellenének, hogy rámutassanak az életutakra, és arra reményre, hogy ebből hogy lehet mégis tovább lépni.
0: Tehát akkor erre hadd válaszoljak én, hiszen én 81-es születésű vagyok, és ugyebár 9 évesen jött számomra a rendszerváltás. Édesapám, amikor születtem, akkor került be a Hotel Olympia szállóba, és bocsánat, egy picit most róla is beszélek, hiszen akkor erre reflektálva, amit az előbb mondtál, hogy tulajdonképpen ő szerencsés volt, mert 96-ig a Hotel Olympiába muzsikálhatott, és utána pedig a 100-tagú cigányzenekarba is bekerült. Tehát nekem tulajdonképpen ebből a szempontból egy biztos családi hátterem volt. Viszont már engem úgy neveltek, hogy gyerekem, hagyjad a cigányzenét, mert ebből már nem fogsz megélni. És tulajdonképpen ez valahol mélyen el volt ültetve a fejembe, és persze mindig is szerettem a klasszikus zenét, és mindig ez volt az életem, hiszen ezt tanultam. De talán emiatt is nem volt választásom, hogy más műfajjal ismerkedjek. Persze lehetett volna a jazz is, de hát ez egy másik kérdés. Tehát tulajdonképpen a 80-as években született gyerekek azok már mind, illetve a zenész családoknak a gyerekei már mind vagy klasszikus zenét tanultak, vagy jazzt.
1: A jazz felé, így van.
2: Vagy egyáltalán nem tanultak zenét.
1: Igen.
2: Például
1: hát a lakatos családban is ez
2: történt. Nálam ugyanez a helyzet. Most képzeld el, hogy egy ilyen családi háttérrel egy évszázadon keresztül menő generációnál van nekem 2 fiam. Ugye a nagyobbik az minden tiltakozásom ellenére azért cigányprímásnak lett nevelve, bár én már akkor erősen tiltakoztam ez ellen, de a kisebbiket, a Tibikét, azt már egyáltalán nem engedtem a zene közelébe. pedig egy csodálatos tehetségű ember lett volna, mint muzsikus, abszolút hallás képzelj el. Nem adtuk úgy ki egyetlen egy CD-nket sem, hogy ő ne hallgatta volna le, mint utolsó fül. Szóval gyakorlatilag az volt az érzésem, hogy ezt már nem szabad megtanulni. És ez 1990. Uh-huh. Amikor én erre a döntésre jutottam, hát apám, anyám és a szegény meghalt feleségem, azok agyon akartak engem csapni egy az egybe, de akkor is én úgy éreztem, hogy ezt már nem szabad.

0: tanul folyamatosan, és olyan foglalkozást adunk a kezébe, amiből nem fog tudni megélni. Mert most az a legnagyobb probléma, hogy a mai muzsikusoknak nincs megélhetési lehetőségük. Most volt ez a pályázat, amiben benne voltak, ez most vasárnap befejeződött, és most hogyan tovább? Én merem neked állítani, hogy az üzletek, tehát ahol alkalmazták ezeket a muzsikus kollégáinkat, annak a 98%-ában ma már nincs élő zene. Addig tartották őket, ameddig nem került nekik pénzükbe. Most, hogy már 5 forintot rá kéne költeni a zenére, ez már nem kell.
1: A mai prominens vendégeim dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet- és családtörténetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás voltak. Tartsanak velünk a folytatásban is, holnap este 22 órától.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonság a legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor plusz millióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségéből Ficer Andrea, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 17-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás is. A tegnapi napon leadott adás beszélgetésének folytatását hallgathatják meg a mai este folyamán, amelyben a már említett Így muzsikáltunk című könyvről, a cigányzenéről és a Déki Lakatos cigányzenész dinasztia történetéről lesz szó. Tartsanak velünk a mai este is!
4: Na most, hogy csak még egyszer még visszatérjünk a rádió zenekarhoz. Az volt akkor a Siga bácsinak a legnagyobb érve az édesanyámnak, hogy képzeld el, Mariska, hogy naponta háromszor fogják bekonferálni a férjedet, hogy a rádió népi zenekara muzsikál Lakatos Sándor vezetésével. És akkoriban ugye a konyhákban, minden háztartásban volt egy ilyen kis doboz, ahol a Kossuth rádiót lehetett csak fogni, de az mindenhol be volt kapcsolva. Úgyhogy egy egész ország, és ahol csak a Kossuth rádió adása vehető volt külföldön is, Ezt a nevet, mint Lakatos Sándor, ezt naponta hallották. És valóban neki ez egy olyan ismerettséget biztosított, hogy az ország egyik legismertebb embere volt, senki nem látta őt, de mindenki hallotta. És úgy képzeld el, hogy 1956 nyarán az apu lement a Balatonfüredi Balaton étterembe muzsikálni nyáron, és autóbusszal jöttek az emberek a környékről, hogy megnézzék, hogy ki az a Lakatos Sándor. Annyi ember érkezett, hogy egyszerűen annyi hely nem volt az étteremben, és kint a kertben muzsikáltak, mert jó idő volt nyáron, százával álltak kint az emberek. És az üzletvezető, akinek egy ragyogó üzleti érzéke volt, csapolt sörtre küldte ki a felszolgálókat, ott csörözgettek kint az emberek, és hallgatták az aput muzsikálni meg, hogy egyáltalán lássuk, hogy ki. Hát ugye, meddig a magyar televízió nem kezdett el működni, addig ő csak egy szellem volt. Csak ha tudták, hogy van egy Lakatos Sándor, és jó van. De nem látták, hogy ha találkoztak volna vele az utcán, akkor nem tudták volna, hogy ő kicsoda. De ez egy olyan hírnevet biztosított neki, ami példátlan volt az országban.
3: Nagyon érdekes lehetett így felnőni egy ilyen kiválóság mentorálásával. Szeretném, Ágnes, szeretnélek most megkérdezni arról, hogy mint hadd olvassam fel a kutatási területedet, jó? Uh-huh. Az ökológiai pszichológia, uh-huh. a kognitív tudomány és ezen belül is a kognitív fejlődés lélektan egyes elméleti kérdései, valamint a pszichológia története és kutatási módszerei. Tehát te azért igencsak szakavatott vagy a témában. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz úgy általában a gyerekkori zeneoktatásról, hiszen én, mint zenetanár, tudom, hogy ez nagyon fontos, hiszen a gyerekeknek a fejlődéséhez ez nagyon erős mértékben hozzájárul. Egyébként vannak ilyen nézetek is, hogy 10 éves koráig csak zenét kellene tanulni a gyereknek, semmi mást. Nyilván ez egy szélsőséges eset. Tehát milyen élmény lehet egy gyereknek felnőni egy ilyen zenész családban, egy zenész dinasztiában?
5: Igen, hát egyrészt ma tényleg vizsgálatok széles köre bizonyítja, hogy a zene az milyen alapvetően fejleszti a kognitív képességeket is. Meglepő módon, bár mindig volt ez tehát hogy a zene és a matematika közti kapcsolat, ugye sok ilyen kiemelkedő embernél bizonyított, hogy mind a kettőben jók voltak. Ezt tudjuk, hogy ez tényleg nem csak a kiemelkedő tehetségeket, hanem tulajdonképpen minden gyereket kéne zenére tanítani, és akár hangszeres tanítás, annak is kicsit más a fejlesztő hatása, mint az éneklésnek. Az éneklés is rendkívül fontos lenne. Sajnos ezek is vesznek ki, vagy nincs meg a becsülete az oktatási rendszerben. Hogy egy ilyen családban felnőni, egészen különleges szocializációs folyamat az, amiben én bepillantást nyertem.
3: Igen.
5: Tehát az egyik az, hogy úgy, ahogy egy apa keserűen lebeszéli a fiát arról, hogy a több évszázados hagyományt folytassa. Azért ebbe látni kell ezt a tragédiát, hogy ez micsoda meghasonlás. És hogy micsoda kontraszt ahhoz képest, hogy a fiú gyermekek számára szintén nem volt tulajdonképpen választás, mert belenőttek abba, hogy ők is primások lesznek, és ezt nem kellett őket presszionálni, vagy erőszakkal ez irányba terelni. Tehát a beszélgetéseinkből az derült ki, hogy az egész család történetben tulajdonképpen minden fiú néhánytól eltekintve prímás lett. Azért lettek prímások, mert mind tehetséges volt. Tehát a tehetségnek ez a koncentrálása, ami ezekben a családokban megjelenik, az bámulatra méltó. És a fiatalok tehát tényleg beszívják az első pillanattól kezdve, ugye mi meglátogattuk a Mária utca 11-et, ahol Sándor felnőtt. És egy annyira szerencsés véletlen folytán bekerültünk a Budapest 100 programba, mert hogy 100 éves az a ház a Mária utcában, és pont összejött, hogy bekerültünk, és ott az udvaron volt egy kis beszélgetésünk, nyitott kapuval, úgyhogy az érdeklődők oda bejöhettek, aztán a Sándor fia, ifjabb Lakatos Sándor, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kísért minket, vagy ott játszottak, tehát egy nagyon nagyszerű kis program kerekedett ott. Szóval itt nem volt kérdés, hogy az egyik generáció másiknak átadja. Ott a Mária utca 10-ben érzékelni lehetett, ez egy ilyen nagyon régi gangos ház, és ott a földszinten laktak. És ahogy Sándor visszaemlékezett és elmesélte, ott mindig szólt a zene, és a házba senki nem kifogásolta. Mert ha éppen fönt voltak, akkor gyakoroltak. Na most a gyerekek is játszottak, a felnőttek néha több felé jártak, ugye több kávéházba járt a családtagja, több minden gyakoroltak. Tehát én ott el tudtam képzelni a helyszínen ezt a csodálatos hangzavart, ami ott a cigányzenének ebből a napi szintű jelenlétéből ott lehetett, és hogy egy kicsi gyerek számára ez mit jelent. Tehát ez maga az élet. Tehát itt nincs tanulás külön elválasztva, bár azért az is egy rendkívül érdekes folyamat, ahogy őt a nagypapa tanította. Tehát az külön érdemes arról azt gondolom beszélni. Mert ugye az volt a családban, tehát az egésznek van egy nagyon szigorú tradíciója mindennek tulajdonképpen. De különösen a tanításnak. Tehát a fiú gyermeket, ugye kb. 7 éves korában, ennek is megvolt az oka, hogy miért nem előbb, tehát erre volt egy külön megfontolás, hogy azelőtt nem érdemes, de 7 éves korától viszont nagyon szisztematikusan el kell kezdeni tanítani, és ugye, hogy mindig a családon belül történik a tanítás. Na most nekem, és mindjárt Sanyi biztos, hogy szívesen mesél arról, hogy a nagypapa hogyan tanította őt, de még hogy ezt lezárjam, ezt a gondolatmenetet, tehát az, hogy a fiatalok nem lázadtak ez ellen, hanem elfogadták és felnéztek, és ő is, ahogy megfogadta, alig vártam, hogy olyan legyek, mint apám. Tehát itt nem jelenik meg az a pszichológiai szempontból az, hogy a serdülőkor válsága, ugye? Hogy az elkerülhetetlen, mondja a fejlődés lélektan, hogy a serdülő szembefordul, és az egy egészséges ilyen leválási folyamat. Nagyon érdekes, ebben a tradícióban, ebben a szocializációs mintázatban úgy tűnik, ez nem jelenik meg, és ezt más is szakirodalom is megerősíti. Tehát belenőni, a tehetségemet kibontakoztatni, és ez elismeri a család elsősorban, ugye, a társadalom, a munkahely. Ez egy pozitív önértékelést ad, egy megbecsültséget, és vonzó. Meg lehet belőle élni, és vonzó, mert ugyanakkor egyfajta művészi pálya, nagyon szabad pálya. És még ami nekem nagyon érdekes volt, hogy úgy tudott ez a réteg integrálódni, vagy bizonyos értelemben asszimilálódni, mert nagyon erősen egy polgári asszimilációs folyamat is megindult, hogy közben megőrizték a saját tradícióikat. Tehát akár a szociális téren, hogy összejön a nagy család, hogy érintkeznek egymással, hogy házasodnak, hogy a nőnek mi a szerepe, hogy tanítják a gyereket. Tehát, hogy ezt mind megőrizték, miközben egy nagyon sikeres módon adaptálódtak, integrálódtak, vagy akár asszimilálódtak is sok szempontból a magyar társadalomhoz.
6: Hadd példálózzak én is egy picit, hiszen én is abban nőttem föl, hogy én már 2 évesen azt mondtam egy kis felvételen, egy kis kazetta felvételen, hogy én hegedűművész leszek, hát mint édesapám természetesen. Úgyhogy én is így nőttem föl, gondolkodtam rajta még 10 évesen, hogy esetleg komputerekkel, számítógéppel foglalkozni, de hát aztán nyilván elvetettem ezt a kérdést, mert hiszen én azt láttam, hogy hát a zenélés és a zenei élet, nekem is szintén az egész családom zenész, mindig 2 nagypapám cimbalmos, tehát én is ebben nőttem föl, miért mentem volna más irányba. De erről a tanításról egy picit beszélgessünk még, nekem most született 3,5 hónapos kisgyermekem, és én már törekedtem arra, hogy amikor anyuka hasában volt, már akkor is zenét hallgasson, főleg Mozartot egyébként, hiszen tudjuk, hogy Mozart nagyon speciális hatással van a gyermekeknek a fejlődésére, és eddig úgy néz ki, hogy ez bevált, ez a módszer. De most Sanyi bácsit szeretném kérdezni, hogy hogyan kezdett el zenét tanulni?
4: Kérdezőbb 1952 szeptemberében lettem volna 7 éves, ugye, és azon egy májusi napon a nagypapa fogta magát, és Győrből felköltözött Budapestre, hogy el kelljen engem tanítani. Ugye apu nem ért rá, hát akkor már a rádióban volt, és kérlek szépen hozta a vonalján, hónap alatt azt a Sevcsik vonó iskolát, amiből mi mindannyian tanultunk, mert a nagypapa egyébként a Sevcsiknél végezte a Zeneakadémiát Prágába, ott szerzett hegedűművészi diplomát, és nálunk a ellentétben a hivatalos tanulmányokkal nem Sándor hegedű iskolát tanultunk, hanem nálunk Sevcsik volt, és hubai skála szisztéma, és a nagypapának megvoltak ezek a speciális dolgok. Azért nem kezdett egyébként hamarabb elkezdeni minket hegedülni, tanulni, hogy a gerincünket védje. Arról nem beszélve, hogy akkor már azt mondja, hogy kell, hogy egy kisgyerek számolni és olvasni tudjon valamennyire, hogy megértse azt, hogy miből áll az, amit neki meg kell tanulni. Most elmondhatom neked, hogy a legnagyobb dolog az volt, hogy amikor engem elkezdett tanítani hegedülni, és akkor még hangszer sem volt a kezembe, akkor a kottával kezdtünk. És azt mondta, hogy most képzeld el, kisfiam, nekem ugye nekem nem szolfés tanított, mert az öreg ortolt volna szolfés. Ő az abszolút hangokkal dolgozott, és úgy fejlesztette a hallásomat, és azt mondta, hogy akkor most ezt képzeld el, nézzél rá a kottávra, és próbáld el agyban elmusikálni. És azt is képzeld el, hogy ezt majd valamikor ezt a hangszerre át kell tenni. És annak azt a módját próbálta nekem elsajátítani velem, hogy ne 8 órát kelljen valamit gyakorolni, hanem csak 2-t, de az felérjen a 8-al. És ezzel örök hálám a nagyapámnak, hogy ezt nekem akkor megtanította. Sőt, mindig azt mondta, hogy 20 éves korig, amit megtanulsz, fiam, azt 80 éves korodban is fogod tudni. Amit utána tanulsz meg, az már egy kétséges valami. A másik volt, amit rettenetesen utáltam, amikor már kezemben volt azért a hangszer, hát első fekvésben muzsikálgattam valamit. Ugye a legfontosabb az a vonótechnika volt, avval kezdtünk minden nap hangképzéssel, anélkül nem volt, volt neki egy kis szüttyője, abban volt 50 babszem. És ha valamit elhibáztam, akkor még egyszer-kétszer megpróbálta, hogy javítsam, és amikor akkor sem sikerült, akkor kiszórta az 50 babszemet az asztalra, és 50-szer egymás után el kellett jól muzsikálnod, és a 49-nél eltévesztetted, akkor visszatadtad az összes babszemet, és kezdheted előről, mert azt mondta, hogy ezt unokám, akkor fogod elrontani, amikor a legnagyobb szükség lesz rá. És ebben tökéletesen igaza volt. Első fellépésem az a nagyapámmal volt, mikor első osztályos voltam, a Rögszilárd utcába jártam iskolába, és egy karácsonyi koncerten léptem fel a nagypapával. Egy kis ilyen kis csázásokat tanított meg nekem muzsikán, meg mennyből az angyal tanultam meg, és kérlek szépen, hát ugye akkor én még nem tudtam, hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, és a édesanyám még volt ez az angyalhaj, nem biztos, mert ilyen üvegszálas valami volt, úgyhogy anyám még, mivel egy szobánk volt, hát nem volt hova bújni, hogy feldíszítsék a karácsonyfát, megvárták, hogy én elaludjak, és akkor elkezdték feldíszíteni a fát, mesélték nekem, és akkor egyszer csak úgy megfordultam, tudod, és akkor mind a ketten úgy angyalhajstól, hogy volna, beugrottak az ágyba a szegények, össze-vissza csípte őket az a fehér vacak, tudod? Igen, és akkor odaálltam a karácsony felé, és elkezdtem muzsikálni a mennyből az angyalt, és egy hangot eltévesztettem, képzeld el, és a torony abban a pillanatban így megmozdult, amikor én úgy megijedtem, és meg voltam győződni, most a Jézuska haragszik rám, mert eltévesztettem a mennyből az angyalt. Hát Hát azt lehet mondani, hogy egész 1954. januárjában került aztán olyan egészségállapotban a nagypapa, amikor már nem tudott engem tanítani. Hát áprilisában, 54 áprilisában meg is halt szegény. Az egy szörnyű egy nap volt, kérlek szépen, mert két táviratot kaptunk. Az első távirat az volt, hogy az apu megkapta a lisztdíjat. És rá egy órára jött a másik távirat, hogy meghalt apád, gyere haza. Hát, és mit mondjak neked? Örök hálám, hogy a nagyapámtól ennyit tudtam tanítani. Utána persze az apu kezdett el velem foglalkozni, de hogy hivatalossá tegye a dolgot, hogy ne csak otthon, elvitt a MÁV zeniskolába, ezt elmesélem neked, mert ez, hát, tudod, a Kodály módszer akkor dübörgött. Hát egy idősebb tanárnénihez kellett bemennem egy tanterembe, aki ott ült a zongoránál, leütött három hangot, és azt mondta, hogy énekeljem el. Hát életben nem tudtam már egy értelmes hangot kiénekelni. Tudtam a hangokat, tudod, amit leütött, hogy A, C, D, azt a nagypapától megtanultam. De nem azt kérdezte, ugye? Na most két vagy három kísérletet tett, hogy énekeljek, és hát ez csak akkor mondta, hogy a kisfiam, menj ki és mondd meg a szüleidnek, hogy zenei pályára alkalmatlan vagy. Jó, kimentem, apámnak kérdezem, hogy mi történt. Hát mondom, ez meg a... Na gyere, fizem. Bekopogott, visszamentünk, tanárné ott ül a zongoránál. Ne haragudjon, tanár, a fiam abszolút hang, majdnem abszolút hang, hallással rendelkezik, énekelni nem tud, nem is akar. Más hangszerzetne van. Nem lehetne még egyszer egy kísérletet tenni. De ha megint leüt a három hangot, na fiam, mit hallottál? És mondtam, hogy mi? De hát ő azt mondja, hát ez nem jó, mert nem tudja kiénekelni. Mm-hmm. Na kérlek szépen, úgyhogy ott a kútba esett a felvételem, és akkor elmentünk a Kígyósi féle munkaközösségbe, és oda jártam aztán, hát ott nem énekelni kellett, az öreg leütött ő is három hangot a zongorán, mit hallottál, fiam, ezt is az, mondom, énekelni nem tudok, szóval nem is az, ha egyedülni akarsz, nem? Azért a kórusba kötelező volt járni, hát három alkalommal elmentem a kórusba, az egész kórus tönkretettem, úgyhogy egy felmentést kaptam a kórus alól, és még egy nagyon érdekes valami volt, amikor én megkaptam a lisztdíjat, és ott ültem a sorba, és vártam, hogy szólítsanak, tudod? És amikor kimondták a nevemet, úgy elindultam a háromtagú bizottság felé, akik átadták a díjat, és akkor jutott eszembe, hogy most ki tévedett. Az a tanárnő, aki azt mondta, hogy zenei pályára alkalmatlan vagyok, vagy a lisztdíjat, akik oda ítélték, mert valakinek csak tévedni kellett. De most mit mondjak neked? Még visszatérve erre a korszakra, amiben most vagyunk. Ez egy borzalmas dolog olyan szempontból, hogy családok mentek tönkre. Hisz ha belegondolsz, nálunk az asszonyok, ők tartották az egészet a vállukon. Hisz mindent ők intéztek, ők csináltak. Az édesapám 40 éven keresztül hazajött, letette a pénzt, amit keresett szegény, és utána kész. Ő semmivel nem foglalkozott. Mindent az anyu intézett. És ez általában a roma családokban mindig így volt. Na most, amikor ez bekövetkezett, hogy az emberek ugye nem tudtak muzsikálni, akkor az asszonyoknak kellett elmenni takarítani. Mert az emberek nem tudtak más vállalni. Az, hogy van egy 40 kilós szimbalmas ismerősöm, és az kérlek szépen biztonsági őr, hát meglátja egy rapló, és halálra leveti magát. Ugye hát ő a biztonsági őr, hát képzeld el, a 40 kilós biztonsági őr. Na mindegy, hát szóval ez egy szörnyű helyzet. Szóval ez teljesen felkészületlenül ért minket már a muzsikus társadalmat, hogy ez bekövetkezett. nem tudunk más csinálni. Mi ezt tanultuk, ehhez értünk, úgy, ahogy értünk, de nem tudunk könyvelők lenni, vagy nem tudunk más szakmába elhelyezkedni, mert nem értünk semmi máshoz, csak a zenéhez.
6: Ágnes, beszéltünk már ennek a kérdéskörnek a pszichológiai hátteréről. Most egy picit történelmi szempontból vizsgáljuk meg, mi volt ennek az oka ennek a változásnak, ha bár azért sok mindent tudunk, de azért egy picit próbáljuk meg összefoglalni. A rendszerváltás körüli időszak, igen, amikor ugyebár nagyon sok munkahely megszűnt, és a cigányzenészek már nem tudtak elmenni muzsikálni.
5: Igen, hát azért ez még mindig egy kicsit közeli történés ahhoz képest, hogy ez igazán a történészek által vizsgált terület lenne, de elég sok folyamat nyilvánvaló. Tehát itt a rendszerváltásnál egy olyan új társadalomba kellett csöppent bele mindenki hirtelen, ami egy szabályozatlan társadalom volt, ahol gyökeresen át kellett alakítani a tulajdonviszonyokat, ami teljesen kaotikusan zajlott. Ebben ugye egy nagyon sajnálatos aspektus volt, hogy ez az egész vendéglátóipari világ olyan kezekbe került, akik hát leginkább nyerészkedni akartak, nem voltak hozzáértőek. Ez is egy nagyon lényeges momentuma volt annak, hogy a cigány zene az kihullott ebből.
4: Vagy talán magában ő az élő muzsika.
5: Az élő muzsika. Igen. És egyéb, igen, változások is nyilván a zenei világban, a zenei ízlés változás, a fiatalok nyilván egy táguló világba kellett belehelyezni ezt, ugye azelőtt ez az aranykort, ezt a második, a szocializmus alatti aranykort, ez idézőjeles aranykor. Tehát itt ugye egyrészt azt kell látni, hogy ez tényleg a legfelsőbb rétegnek volt egy nagyon nagy lehetőség a karrier építésére, rengeteg külföldi utazással. Tehát itt az ő családjában, és ugye Sándor életpályáján ugye volt olyan, tehát hosszú évekig gyakorlatilag külföldön élt, a zenekarával ott dolgozott, vagy utazott.
4: Igen, 6 évet muzsikáltunk a Bécsi Mátyás Vincében, 3x2 évet például. Uh-huh. Ez fantasztikus idő volt.
5: Igen. Amikor a magyar állampolgárok ugye vagy még nem kaptak egyáltalán útlevelet nyugatra, vagy 3 évente lehetett utazni. Tehát akkor ők egy ilyen kvázi kiváltságos, szűk, nagyon szűk rétegként élték meg, bár az sem volt fenékig tejföl. Tehát az, hogy valaki akkor 6 évig a Bécsi Mátyás pincében zenélt, az nem azt jelentette, hogy ő ott boldogan élte világát, mert boldogan zenélhetett esténként, de például nem volt szabad nap.
4: Nem, 365 napból 365-öt muzsikáltunk.
5: Tehát azért nem lehetett ott szabadon turistáskodni, vagy körülnézni Ausztriában. Vagy a családtagoktól elzártan kellett ott lenni, mert nem engedték ki.
4: Az a 3 napra, igen.
5: Tehát, hogy ezt is látni kell. Tehát ez egy bonyolult helyzet volt. Tehát, de mégiscsak azért egy nagyon anyagilag is nagyon jól lehetett élni, olyan élményekhez jutni, olyan lehetőségekhez jutni, ami nekik ad meg adatot, akkor különlegesen tényleg a szocializmus évei alatt. De nem lehet elfeledkezni a zenés családok ezreiről, akik munkanélkül maradtak, akik alól a talaj kisúszott.
4: Egyik napra a másikra jóformán.
5: Egyik napra a másikra. És hát ez egy tragikus társadalmi folyamat. Én azt gondolom, hogy ma is ennek a következményei súlyosak. És szerintem itt nem is nagyon látjuk. Tehát itt kutatások ellenének, amelyek rávilágítanának ennek a rétegnek a mai helyzetére.
6: Szóval sok minden megváltozott ott a gazdasági szerkezettől kezdve, akár a globalizáció is nyilván szerepet játszott ebben, hiszen az ízlés formálás is akkor egészen más
5: egy
6: irányba
5: ment. Egy plurális világ, minden értelemben, kulturálisan is. Tehát ennek van egy természetes zsugorodás, a tér zsugorodott a cigányzene számára, de nem kellett volna, tehát ez a borzasztó, hogy nem kellett volna, hogy ez így zajlódjon. Tehát ezt le lehetett, nyilván egyfajta átalakulás, egyfajta, de tehát szűkülés kellett, hogy megtörténjen, de fönnmaradhatott volna ez a világ, akár úgy is, hogy tényleg éttermekben tovább élve, akár még a családon belül átadva ezt a tudást, ami felhalmozódott ezekben a családokban.
6: Én úgy tapasztaltam, hogy a kultúrpolitika részéről sem volt meg ez a fajta pozitív hozzáállás, hiszen hogyha megnézzük a kötelező munka közvetítést például, vagy a vizsgarendszernek a megszüntetését, ezek mind hozzájárultak természetesen ahhoz, hogy valahol egyfajta minőségromlás következett be, és tulajdonképpen azzal, hogy átvette a gépzene, és például nagyon
4: a mulatos zene,
6: igen, és a mulatos zene
4: az volt
6: nagyobb teret hódított.
4: Igen. Az volt a cigányzenének a legnagyobb gyilkosa, a mulatos zene, ami egy értékelhetetlen valami már. Bocsánatot kérek azoktól, akik ezt tűzik, de nekem egy értéktelen minőségnek mutatkozik. Arról nem beszélve, hogy tagja vagyok a Artisius Népzenei Feldolgozó Bizottságnak, hogy ott alkalmanként mit hallunk és mit kapunk, az minősíthetetlen. És most, hogy megszűnt a Bartóknak a védettsége például, ezt a gyönyörű muzsikát tönkreteszik avval, hogy gépi dobot tesznek alája, és diszkózenének akarják eladni. De főleg az, hogy egy hazaszépből csinálnak mulatos nótát, hát ne arra gudjál, hát ez nem egy műfaj. Ez egy zenei bűnözés. Egy zenei büntet. Az a szerencséjük, hogy a polgári törvénykönyvben ez nem szerepel, mert különben nagyon sokan börtönbe kerülnének ez miatt, amit hallunk néha. De tényleg azt lehet mondani, hogy hallgathatatlan. Na, hát bocsáss meg, hát ez semmi köze nincsen a zenéhez. Se szöveg, hát a szöveg a világot, azt meg ne is említsük. Hát régen ugye volt ez a bizonyos Sláger Bizottság, ahol elbírálták, hogy egyáltalán az a szerzemény zeneileg és szövegi figyelembe vételével egyáltalán előadásra kerülhet-e mondjuk a rádióba, vagy tévébe, vagy valahol. Ugye, arról nem beszélve, hogy valaki, hogy a rádió műsorára kerüljön, mint előadó művész. Annak át kellett menni egy próba meghallgatáson, aztán még azon, ha megfelelt, akkor egy próbaadáson, utána kapott esetleg 2-3 jelen lehetőséget, és ezeket az adásokat 12-15 tagú zsűri hallgatta meg, és utána kerülhetett csak adásba. Hát ma hol van ilyen? Akárki elmegy a fürdőszobába, felvesz egy éneket, és utána kiadja CD-n. Arról nem beszélve, hogy akik meg kiadnak CD-t, azokat meg kalóz módon el vannak lopva. Hát nekünk volt egy lemezkiadónk, ugye a Lamarci, kiadtunk egy vadonatúj lemezt, mondjuk a Pirosbetűs Ünnepet, Kovács Apollónia, Bojtori Janninak az előadásával. Egy hét múlva a debreceni piacon már meg lehetett venni a kópiáját. A rendőrség lefoglalta, kaptunk 1200 forint kártérítést. Nekünk belekerült a produkció akkor majdnem 1 millió forintba, stúdióval, zenekarral, jogdíjjal, gyártással, stb. Minden. Most még mondjam neked tovább. Itt tartunk.
5: Itt sajnos két elv ütközött, mert ugye nevezhetjük is az államszocializmus idején, ugye ott minden nagyon kontrollált volt, nagyon ellenőrzött. Ugye ennek voltak jó oldalai, de nyilván rossz oldala is, tehát ugye ugyanez a bizottság ugyanakkor cenzúrázni is tudott, vagy egyéb szempontok alapján, nem feltétlen minőség alapján zárt ki embereket a megnyilvánulásból. És akkor, amikor ez a világ hirtelen, tényleg egyik napra a másikra szinte széthullott, vagy szertefoszlott, ugye akkor minden másképp kellett csinálni, és akkor úgy tűnt, hogy a piac, az mindenható, a szabadság, a versenyzés, és a beavatkozás, az állami beavatkozás az rossz, minden téren meg kell szüntetni, és ennek ugye végül is károsultja lett a cigányzenem, mert tényleg azok a minőségbiztosítási csatornák egyrészt elvesztek, másrészt a támogatás is elveszett.
6: Mi lehet a cigányzenének a jövője? Milyen irányba fog haladni? Hogyan lehetne egy picit, hát hogy úgy mondjam, azt hiszem, hogy ki kell mondani ezt a szót, de megmenteni?
4: Hát, hogy is mondjam neked, az a baj, hogy a magában van a magyar nóta, ugye? Én elmuzsikálhatom 100-szor azt a nótát, nem fog megrakadni a közönségben, mert azt a nótát el is kell énekelni. Jelenleg sajnos azoknak a követelményeknek talán, amit esztétikailag vagy valami más szempontból a mai fiatalságot meg tudnánk fogni, nem adottak. Sajnos nem tudjuk azt olyan formába eljuttatni a mai fiatalsághoz, nekem az az érzésem, amivel megfogná őket. Meg az az igazság, hogy tudod, ahhoz, hogy a nóta világba valaki beleszeressen, ahhoz kell egy bizonyos életkort elérni. Csalódni kell, szerelmi bánatnak kell lenni, vagy akármi, szóval
5: és tudni kell mulatni. Tudni kell mulatni.
4: Ma nem tud mulatni senki.
5: Egy kultúra veszett ki, az, hogy közösen énekelünk, mulatunk. Tehát ez a... Tehát én nekem foszlány, emlékfoszlányok vannak a szüleim társaság, a Balatoni villa teraszán, ugye esténként. Ott nótázás volt. Így de úgy maguktól az emberek ismerték a nótákat, és kis borozás, énekelgetés, nem nagy mulatás, lehet nagy mulatozás nyilván is csinálni, de tehát ezek, ahogy az emberek szórakoztatták magukat. És ugye ennek a természetes átadása, szóval ez az én fülembe is meg maradt mai napig is. Én azt gondolom, hogy változatlanul lenne helye ennek a éttermi, vagy akárhogy nevezzük, cigány, nótás cigányzenének is. Ugye mi Szentendrén lakunk, tehát ott a főtéren van egy étterem, és ott játszik egy cigányzenekar. Hát teljesen más a főtér hangulata, ha ők elkezdenek ott a szabadban játszani.
4: Nem beszélve, hogy a vendég rögtön bemegy és leül. Ha persze. Nem más, akkor iszik egy pohár sört. Tehát már bevételt hozott létre az étterem tulajdonos, mert különben ez a vendég esetleg elsétált volna, és nem ült volna még arra a pohár sörre sebe.
5: Tudom? És erre biztos, hogy van igény, lenne igény. És ha föl van kínálva, akkor egy fiatal is rá tud érezni ennek
4: persze,
5: az ízére.
4: Persze. Én nemrégen voltam egy lakodalomban, mint vendég meghívva, és kérlek szépen, az volt a tapasztalatom, hogy egy ravatalozóba ülök, egészen addig, ameddig egy majdnem 80 éves néni meg nem jelent a lakodalom teraszán, hogy úgy mondjam neked, és odaállt a zenekar elé, és azt mondta, hogy fiúk, most ezt éneklük el. Na most kérdezzem, ez egy majdnem 80 éves néni volt, ez este 10 órakor volt egyébként, amikor ez be. Reggel 6-kor még ott állt a zenekar előtt, és mondta a nótákat, sőt, mikor hazavitték, még otthon a konyhába énekelt. Na most ez a néni nincs, akkor ez a lakodalom, ez hangulatment. A mai fiatalság nem ismeri a szövegeket. Énekelni ő csak nem tudja, hogyha egyetlen egy valaki van, aki előénekli, már meg van mentve a dolog.
6: Ez lenne a megoldás?
4: Hát valahogy, meg hát, hogy is mondjam neked, a zeneoktatásnál is van egy nagyon nagy probléma, én szerintem. mert a bizonyos énekórák, amik vannak az általános iskolában, ahogy látom most a például a kisebbik unokám, negyedikes, nem olyasmit tanítanak a gyerekeknek, ami érdekelné őket. Nekünk volt egy olyan énektanárunk, amikor én még általános iskolában voltam, aki tudott szaxofonozni és hegedülni. Hm. És az énekórákat úgy kezdte, hogy behozott egy lemezjátszót, és feltette

0: Biztos, hogy egy mai gyereket egy másodikos vagy harmadikos osztályba a népdallal tudjuk megszerettetni a zenét. Ők más hallanak a rádióba, más hallanak a televízióba, tehát valami más úton, módon kellene a zenét megszerettetni a mai fiatalsággal.
1: Hát ez egy nagy kihívás a tanároknak, én azt gondolom, és térjünk vissza tulajdonképpen egy picit az eredeti gondolatkörhöz, ahonnan elindultunk, hiszen hadd ajánljam még egyszer ezt a csodás könyvet, amit itt tartok a kezemben. Szokoszki Ágnes, Így muzsikáltunk című könyve, Déki Lakatos Sándor cigány prémás élete és családtörténete. Szerintem ez nem csak egy egyszerű családtörténet, hanem ez egy tehát, hogyha meg kellene említenem olyan neveket, akik a cigányzene történetével foglalkoznak, mint Sárosi Bálint, akkor én nyugodtan ezek mellé a könyvek mellé sorolnám ezt a könyvet, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy ismerkedjenek meg ezzel a könyvvel, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám ide a rádióba, és erről beszélgethettünk, erről az izgalmas témáról. Sok szeretettel beszélnék erről tovább is, nyilván a műsoridő kötött, úgyhogy szerintem ezt mindenféleképpen folytattunk kellene ezt a beszélgetést, ha lesz rá lehetőségünk.
0: Én nagyon szívesen benne vagyok, és esetleg, hogyha valakit megsértettem volna a véleményemmel, akkor elnézést kérek, de sajnos nekem ez a véleményem.
2: Én is nagyon köszönöm a meghívást, hogy beszélhettünk erről a fontos témáról, és én azt gondolom, hogy itt olyan értékeknek a tudatosításáról van szó, ami minnyájunknak az ügye kell, hogy legyen.
1: Köszönöm szépen!
3: A mai vendégem ismét dr. Szokoszki Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása, Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről, valamint maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás voltak, amely a tegnapi napon leadott adás beszélgetésének folytatása volt. Tartsanak velem a következő héten is, hétfőtől csütörtökig, 22 órától, és hamarosan újabb történeteket és gondolatokat hallgathatnak Déki Lakatos Sándor cigányprímástól. A viszonthallásra!
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
5: Roma Szalon. Rádió Dík.
4: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárlás a vasúttársaság a nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A vasúttársaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyét hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ramen és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 14-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem a Junior Prima díjas Olá Dezső, jazzzongora művész, zeneszerző, aki a napokban tért haza külföldi turnéjáról, amelyről részletesen beszámol most nekünk a mai adásban. A holnap esti műsorban pedig a beszélgetésünk második részét is meghallgathatják, amelyben magáról is mesél nekünk. Tartsanak velünk!
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál ránk időt, Dezső.
6: Nagy szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
5: Mesélj, milyen volt kint, milyen élményekkel gazdagodtál, illetve mivel foglalatoskodtál kint?
6: Én nagyon szeretek utazni, én azt gondolom, hogy ezt a hivatást csak így lehet végezni, mindig belekóstol az ember egy másik kultúrába, és természetesen annál jobb hazajönni az embernek a családjához eztán. Én Észországban a Bágyi Balázs Nyugvártett tagjaként, ez egy nagyon erős négyes fogat, nagyon erős zenei egyéniségekkel, Szoszolakató Sándor szaxofonozik, Olá Péter nagybőgőzik, rendszerint Bágyi Balázs dobos kompozícióit játsszuk. Most a Jazz Car fesztiválon, ez egy nemzetközi jazz fesztivál, ahol felléptünk. A Liszt Ferenc, tehát a Liszt Intézet segítségével jutottunk ki a fesztivál meghívása alapján. Ezen kívül voltunk most Erdélyben, a Csiki Kamara zenekarral voltam vendégművész, az Olá Dezső Trió folyamatosan vendége különböző klasszikus kamarazenekaroknak vagy fúvós ötösöknek. Tulajdonképpen az Olá Dezső Trió egy nagyon aktív ilyen projekt zenekar, tehát sokkal többet játszunk együtt másokkal különböző projektekben, mint önállóan Olá Dezső Trióként, és itt a koncertómat játszottuk el. Hihetetlenül profi a Csiki kamarazenekar, nagyon lelkesek, nagyon szeretek Erdélybe járni, és hát ezen kívül Magyarországon volt egy nagy munka, ami most az én életemben egy ilyen újabb szín. Bizonyára a rádió hallgatói, akik esetleg ismerik azokat a dolgokat, amiket csináltam, általában ilyen sokszínűség szokt ezt jellemezni, és igazából ezt valahogy úgy tudnám jellemezni, hogy ilyen 18-19 éves koromban bedobtam egy apró kavicsot a tóba, és azóta ez így mindig megtalál engem ezeknek a hullámai, és eddig ugye a Feledi Jánossal a táncszínház és a modern balettben próbáltuk ki magunkat, itt már három balett zenéjét is komponáltam, és most Szabó Máté felkérésére a Belvárosi Színházban az Orlai produkció szervezésében és producerelésében egy világpremiért hoztunk tető alá, ez Woody Allen Brooklyni mese című darabja, és hát itt azért elég nagyot dobbantottunk, és nagyon sokat kellett tanulnom, ez egy igazán nagyon gyors, nagyon intenzív és nagyon szeretetteljes munka volt, ugyanis itt tulajdonképpen a 20-as, 30-as évek jazz világán kívül rengeteg színpadi zenét kellett hangszerelni, tető alá hozni, és hát rögtön színpadon kezdtünk, tehát nem az árokban játszunk, hanem a színpadon jelen vagyunk, és ez az egész színházi zenélés és az a fajta zenélés, amit én szeretek, ebben nagyon meg kellett találni az arany középutat. Ebben Olá Péter van segítségemre, a klarinét pozíción rögtön hárman, Kedül László, Dennert Árpád és Mester Dániel, a bőgőn csak kettő pozíció van, ugye Péter van a legtöbbet az előadásban, Radics József bőgőzik még, és hát valószínűleg majd idővel szükség lesz arra is, hogy engem is váltsanak az előadásban, így Egri János, ifjabb Egri János fog majd az én pozíciómon néha tevékenykedni. Úgyhogy most ez a három dolog volt itt az elmúlt két és fél hétben. Hát ugye ebből a legújabb a Brooklyni mese, ami egy nagyon intenzív dolog, tehát a főpróba hét az egy kemény dolog. Én most csináltam először ilyet életemben. Azt hozzá kell tennem, hogy akik esetleg az interneten rákeresnek erre a produkcióra, hihetetlenül jó színészekkel dolgozunk együtt, és arról nem is beszélve, hogy ez egy nagyon maximalista és teljes mértékben egy ilyen szeretet veszi körül ezt a dolgot, még akkor is, amikor naponta 10 órát, 11-et is próbáltunk. Még akkor is megvolt ez a fajta szeretet a levegőben, és elfogadás, és türelem, és mindenki egy irányba fókuszált folyamatosan, hogy ez az előadás a lehető legjobb legyen. Én ilyet eddig még nem tapasztaltam az életemben.
5: Én azt gondolom, hogy Woody Allen neve egy hívószó mindenféleképpen, és az, hogy ilyen színpadi produkcióba szerepelsz, illetve közreműködsz, mint előadó is, mint zeneszerző, és hogy ez az egész egy világpremier, én azt gondolom, hogy ez jelentős esemény az életedben.
6: Abban a szempontból is jelentős esemény, hogy azért ez jól mutat az ember biográfiájában. Én alapvetően például soha nem szoktam utána nézni annak munka közben, vagy munka előtt, hogy kikkel fogok együtt dolgozni. Mert mindig teljes figyelemmel arra koncentrálok, hogy ez a produkció lehetőleg legjobb legyen, és semmilyen pozitív vagy negatív, semmilyen befolyás ne érjen engem. Tulajdonképpen zeneszerzőként most ebben annyira nem vettem részt, inkább hangszerelőként. Ez egy nagyon érdekes történet, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg. Nagyon szerencsések vagyunk, mert az szerintem Woody Allen hívószóra, a színészek minőségére, alapvetően az Orlai Tibor által végzett nagyon jó producerelési munka, és hát az, hogy élő zenekar van a színpadon, szózott egy olyan egyveleget, hogy szerintem decemberig úgy nehezen lehet erre kapni jegyet.
5: Hol lehet egyébként megtekinteni, hogyha szeretnénk?
6: Ez az előadás a Belvárosi Színházban megy, tulajdonképpen itt folyamatos bérlő az Orlai produkció, és például az egyik, azt hiszem szombati vagy vasárnapi előadásunkon játszottunk 15 órakor is, 19 órakor is, összesen 1010 embernek játszottunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jazz megismertetése, elfogadása, megszeretése szempontjából egy nagyon, nagyon erős, markáns vonal. Van még egy ilyen vonulata egyébként az én munkásságomnak. Most már több éve, legalább 7-8 éve folyamatosan egy ilyen kiemelt edukációs előadója vagyok a Filharmónia Magyarországnak. És ez azt jelenti, hogy minden évadban általában 2 vármegyét kapunk, ahol gyerekeknek az Olá Dezső trióval előadunk a jazzről. Ennek az a címe, hogy jazz, ez gyerekjáték. Uh-huh. És különböző interaktív feladatokkal egészen a akár a periódus, egy improvizációs kör valamennyire megismertetésén keresztül magyar népdalokra improvizálunk. Nagyon sok interaktív feladat van, amire kijönnek gyerekek, különböző ilyen vezénylő gyakorlatok, csinálunk ilyen sound paintinget, mindenfélét a gyerekekkel. Ilyenkor, és nem is szeretnék nagyon nagy számokat mondani, de volt egy olyan időszak, amikor kifejezetten kategóriákra osztották az előadásokat, olyankor például 250 gyermek alatt nem is kezdtünk előadást, és van, amikor egy hét alatt akár több ezer gyerek hallja az előadásunkat, és azt gondolom, hogy ez a Brooklyn előadásban is megvan ez, hogy a jazz ismertebb tétele Magyarországon, és hát ezzel az edukációs turné sorozattal is nagyon sokat teszünk ezért.
5: Fontos számodra az, hogy a gyerekeknek az oktatása, illetve a jazzzel való megismertetése a jövő szempontjából az jelentős legyen az életedben?
6: Az a helyzet, hogy alapvetően a jazz zenélés, ugye szokták ezt így idézőben egy picit elhasználtan mondani, hogy ez a szabadság zenéje. És tulajdonképpen ugye a jazz zene az az improvizációnak a nyelve, a rögtönzés nyelve. A rögtönzés ugye a kreativitásból fakad. És az a helyzet, hogy nagyon fontos szerintem az, hogy a zenetanulásban is, és úgy általában a kreativitás és az improvizációval való ismerettségnek a megkötése. Hiszen azért az életünkben rengeteg ilyen szegmensek vannak, ilyen előre elkészített dolgok. És azokat csináljuk úgy, ahogyan szocializálva lettünk. Az improvizáció megtanít bennünket arra, hogy tudjunk nézni oldalra is. Tehát, hogy fel tudjuk mérni a saját kreativitásunkkal azt, hogy pontosan hogyan szeretnénk a holnapot folytatni a tegnap fényében. Ez a fajta önálló gondolkodásra való tanítás, amit az improvizáció művészete tud adni, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt megismerjék a gyerekek. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg gyönyörű helyre eljutunk, ahova viszonylag kevés élő zene jut el. Kevés kultúra. És sokszor bizony az van, hogy látom, hogy a gyerekek tátott szájjal nézik, hogy így néz ki egy dob. Ott porosodik az a asztal, hogy azt a bácsi fölnyitotta, és az a mi pianinunk az így szól. És ez egy nagyon fontos dolog, mert a gyerekek egyre kevesebbet látnak igazi hangszereken, igazi embereket játszani. Arról nem beszélve, hogy akik esetleg engem láttak már koncerten játszani, a zenésztársaim, akikkel együtt dolgozunk, hát látható, hogy nem szíjat hasítanak a hátunkon, miközben játszunk, tehát jól érezzük magunkat. És ez a fajta öröm vagy boldogság, ami látszik rajtunk, amikor mi zenélünk, szerintem ez is sokat ad a gyerekeknek, mert sokan azt gondolják, hogy miután megszereztük az összes végzettségünket, és elindulunk a munkavilágába, csak olyan dolgot csinálhatunk, amiből jó sok pénz van, és mondjuk nem annyira élvezzük. Na hát a zenélés, a zenének az öröme, amit mi meg átadunk, szerintem az nagyon erős, és azt nagyon érzik. Felnőttek és kisgyerekek is általában.
5: Beszéltél itt arról, hogy az improvizáció megszerettetése a gyerekekkel, de nekem közben eszembe jutott, hogy azért nem csak a gyerekekkel kell ezt megszerettetni, hanem időnként a felnőttekkel is. Sőt, ha akár a tanárokra gondolok, klasszikus zenei tanárokra, velük is ezt meg kell szerettetni, el kell fogadtatni, hiszen azért napjainkban nem épült be szerintem kellőképpen az improvizálás, illetve az improvizáció gondolkodása lehetősége a zeneoktatásba, a klasszikus zenei oktatásra gondolok, tehát a zeneiskolára főként.
6: Mivel tudom jól, és ugye a Zeneakadémia előtt volt szerencsém egy fél évet eltölteni nálad, és együtt készültünk a jazz tanszakra, és a klasszikus darabjaimat te is hallottad, és már azt is tudom, hogy most már kutató tanári minőségedben dolgozol, én már pedagógus 2 vagyok, úgyhogy szép lassan utol is érlek. Én a Huvai Jenő Zeneiskolában tanítok. Most már idestova szerintem lassan 10 éve. Én Dunaújvárosból érkeztem ide, akkor Bokor György igazgató úrral az volt a megállapodásunk, hogy differenciáltan fogok oktatni, tehát tanítok improvizáció, jazz elméletet és jazz zongorázást is. És a másik pedig az volt, hogy annyival több órát vállalok, mint ami az óraszámom volt Dunaújvárosban, plusz az az idő, amit buszozással töltöttem oda. Ez azonnal egy egész állást adott ki. Mi a Hubaiban most azt csináljuk, hogy az improvizáció gyakorlatórákat látogathatják klasszikus zongoristák, bármilyen hangszeresek, akik ez iránt érdeklődnek. Így például van az, hogy mondjuk az egyik, most pont nem jut eszembe a neve, az egyik növendékem a Puskás Ádám, ő például most Svájcban tanul klasszikus ütőt, de előtte nálam tanult improvizációt. Például a Vince Nándi, ő most végez, azt hiszem szépen lassan már a Zeneakadémián klasszikus tubán, és ő járt hozzám improvizáció gyakorlatra, és ott foglalkozott ezzel a dologgal. Van olyan növendéken például, aki Debrecenben végzett, a Horváth Marcell, aki már két zongora művészként jelentkezett hozzám tanulni, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni. Nálunk az iskolában most például október hónap végén lesz egy ilyen metodikai nap, amit Hornók István, a tanszékvezető, zongora tanszékvezető szervezett. Ebben egymás növendékeit tanítják a tanárok, és lesz egy ilyen plusz meglepetés vendég, mint én, aki a saját növendékemet fogom tanítani, és beszélek nekik arról, hogy mit szoktunk csinálni. És ebben a tanévben lesz egy olyan előadás, ahol én a jazzzongora oktatás kezdeti lépéseiről, improvizációról fogok előadást tartani a zongora tanárainknak. És a tavalyi évben pedig volt egy olyan esemény, ahova eljött, ez egy pedagógiai hét volt, ahol tulajdonképpen én egy jó pár gyerek, de nem egy egész osztálynyi gyerek, egy jó pár gyerek jelenlétében és tanárok ezt az edukációs programot, amivel mi turnézunk, ezt bemutattam úgy, hogy feladat, és aztán elmondtam, hogy tulajdonképpen mint ahogy csináljuk ezt a portfólió írásban is, tudod, hogy akkor ez hogy működik, és hogy miért csináltuk ezt. Úgyhogy a Hubaiban ez nagyon jól működik. Hozzá kell tennem, hogy például nálunk a jazz zongora tanszék, most éppen csak egyedül tanítok, Cselik Gábor már nincs a tanáraink között, én tanítok egyedül most jelenleg jazz zongorát. Nem a zongora tanszak része, mi a kis tanszakokhoz tartozunk, cimbalom, népzene, és, de tökéletes kommunikáció és átjárás van köztünk. Tehát például van olyan, hogy zongora versenyre mondjuk egy Orbán György darabbal készül egy klasszikus zenei végzettséggel rendelkező tanár, és akkor, hát ugye mondjuk azokban vannak ilyen bugi-vugi fragmentek, vagy éppen egy-két olyan eltolás, olyan súlyozás, ami ő felismeri, hogy ez a jazz zené felé irányul, és akkor bizony át hozzák hozzám a növendéket, és akkor foglalkozunk vele egy kicsit.
5: Én nagyon fontosnak tartom ezt most, amit mondtál, és nagyon jelentős, hogy tényleg fölismerik a tanár kollégák, hogy a jazz zenével foglalkozni kell, az improvizációval foglalkozni kell, és hogyha ez iskolai szinten működik, akkor ez nagyon örvendetes számomra is, és szerintem egyrészt a gyerekek is sokkal jobban fogják élvezni, másrészt pedig megízlelik a jazz zenének a szabadságát, és megízlelik azt is, hogy van a klasszikus zene, ami természetesen megadja a tanulmányainknak az alapot, ahol azért elég nagy kötöttségek vannak, hiszen ott úgy kell játszani a darabokat, ahogy a zeneszerzők megálmodták. De akkor jön be az, hogy egy picit szabadjára engedjük a saját gondolatainkat, improvizálunk, vagy éppen otthon megírjuk mondjuk az alapjait a dolgoknak, igaz? És akkor valamit beledíszítünk, akár csak a koncerten, akár csak az órákon. Nem tudom, hogy ez éppen nálatok hogy folyik, de én ezt nagyon-nagyon jelentősnek tartom. Te hogyan kezdesz el improvizációval foglalkozni egy gyerekkel?
6: Az nagyon érdekes dolog, hogy ahhoz, hogy elkezdjünk improvizációt beszélgetni, valamilyen fajta alapzongora oktatásban részt kell venni. A legtöbb gyerek és a legtöbb felnőtt is azt hiszi, hogy tulajdonképpen innentől kezdve nincsen behajtani tilos tábla, nincsen sebességlimit, és tulajdonképpen egy zöld mezőn arra szaladgálok, amerre csak szeretnék. Ilyenkor szoktam mindig azt mondani, hogy a szabadságot a szabályok ismeretében lehet a legjobban megélni. Én például olyan játékokat szoktam játszani, hogy vannak alapvető elképzeléseink bizonyos dolgokról. Például a nyuszi az ugrik, ugrál, a béka brekeg, a kígyó tekeredik mondjuk. És akkor megtanítunk nekik mondjuk egy pentaton hangsort, vagy akár egy blues hangsort. Arra mutatunk mondjuk tetszőlegesen 3-4 basszust, ami a hangsor bármelyik hangjával jól működik. És akkor azt mondjuk, hogy mondjuk próbáljál csinálni mondjuk egy kismadarat. És akkor az egyértelmű, hogy fönt próbál valamilyen dallamot játszani. Jó, és akkor csinálunk hozzá egy ilyen maci basszust. És akkor ugye azt majd ott lent próbál valamit ebből összehozni. Mondjuk ez egy ilyen improvizáció gyakorlat első óránál, ez biztosan egy ilyen. És ebben ugye mi a jó? Szabadnak érzi magát a gyerek, közben mi konkrétan hangsort tanítunk neki, konkrétan két kézzel fog a végén improvizálni, tehát tulajdonképpen a szabadságát jelenleg egy 3 négyzetméteres kockában éli. Mert ugye az teljesen egyértelmű, hogy mondjuk egy Isten nyugosztalja mondjuk egy Szakcsi Lakatos Bélának arról, hogy medve, arról lehet, hogy mondjuk Bartók medvéi jutnak eszébe, és azonnal tudott játszani egy olyan parafrázist, hogy őrület. Ugye egy 11 éves gyerek ezt most még nem tudja, viszont lesz sikerélménye, és tulajdonképpen a feladat irányított. Tehát ugye úgy végez kaszkadőr feladatot a zenében, hogy tulajdonképpen biztonságban van. Tehát ilyen kezdeti feladatok szoktak elkezdődni, és aztán szépen lassan haladunk mindig előre.
5: Én azt hiszem, hogy nagyon fontos volt számodra is a klasszikus zenei tanulmány, legalábbis ezt éreztem rajtad korábban is, és egyébként a későbbi CD-iden is, hiszen például Bartók hat román táncot is feldolgoztad, éppen idefele ezt hallgattam a kocsiba, úgyhogy mindenkinek ajánlom, a Spotify-on meg lehet hallgatni.
6: Köszönöm.
5: Mit jelent számodra a klasszikus zene?
6: Én azt gondolom, hogy a klasszikus zene egy hihetetlenül kimeríthetetlen tudásbázis. Tehát ugye a jazznek tulajdonképpen most még csak története van. Ugye nem telt el annyi idő, hogy azt mondjuk, hogy történelme van. De már most hatalmas fejlődésen ment keresztül, hihetetlenül szerteágazó módon ereszti ki a csápjait, de ugye nem tudunk egy olyan idősávot lemérni, mint amikor mondjuk azt mondjuk, hogy egy Monteverdi Orfeótól mondjuk egy Ötvös Péter Senza Sangvéig. Ugye most mi egy kisebb számegyenesen dolgozunk, de ugye klasszikus zenének ebből a szempontból sokkal mélyebbek a gyökerei. És engem például nagyon nagy csodálattal tölt el mindig az, hogy különböző előadóktól teljesen másfajta megközelítésben hallok műveket. És ugyanazokat a darabokat szoktam általában hallgatni. Hát ugye az eklatáns példa, ugye mondjuk a fiatalkori Goldberg variációk, a Glenn Gould-dal, és amit 40 éves kora után rögzített, azt hiszem. Ugye most, hogy már ennek jó és rossz oldala is van, ugye mostanra ugye hihetetlenül sok tartalmat elérhetünk. Tehát ugye lehet egész nap pici ugráló nyuszikat nézni, nem tudom, ami nagyon vicces, hogy időnként elesik mondjuk, meg két kattintással elérheted egy rövid videóban zanzásítva, ahogy mondjuk egy, nem is tudom, azt hiszem legutóbb egy Brahms darabot instruált Siff András, amit megnézhetsz. Közben a jazz területet, és ez most csak a klasszikus zenére mondjuk így hagyatkozva, tehát hogy ezt én nagyon szeretem, emiatt én sokat hallgatok is klasszikus zenét. Most például van egy zeneszerző, akit felfedeztem magamnak, és nem tartom meg magamnak, hallgassátok ti is. Frédéric Mompou-nak hívják az úriembert. Nagyon, nagyon tetszik, amiket csinál. Chopin témákat is feldolgoz. Nagyon tetszik a harmónia kezelés, meg ez az egész dolog. Egyébként például, amikor mondjuk szoktam ilyet csinálni, hogy klasszikus apparátusokra írok, és a jazz trió mellette szereplő. És akkor például írtam két hosszabb művet is, az egyik egy La Folia variációs sorozat, írtam egy barokk La Foliát, és barokk variációkkal, és szépen lassan, mintha kúszik át egyre modernebb variációkba, és mi is reflektálunk ezekre folyamatosan jazz trióval, és játszunk együtt is. Ugye ilyenkor kell barokk idézőjelben kutatásokat végezni. Írtam modernebb darabot is, és hát nekem például tök jó, mert a zeneiskolába Badó tanár úrhoz átmegyek, aki folyamatosan zenét hallgat, és ő így leemel egy CD-st, és a Hidas kvintettet azonnal meg is lehet hallgatni, hogy erre ilyet lehet írni, és akkor lehet ebben tovább gondolkodni. Szóval ilyen szempontból nekem nagyon fontos a klasszikus zene, és hát azért a klasszikus zenében legyünk őszinték, ott a kivitelezés, az ugye mindig nagyon pontos, vagy hát egy nagyon precíz dologra próbálunk törekedni, és hát ezt próbálom a jazz zenébe is átvinni, hogy tehát ugye az emberek azt hiszik, hogy a jazz zene azért könnyű, meg nevetünk, meg jaj, de jó, meg improvizálunk, de hogy igazából itt is ugyanaz a precíz kivitelezés, hogyha megvan, és klasszikus zenéből jössz, akkor ezt megpróbálod ott is megvalósítani.
5: Amikor a Bartók hat romántácot dolgoztat föl, az milyen kihívásokat jelentett számodra? Ha jól emlékszem, akkor 16-os CD.
6: Abból a szempontból szerencsém volt, hogy én többször megtanultam ezt a darabot. Nagyon jól ismertem a zenét. És abban az időszakban mindig foglalkozom klasszikus zeneszerzők munkásságával. Ugye én nagyon próbálom megtalálni azt a töréspontot, ahol a jazzzene be tud világítani a klasszikus zenébe. Tehát, hogy használok klasszikus zenei formákat például a kompozícióimhoz. És itt igazából azokat a dolgokat tartottam szem előtt, ami nagyon furcsa lesz most, amikor találkozik a közönség, a marketing, eladhatóság, minden együtt, hogy tulajdonképpen Bartók zenéjét fogjuk játszani, ráadásul ezek ugye akkor még magyar területeken történt gyűjtések. Elindultunk egy picit inkább a népzene felől, és mindenképpen a Bartóki harmónia fordulatokat meghagytuk. De folyamatosan tanulmányokat készítettem, hogy vajon hogy lehet ez egy unió, tehát egy közös halmaz, az a harmonizáció vagy harmónia világ, amit én szeretném kifejezés, amit Bartók használ. És készítettem belőle 6-7 verziót, általában abból az ember elvisz 2-3-at a próbára, abból általában egyikre biztos, már érezzük mind a hárman, hogy ez lesz az, akkor még kipróbálunk másik 2-t, és visszamegyünk az elsőre. De biztos tudod, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy ugye Beethoven is, ugye, hát én sehol nem vagyok Beethovenhez, meg mert nagyon sokan nem vagyunk sehol, de hogy ő is azt csinálta, hogy ilyen papírokat ragasztott a kompozícióira, és akkor nem radírozott, hanem ráragadt, és újra írt tintával. És hát ugye most már annyira jó a technika, hogy ezeket le tudják fejteni. Hát a bácsi 9-szerre ugyanazt írta le, amit elsőre. Tehát ugye az első blikk az általában jó szokott lenni, de még kipróbálunk 2-3-at, és akkor utána elindul ezzel a koncertezés, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy nem sokat szoktak változni már a hangszerelések. Tehát, hogy mire ezt mi közönség elé visszük, addigra ezeket mi meg szoktuk érlelni annyira, hogy már nem változik, és ez egy nagy feladat volt. Most éppen készül egy Bartók lemezünk, ez a Fono Recordsnál fog megjelenni, a 15 parasztdalból lesznek szemelvények, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert általában én szoktam, hogy fogalmazzak, ilyen a zászlónkra tűzni hangszereket. Ugye a Trio Alakodály esetében a tárogató most már több mint 10 éve, és hát most elkezdtünk együtt dolgozni a Sanis Loricsivel, és Európában elég kevés vibrafonos zene van. Az egy hihetetlenül érzékeny dolog, egyébként dinamikában is nagyon meg kell tanulni halkan és nagyon dinamikusan játszani, hogy ő tudjon jól érvényesülni. És hát most éppen ezen dolgozunk, és ez is egy Bartók anyag lesz.
5: Hogy fedezted fel a vibrafont, hiszen ahogy az előbb említetted, nagyon fontos számodra, és ezzel különböző projektek tervei is már vannak a fejedben, ha jól sejtem.
6: Ez úgy indult, hogy édesapám vásárolt egy metalofont a nagyfiamnak karácsonyra. Azon nincsenek fekete hangok, csak a törzs hangok. És gyerek nagyon szereti, játszott rajta, és így először csak úgy egyverővel ütögette, aztán én meg így elkezdtem viccből nézegetni kétverővel, tehát hogy lehet rajta valamit megszólaltatni, a harmóniákat, és aztán rájöttem, tulajdonképpen már másfél éve legalább vegzáltam a ritmus szekciómat a turnékon, hogy gyerekek, csináljunk már négyen is valami projektet, tehát hogy ami fix, és nem az, hogy hárman is mondjuk a Budapest Fúvós Quintettel, vagy a Budapest Fagott Trióval, vagy az Anima Muzicével játszunk együtt, hanem csináljunk valamit négyen. Jó, de mi legyen a negyedik hangszer, és akkor mindig gondolkoztunk, ugye valami különlegeset szerettünk volna, és hát Ricsire esett a választás, aki egy hihetetlenül jó muzsikus.
5: És milyen terveid vannak a vibrafonnal? Szeretnéd többet használni természetesen a kompozícióidba is, és ezzel kibővíteni az Olá Dezső triót Olá Dezső kvártetté?
6: Ennek a zenekarnak pontosan ezért, hogy ne legyen Olá Dezső kvártett, adtunk egy nevet, ennek az a neve, hogy Vibratón kvártett, és a szervezők természetesen azért, hogy sokszor jobban eladható legyen, mondjuk így, nem mintha egy nagy brand lennék, de Olá Dezső Vibraton kvártettként is szokták hirdetni a koncertjeinket. A Covid idején a Műpa zeneszerző verseny kombó kategóriájában nagyon, tehát helyezést értem el, tehát kaptuk. És szerintem egyrészt a mű miatt is, meg maga a megszólalás miatt is sikerült ez. Ez a Lost Dreams című kompozíció volt, és hát nagyon jól lehet használni, úgyhogy én a jövőben nagyon tervezem azt, hogy mi ezzel a kvártettel sokat fogunk együtt játszani.
5: Mielőtt rátérnénk a díjakra és elismerésekre, amiket kaptál már korábban, egy picit ugorjunk vissza a gyökerekhez. Nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen zenei inspirációk értek téged gyerekkorodban, hiszen te is zenés családból származol.
6: Zenei inspiráció az alapvetően kávéházi cigányzene volt. Édesapám mindig hallgatott otthon klasszikus zenét. Ugye hát a névegyezés az nem a véletlen műve. Édesapám a híres Olá Dezső klarnétos. a 100 tagú cigányzenekar szólamvezetője, nagyon-nagyon sokáig játszott együtt Boros Lajossal a zenekarában, ugye jelenleg is aktívan játszik együtt Puka Károllyal, Nyári Lászlóval, és hát szokták mondani, hogy a legjobb kisfiam az, ha nem mész bele a felsorolásba, mert valakit megsértesz, úgyhogy már a hibát elkövettem, de szóval édesapám egy nagyon híres cigányzenész, és hát hallottunk otthon kávéházi cigányzenét, klasszikus zenét, jazzből, amit én nagyon sokat hallottam, hogy azt nagyon sokat hallgattuk otthon, ez a Natalie Cole-nak az Unforgettable című lemeze volt. Aztán apuk természetesen hallgatott Benny Goodman-t, meg ilyesmiket, és ezt már nagyon sok interjúban elmondtam, én át vagyok vágva, én klarnétos szerettem volna lenni. Nem sikerült. Azt mondták, hogy ez egy nagyon nehéz hangszer, nagyon jó kell tudni hozzá zongorázni, és egyébként is nagyon jónak kéne lenni szolfésból is. És akkor Fehér László név vezetésével, mikor már Tóth Aladáros voltam, azt hiszem ilyen 11 éves koromban az országos Ferenczi György zongora versenyen én első helyezett lettem a kategóriámban, és a vasárnapi ebédnél feltettem a nagy kérdést, hogy akkor csókolom, mikor lehetne most már váltani. És mondták, hogy ne viccelj, már úgy megszerettette ezt a zongorázást, te csináljad. Úgyhogy nálam a zongora az alapvetően nem volt egy ilyen erős választás. Az igaz, hogy gyerekkoromban hihetetlenül sokat néztem, aztán később tudtam meg, hogy abban a Horowitz zongorázik. Ugye a Tom és Jerry. Ugye imádtam nézni azt a részt, amikor ment a második magyar rapszódia, és akkor ott ütik, vágják egymást ott a zongorán belül az egérkét. Vicces is, meg közben jó zenét hallgatsz. Tehát, hogy volt egy ilyen kötődésem a hangszerhez. És most például ugye most ez a dolog ismétli magát, az én fiam szeptemberben lett 8 éves. És ő most zongorázik. Majd meglátjuk, hogy merre indítja el az életét, vagy hogy zenész lesz-e egyáltalán, vagy a zongora az ő hangszere. Én azt gondolom, hogy a zongorával való ismerkedés az mindig egy jó dolog, de hát ezt te is tudod jól, hiszen mi közel azonos generáció vagyunk. Ugye a mi generációnkban rengeteg a zongorista, mert szerintem a szüleink azt gondolták, hogy ez egy hihetetlenül jó döntés, és akkor most lett a piacon rengeteg zongorista a mi korosztályunkban, ha belegondolsz. És azt gondolom, hogy jól megtaláltuk mindannyian a helyünket. Tehát az én generációmból is mondjuk van olyan, aki időközben hangszert váltott, van olyan, aki jobban koncentrál a tanításra, van, aki többet játszik külföldön, különböző hajókon teljesítenek szerződéseket, van, aki zeneszerző lett, ugye, bocsánat, hogy így fogalmazok magammal szemet, hogy van, aki ilyen bolond és jazzzenével kezdett el foglalkozni. Tehát ez egyfajta őrület egyébként. Tehát, hogy én egyébként sajnálom, Isten nyugosztalja, szegény nagymamám hallgatta, hogy én gyakorlok. És azért szerintem idegesítőbb, mint klasszikus zenét gyakorolni. Tehát, hogy folyamatosan ugyanaz a basszus kör megy, és te ott próbálkozol. És akkor tulajdonképpen olyan, mintha a falnak futkozná neki. És akkor ezt hallgatni órákon keresztül, metronommal, vagy metronom nélkül. Tehát, hogy ebben egy kicsit megőrül az ember, miközben tanulja azért. Meg egy őrület is ezt az egész műfajt művelni.
4: Mai vendégem a junior prímadíjas Olá Dezső jazzzongora művész zeneszerző volt, aki a napokban tért haza külföldi turnéjáról, amelyről részletesen beszámolt nekünk. A holnap esti műsorban pedig a beszélgetésünk második részét is meghallgathatják, amelyben magáról is mesél majd nekünk. Tartsanak velünk holnap is 22 órától. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódík.
1: Karácsonykor minek a fa, kinek ragyog gyertyafény? Nem díszítek én már fenyőt a szeretet ünnepét. Szeretteim mind elmentek, fűtésem a lehelet. Már csak azért imádkozom, hogy túléljem a telet.
2: Szabad-e énekelni?
1: Szabad. Gyertek beljebb, gyerekek. Nem fáztok. Nem jó a fűtés.
2: Nem kell sapka, nem kell kabát, beleheljük ezt a szobát. Énekelve ünnepelünk, fényességbe együtt megyünk. Juhú!

0: Drága kicsi angyalkáim, köszönöm az éneket. Egy kicsikét vidította a szomorú szívemet. Úgy szégyellem, úgy röstellem bánatom, ha kiderül, de kinek is mesélhetnék, mit tegyek így egyedül.
1: Nem vagy egyedül.

0: a Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: 8%-kal nőtt a hazai bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balatonfejlesztési Tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 8%-kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energiafelhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a MAVIR adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízishelyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőművekkel és megnövekedett áramimporttal pótolták. Ennek nyomán az importáram részaránya a felhasználáson belül a tavaly 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett augusztusban, míg az ország energiaellátásának normál üzeme a hónap utolsó hetére állt helyre. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáru szállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Továbbra is támogatja a kormány a Balatonfejlesztési Tanács működését, jelentette ki a szervezet siófoki ülését követően Szabó Mátyás elnök, vidék- és területfejlesztési államtitkár. Az ülésen elhangzott, a Balaton vízszintje az előrejelzések szerint októberben is tovább csökken a növekvő párolgás és az éghajlatváltozás miatt. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője jelezte, az alacsony vízállás miatt a mederből előkerült roncsok és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt idén nyáron már 3-5 méter mélységben is közel 30 fokosra melegedett a tó, ami eddig ismeretlen jelenség volt. A Magyar Turizmus Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy bár a Balaton kiváló vízminőséggel büszkélkedhet, a negatív hangvételű híradások károsan hatottak az idegenforgalomra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 15-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét a Junior Prima díjas Olá Dezső jazz-zongora művész, zeneszerző, aki a napokban tért haza külföldi turnéjáról, amelyről részletesen beszámolt nekünk az előző adásban. A mai műsorban pedig az interjú második részét is meghallgathatják, amelyben magáról, a tanításról és a mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk. Tartsanak velünk a ma este is!
6: Mesélj a szomszédaidról. Hirtelen most ez jutott eszembe, hogy igazából néha nekem is problémát jelent az, hogy mondjuk este gyakorolni, vagy hát nem bírják elviselni, hogyha vasárnap gyakorlok. Nekem vannak ilyen gondjaim. Te hogy állsz a szomszédokkal?
7: Hát ugye azt nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatók, nem beavatjuk most őket ebbe. Ugye mind a ketten 13. kerületiek voltunk. Te már nem vagy az. Én még mindig ragaszkodom az angyalföldi macskaköves utakhoz. És nekem az volt a szerencsém, hogy ameddig a 7. emeleten laktam a 13. kerületben egy tiszti lakótelepen, a 6. emeleten egy hihetetlenül erős magyar nóta fán házas pár lakott alattunk. Ez azt jelenti, hogy apukám bármikor gyakorolhatott, és én is. A közös megegyezés az volt, hogy hétvégén 2 óra után nem. Én azt gondolom, hogy ez tartható. Tudom, hogy te is lakótelepen laktál nagyon sokáig, sőt voltam is nálad. Nem tudom, nektek milyen.
6: Ott ugyanez volt a szokás egyébként. Tehát, igen, de ez még a 90-es években volt. Most azonban szerintem már másként gondolkodnak.
7: Én ezt éreztem, hogy más lesz a gondolat, tehát, hogy változni fog a világ, ezért a legény lakásomat édesanyám még felett két emelettel vásároltam meg. Ahol sikerült olyan szomszédokat találnom, akik szinte ugyanakkor jártak haza éjszaka, mint én, szinte egyszerre porszívóztunk vasárnap éjszaka, és nem zavarta őket, hogy hozzám esetenként magánnövendékek jönnek, vagy én gyakorlok, vagy, sőt, nagyon tetszett nekik az, hogy mondjuk, mit tudom, az egyik héten a Gerendás Péterrel találkoztak a liftbe, a következő héten az Olái Bolyával, mit tudom, járt hozzánk tanulni a Szabó Máté rendező, meg még sorolhatnám, megint belementem egy nagy hibába, hogy felsoroljam mind azokat az embereket, akik úgy jártak akkor hozzám. Na most a harmadik lakás, ahol most lakom, az tulajdonképpen, ha édesanyám kinéz az ablakból és barra fordítja a fejét, akkor tudunk egymásnak integetni a szemben lévő házban. Egy ugyanolyan ingatlant vásároltam, mint amiben felnőttem, ugyanúgy két fiam van, mint a szüleimnek, és egy ugyanolyan lakást vettem elosztásban is. Nagyon aranyosak a szomszédjaim, idősek, hát a legtöbbet azért Benit hallgatják, ahogy zongorázni tanul. Én a zeneiskolában gyakorlok most már a legtöbbet bent, meg hát ugye én tudok a legkevésbé zongorázni otthon. Tehát ugye a kisfiam Dani, ő most lesz 4 éves decemberben, hát ő jobban zongorázik, mint én. Ez egyértelmű, tudod?
6: Ez így van.
7: Mindenki jobban tud nálad. Ugye Benni ő gyakorol, hát hogy ne lenne ügyesebb, mint én. Én ha bármit játékosan messze meg tudok mutatni nekik, meg játszunk együtt mindenféle dolgokat zenével otthon, tehát gyakorolni az anyukájával szokott, ki mással, aki fuvola művész, nem? Hát vele kell zongorát gyakorolni, és tőle el is fogad mindent, természetesen. Tőlem az egy kicsit talán némi eltartással, de alapvetően nincs ezzel baj, de hogy azt tudja Zsanival ott, hogy ők ezt így rendezik ezeket az ügyeket, tehát a zongorán szerintem én játszom a legkevesebbet otthon.
6: Térjük vissza egy picit a gyermekkorodra. Végül is a zeneiskolai tanulmányai után hol folytattad a zenét?
7: Én utána egy magánkonzervatóriumba jártam, a Continuo konzervatóriumba. Ott tulajdonképpen ezt nem nagyon szoktam erről beszélni, de hát ezt nem sikerült befejezni. Jött a jazz az életemben, leérettségiztem, a Szabó Ervin gimnáziumba jártam. Ott színészek és táncosok voltak az osztálytársaim, Viskárdi Tünde volt az osztályfőnököm, egy nagyon támogató közeg volt, volt időm mellette gyakorolni, mert ez ilyen, tehát a Rajkó Talentum tánckarának voltak a táncosai az osztálytársaim, és azt hiszem a Kiminek hívták azt az iskolát, ahol a színészek tanultak. És negyedikre már voltak velünk sportolók is, pára. És jött ez az egész jazz dolog, elragadott engem, és zeneelméletet Frank Oszkárnál tanultam, ugye, aki az Összhangzattan könyvet írta. Tulajdonképpen még akkor is egyébként ő nem érezte késznek a könyvet, mindig mondta, hogy milyen tesztüzem vagyunk még mi is. Tőle hihetetlenül sokat kaptam, elméletből nagyon jól fel voltam készülve, és hát én elkezdtem minden zseppénzemet, hát ezt a fiatalabbak már nem tudják, annyira boomer, most már boomer leszek, figyelj ide. Tehát az a fiatalok annyira ezt nem tudják, hogy ugye a Walkman az elemmel megy. És hogyha nem akartál annyit tekerni, ugye akkor a tolladdal vissza lehetett tekerni. És akkor én, milyen érdekes, hogy most pont itt beszélgetünk erről, hát akkor a Rádió C-ben ment rengeteg jazz felvétel, azokat felvettem meg a Bartok Rádión, meg videokazettára rögzítettem a Mezzóról különböző éjszaka lehetett csak jazzt hallgatni, nem értem. És akkor különböző ilyen felvételeket, és mivel Összhangzattamból jó voltam, és a fülem se volt olyan rossz, hát én elkezdtem én magamtól így jazz zongorázni. És akkor annyira csináltam már én ezt, de a konziba, tehát ott gyakoroltam ezeket, otthon nem igazán, sőt, szinte egyáltalán nem, viszont folyamatosan mondtam a szüleimnek, hogy én jazzzongorista leszek. Tehát én ezt, én megtaláltam, hogy én mit szeretnék csinálni, és abban az időben a Boros Lajoshoz nagyon sokat járt szórakozni egy társasággal a Szakcsi Lakatos Béla bácsi. És akkor ő nagyon csodálta a Béla bácsi ezt a cigányzenét, nagyon, nagyon nagyra tartotta a kávéházi cigányzenét, és sokszor beszélgettek édesapámmal, Lajos bácsival, és apukám mondta neki, hogy figyelj, hát tennél le nekem egy szívességet, hogy meg kéne hallgatni ezt a gyereket, mert ez nem hagy minket békén, és hogy mi tudjuk, hogy ebből nem lett semmi, hát 17 éves már, meg mindjárt 18, és hát hogy 17 éves voltam, azt hiszem 16 fél 17, de hogy hát, csináljunk már vele valamit, te mondd el, hát mert mondja, hogy te, hogy téged mennyire imád, tisztel, hallgatja fel, te mondod neki, hogy akkor az el fogja inni. És akkor felmentem Béla bácsihoz, tudod, vannak ezek az ilyen urbánus legendák most már Magyarország, hogy majd felviszlek a Béla bácsihoz. És hát jó sok páram volt, tényleg jó páram voltunk már Béla bácsinál, és ő engem meghallgatott, ellátott tanácsokkal, vehettem tőle pár zongoraórát, segített az elindulásban, hatalmas inspirációt adott nekem, és aztán tanultam még egy ideig, amikor nálad készültünk az egyetemre Cséki Kálmánnál, és Olá Kálmán osztályába kerültem a jazz tanszakon, akinek nagyon sokat köszönhetek. Tulajdonképpen őt is már egészen ilyen 15-16 éves koromtól kezdve ilyen példaképemként hallgattam, hiszen legyünk őszinték, szóval a Trio Midnight munkássága az egy jazz, és akkor most mondjuk, használjuk most már ezt a szót az interjú elejéhez képest, ez egy jazz történelmi esemény. És én nagyon büszke voltam, hogy nála tanulhatok, és akkor az egyetemen tanultam Faragó Bélánál, László Attilánál, akiktől nagyon sokat kaptam. És akkor elindult ez az ilyen, te is tudod jól, ez az ilyen versenyló állapot. És akkor mindenféle dologra jelentkeztem, és kipróbáltam magam benne, amit csak lehetett.
6: Számos versenyen voltál akkoriban. Melyik volt számodra a legizgalmasabb, legnagyobb felkészülést igénylő?
7: Mindegyik nagyon nehéz volt, mindegyik nagy felkészülést igényelt. Egy dolgot tanultam meg rögtön az elején, és nem emlékszem pontosan, hogy talán Kocsi Zoltántól hallottam ezt egy interjúban, és én ebben elkezdtem hinni a rögtön az elejétől, hogy minden egyes eredménynek maximum 3 napig kell tartania. És utána le kell ülni a hangszerhez, és új célok fel. Tehát nem lehet azzal megelégedni, hogy azt hiszem az első ilyen eredményem az egy jazz tehetségkutató verseny volt, talán az Arany 10 szervezésében, én szólista díjat kaptam. Aztán követte az összes többi ilyen jazz szövetség által rendezett verseny, de igazából, amit a díjaim kapcsán szeretnék elmondani, az, hogy ezeknek nagy része, ezek olyan elismerések, amit vagy nem kapott addig jazzzenész, vagy én voltam az első jazzzenész, aki kaphatta. A junior prima díjas előadó művész, én voltam első, aki ezt kapta. Én voltam az első Kodály Zoltán zeneszerző ösztöndíjas. Most már ketten vagyunk, mert az Olá Krisztián is kapott, ahogy láttam, és ennek nagyon örülök. És ezek ilyen nagyon, nagyon nekem ilyen fontos dolgok, hogy tulajdonképpen idézőjelben mondom ezt, ilyen képletes, a rajtam keresztül be tudta bizonyítani a magyar jazz, hogy igenis ez van ennyire fontos, hogy egy klasszikus zeneszerzőknek járó alkotói ösztöndíjat mi odaadunk egy jazzzongoristának, aki egyébként zeneszerző. És én ezek az ilyen jellegű dolgokra büszke vagyok, mindegyikre ugyanannyit kellett készülni, mindegyik ugyanannyira nehéz volt, és ami nagyon fontos, tudod, hogy vannak ilyen, most már csinálnak mindenféle ilyen social médiában ilyen képeket, tudod, hogy állsz egy hegy tetején, fogod a serleget, és mindenki szemből azt látja, hogy te vagy a nyertes, és azt nem látják, hogy egy milyen dombon menték keresztül, ami tele volt üvegszilánkkal, meg nem tudom én mivel, hogy voltak versenyek, amik nem sikerültek mindig olyan jól, mert mondjuk harmadik helyezett lettem. Vagy én úgy éreztem, hogy jobban játszottam, de mondjuk élettem, az én kompozícióm lett a legjobb zeneszerzésért járó díj, miközben én mondjuk nem, de hát ki vagyok én, hogy ezt ugye eldöntsem, szokták mondani, a díjakat adják. És akkor vagy elfogadod, vagy nem. Én hála jó Istennek sok ilyen elismerésben részesültem, mindért nagyon hálás vagyok. Mindenkinek van egy ilyen időszak az életében, amikor ilyen versenyló, és akkor mindenféle lehetőséget megragad azért, hogy játszhasson. Tehát ezekben mindig az a jó, hogy ezek hoztak magukkal különböző eseményeket, ahol én játszhattam.
6: Van olyan vélekedés, mint ahogy Bartók is mondta, hogy a versenyek azért versenylovaknak valók, nem pedig az embereknek.
7: Így van.
6: De valóban mégiscsak hoznak valami pluszt. Először is én azt gondolom, hogy az oda vezető út, tehát a felkészülés egy versenyre, hogy mondjuk hónapokat, heteket, vagy akár még éveket is töltesz egy bizonyos műsornak a kialakításával, a megtanulásával, a kidolgozásával, és ez motivál téged, hogy majd azon a napon elő kell adni úgy, hogy az tulajdonképpen, ami belőled kijön, az 100%-os legyen. Ez egy óriási feladat.
7: Ez lelkiismereti kérdés.
6: Igen, is, természetesen. És én azt gondolom, hogy ez viszi előre a zenészeket, illetve ez előre viheti. Tehát én ezért tartom fontosnak a versenyeket. Habár tudjuk, hogy a versenyeknek vannak árnyoldalai is, és a zsűri szempontjából például mindig nagyon nehéz a döntés, hiszen a zsűri időnként így kell föl, másnap úgy kell föl, lehet, hogy egy harmadik napon egy másik zongoristát, vagy másik zenészt választana, de ez egy másik kérdés. De tulajdonképpen ezzel még segít is valahol a közönségnek, vagy a szakmának, illetve a szakmán kívülieknek, hogy bemutassa, hogy egyáltalán milyen felhozatal van az adott generációból, és hogy kikre érdemes odafigyelni az adott pillanatban.
7: Így van, de hát ugye ez a felkészülés is egy érdekes dolog. Én most már tanárként ezt tanítom is, hogy abban az esetben, ha te a tudásod, időd, energiád, elhivatottságod fényében a lehetőségeidhez képest a legtöbbet megteszed azért, hogy azon a tanszaki koncerten, vagy éppen a XY verseny döntőjében, te abban a pillanatban mit teljesítesz, az már valahol nem a mi dolgunk. Az már valami fölöttünk lévő dolog. Ezt mindenféle kultúrában másképpen hívják. Onnantól kezdve jó Isten kezében vagyunk. De azt a részét, amit el lehet végezni, azt ha nem spórolod meg, akkor a lelkiismereted nyugodt lesz. És én a koncerteket tekintetében is így vagyok, és ezt próbálom átadni a növendékeimnek, és ez szerintem jó, mert egy terhet leveszel a vállukról. Tehát azt mondod, figyelj, ha te úgy érzed, hogy jól felkészültél, akkor nincs gond. Akkor most tedd, amit tenned kell. És hát ugye tudjuk jól, hogy az előadó művészetnek ez a legszebb része. Hogy semmi nem lesz kétszer ugyanolyan idézőjelben.
6: Mit gondolsz a jövőről? Mit gondolsz a jövő zenéjéről, illetve az AI, vagyis a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről?
7: Én azt gondolom, az eddigi tudásom alapján, most ezen a napon úgy gondolom, hogy a világ nagy alkotói, legyen ez irodalom, festészet, táncművészet, színház, zene, akármi. Mindig a múlt elemzésének, a gyökerek újraértelmezésének, megtanulásának, és tulajdonképpen azok értékeinek egy más kontextusban való bemutatásával tudtak valami újat alkotni. És mindig voltak társművészetek, amik meg tudták egymást termékenyíteni. Lásd Stravinsky, Gyagilejev, és ezeket a párosokat reggelig beszélgethetnénk most mi erről. Hogy a mesterséges intelligencia az egy gyönyörű dolog, tudni kell használni. Én azt gondolom, hogy ez természetesen egyfajta nem tudományos, hanem vallási meggyőződés. Ugye Isten az embert a saját képére teremtette, és ebben az én olvasatomban, ebben a koktélban lett egy plusz alkotó elem, a szabad akarat. Ugye, ez hajtja előre a világot, hogy döntéseink vannak szabadon. Az AI-nak nem lesz szabad akarata, és szabad akarat nélkül nem lehet alkotni. Lemérhetjük minden egyes fűszálnak a dőlésszögét egy mezőn, ebből készíthetünk átlagot, és megteremthetünk egy algoritmust, ami szerint mi tudunk létet generálni, de soha nem lesz az igazi. Ez ugyanaz, mint a digitális zongora és az igazi zongorának az esete. Ettől függetlenül az AI-t szerintem bőséggel lehet majd használni oktatási célra. Ami nagyon fontos szerintem, hogy a mai oktatás szemléletnek tükröznie kéne egyfajta kritikus szemléletet. Tehát, fiam, használjuk a Google-t, használjuk a Wikipédiát, de a Wikipédián is vannak hibák. Tehát, hogy mi a tiszta forrás? Honnan indulunk el? Tehát, hogy forrás elemzés. Tehát, hogy tudjuk, hogy amit hallok, vagy amit látok, mihez kössem, mi az igazságtartalom, ugye? Tehát, hogy hogyan szűrjük ezt ki, és ha megtanítjuk a gyerekeknek azt, hogy egy kritikus szemléletmódjuk legyen, akkor itt lehet AI, PZ, ZT, bármelyik két betű lehet egymás után. Az ember az egyetlen, aki alkotni képes ezen a világon. Sajnos pusztítani is. De mi vagyunk az egyetlenek, akik alkotni tudunk.
6: Neked milyen terveid vannak a jövőre nézve?
7: Én általában a mában élek, arra figyelek, hogy holnap valahogy jobb ember legyek. Tehát, hogy valamit jobban csináljak, amit tegnap. Mindannyiunknak vannak hibái. Azt gondolom, hogy ezeket meg kell ismerni, és tudatában kell lenni annak, hogy miben vagyunk jók, miben nem vagyunk jók. Ugye, már egyikünk sem lesz 190 cm magas, és biztosan vannak, tehát vannak tulajdonságaink, hibáink. Én azt gondolom, hogy fejlődés a fontos. Tehát én a zenei dolgokban is ezt gondolom, hogy a fejlődés a legfontos, és az érdeklődés. Tehát, hogyha nem érdekel a világ, ami körülötted van, vagy nem szeretnél jobban megismerni valamit, vagy nem szeretnél valamit jobban csinálni, maradj otthon. Akkor nem kell kikelni az ágyból. Tehát ez egy fontos, az én életemben ez egy fontos mozgató rugó, hogy megpróbálni jobban csinálni a dolgaidat. Ez azért fontos, mert ugye az ember az élet elején egy gyerek. Mindenki szereti őt, és hogyha valamit rosszul is kimond, akkor is azt megtapsolják, és azt mondják, hogy ügyes vagy. Azért, hogy téged arra ösztönözzenek, hogy minél hamarabb megtanulj jól beszélni. Aztán ugrunk egy nagyot, tinédzser vagy, megcsinálod a saját hülyeségeidet, lázadsz a világ ellen. De egyszer csak mindenkiből férj, jó esetben, és aztán jó esetben, ha szerencséje van, apuka lesz. Én férj is vagyok, apuka is vagyok, és még tanár is. Tehát, hogy jó példát kéne mutatnom. És én tulajdonképpen ezen ügyködök, hogy ezekben a pozíciókban, nevezzük így, vagy hivatásokban én jó legyek. Persze a jövőt illetően örülnék neki, hogyha mondjuk nagyobb szabadságot kapnék az alkotás terén, hogy mondjuk több támogatást kapna az ember, és idézőjelben könnyebb szívvel ülne le az íróasztal elé zenét írni. Persze az jó lenne. De alapvetően én annak örülök, hogyha egészséges a családom, és együtt lehetünk. És az meg már egy nagyon jó dolog, hogyha te egyébként meg minél hosszabban az élet pályádon minél hosszabban tudsz játszani a hangszereden. Az egy nagyon fontos dolog. Tehát azt látom például édesapámon is, aki most januárban lesz 65 éves, hogy ez egy hihetetlenül nagy energia az, hogy az ember fölveszi az ingét, megfogja a tokját, és elmegy muzsikálni. Tehát, hogy a jövőt illetően én ezeknek örülnék a legjobban, hogyha a családom egészséges, velük lehetek, és ott ülhetek az íróasztal előtt, vagy a zongora előtt, és csinálhatom azt, amihez értek, vagy legalábbis próbálok a lehető legjobban érteni.
6: Ha már így felmerült a családnak a szerepe és a jelentősége, illetve a gyerekek, akkor mondd már el nekem, hogy szerinted mikor kell elkezdeni zenét tanulnia egy gyereknek, illetve mi a célod a gyermeket kapcsán? Zenész lesz szerinted?
7: Én azt gondolom, hogy rengeteg kutatás bebizonyítja azt, hogy a zenetanulás hihetetlenül nagy segítséggel van a tanulásban, nagy segítséggel bír a társadalomban való elhelyezkedésben, nagyon sokat lendít a lelki életeden minden esetben, és az, hogy én mit szeretnék, az azt gondolom, hogy az egy 70. pont. Ugye talán egy szülő akkor teszi a legnehezebb súlyt a gyereke kezébe, amikor azt mondja, hogy fiam, legyél boldog, én mindenben támogatlak. Ez egy nagyon nehéz dolog. De én mégis ezt vallom, hogy figyelem azt, hogy ők mi az, ami érdekli őket. Tehát mi az, ami érdekli őket. Mi az, ami boldogságot ad nekik. Benni most elkezdett zongorázni, élvezi, szereti, de hát te is tudod jó, hogy mindig vannak nehezebb, mindig vannak lépcsők, amiket meg kell ebben lépni. De közben meg a gyerekeimnek is, meg a növendékeimnek is azt mondom, hogy maga az, hogyha megtanulsz egy hangszeren gyakorolni, és azt te jól tudod végezni magát a gyakorlást, az ugye egy rendszert ad az életednek. Ugye? És ugye van egy ilyen mondás, nem tudom ki mondta, ugye az vagy, amit minden nap teszel. És ez egy nagyon fontos rendszert is tud adni az életednek. Nem tudhatom, hogy zenészek lesznek-e, vagy nem. Azt tudom tanáremberként, meg édesapaként, hogy mind a kettőben nagy szikra van. Tehát a kisebbik fiam az itt előpakolja. Tehát teljesen a tipikus ilyen sztori. Már most pakolja elő a mindenféle dobozokat, van már egy picike valami kis dobszerű cucca, de meg össze is rak ilyen szetteket, és akkor bármilyen zene szól, akkor őt arra nagyon elkezd dobolni. Benni hallgat valamilyen zenét, vagy néz valamilyen mesét, megpróbálja megkeresni a zongorán azokat a hangukat, amik ott szólnak, egyre nagyobb sikerrel. A zenetanulást én mindenkinek ajánlom minden korban, mert jót tesz a lelkednek. Tehát azért nem hiába van az, hogy idézőjelben mondom ezt, hogy társadalomban bizonyos felsőbb körökben, vagy aki megteheti, az tanítatja a gyerekét zenére, mert attól valóban több leszel.
6: Erre hadd reflektáljak most, kérlek, mert a minap voltunk egy konferencián, egy tanári továbbképzésen, ahol dr. Glovicki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora egyébként, tartott egy előadást a holnap után iskolájáról. Tehát, hogy tulajdonképpen mi lenne az oktatásnak a feladata. Én ezt lejegyzeteltem magamnak, ezt hadd osszam meg most veled, mondta. Jó? Mert nagyon érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. Komplex probléma megoldás képessége.
7: Tökéletes.
6: Ez egy fontos dolog lenne nyilván az oktatásban. Kritikai gondolkodás, kreativitás, emberekkel való bánni tudás, emberek koordinálása, érzelmi intelligencia, mérlegelés és döntésképesség, szolgáltatás központú gondolkodás, tárgyalástechnika, rugalmas gondolkodás. Továbbá kooperatív technikák, projektmódszer, problémaközpontú megközelítés, komplex probléma megoldás. Neked erről mi jut eszedbe? Mert nekem a zene. És a zene oktatás.
7: Egyrészt én egy dolgot hiányolok benne. És azt tudod mi? Amit én nagyon régóta, ez szinte a zeneoktatás 90%-ban, amit itt felsoroltam.
6: Ugye?
7: Én egy dolog van, a csoport dinamika.
6: Igen.
7: Tehát amit én például, mikor általános iskolába jártam, meg gimnáziumba, én egy dolgot nagyon hiányoltam, az pedig az, hogy 8 órában tulajdonképpen a neonfény alatt keltetnek bennünket szünetekkel. Elnézést kérek ezért a mondatért, ezt így nézem. Kevés a csoportos munka. Pedig ugye ott alakul ki, tehát ugye legyünk őszinték, az iskola meg a gimnázium az tulajdonképpen modellezi majd a munkahelyedet, vagy valami erre készülsz föl, vagy mit, valami ilyesmi. Ezt szokták mondani a nagyokosok. De a munkahelyeden neked tulajdonképpen a, és ebben nincsen semmilyen hierarchia, de a portástól a vezérigazgatóig mindenkivel lesz kapcsolatod. És ugye az emberi kapcsolatok és a csoport dinamika. Mert ugye van egy feladat, amit közösen kell megoldani. És hogyha van egy másfélszer két méteres doboz, amiben valakinek el kell bújni, akkor hiába a Pisti a legokosabb, a legmagasabb és a legszélesebb, nem őt fogjuk betenni abba a dobozba, hogy elbújjon. De ameddig ez a csoportos, csoportban egy ilyen döntés, tehát nem gyakoroljuk együtt a demokráciát, a véleménynyilvánítás szabadságát, az érdekegyeztetést, és ugye a legfontosabb ugye a tolerancia és az egymás iránt való bizalom alapú szeretet. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ezt biztosan nem azért mondta nekem, hogy megsértsen engem, hanem ő valószínűleg jót akar nekem, csak most nem úgy mondta el az aktuális helyzet hevében, ahogy ő ezt szeretné. Na ezt az iskolában most még nem tanuljuk. Ugye nem tanuljuk azt, hogy hogyan dolgozzunk együtt. És én azt gondolom, hogy a jövő oktatásának erre fel kell készíteni a gyerekeket, mert erről szól a világ, arról, hogy megértesd magad, és arról, hogy hogyan tudsz a részese lenni folyamatoknak. Mert nem a legvastagabb és a leghosszabb csavar mozgatja a gépet, hanem a legkisebb alkotó elemek is ugyanolyan fontosak. Ezt a mai világban kezdjük elfelejteni.
6: Tulajdonképpen tanárként pont ez a feladatunk neked és nekem is, hogy a jövő oktatásán dolgozzunk, illetve a legfrissebb módszerekkel oktatjuk a diákjainkat, növendékeinket és fejlesztjük a fiatal generációt. Így a műsor vége felé hadd kérdezzek még egy érdekes kérdést, ami számomra legalábbis mindig érdekes, hogy mi lenne az az 5 album, CD, zenemű, amit elvinnél egy lakatlan szigetre?
7: És csak 5-öt lehet vinni, ugye?
6: Korábbi vendégek mindenféle csalással próbálkoztak már, hogy...
7: Tudom, ilyen best of albumok, ugye?
6: Igen, ilyen. Pontosan. Természetesen azt is lehet mondani. De ez tulajdonképpen azt tükrözi, hogy számodra mik azok a zenék, mik azok a műfajok, mik azok az előadók, kik azok az előadók, akik fontosak minden tekintetben.
7: Biztosan vinnék magammal egy albumot Bill Evans-tól. De egy olyan albumot vinnék, ami nem szokványos, ha már csak egyet lehet vinni. És szerintem azt, amelyiken a Jack de Jonettel és a Eddie Gomez-zel játszanak együtt, azt hiszem, ezt nemrég mutatták nekem, és teljesen vagyok tőle ájóba. Biztosan vinnék magammal egy Bach lemezt. De ha csak 5 lemezt vihetek magammal, akkor nem valami zongorásat kéne vinni, nem?
6: Könnyen meg lehet, igen, gondolkodhatunk így.
7: Ugye, mert akkor megbolondulnék ott a szigeten a második héten a zongorázástól, hiába szeretem, hogy valószínűleg a János Passiót vinném. Mivel az életemnek része a modern balett, és most már a színház is, hát itt nagyon lebeg a léc, melyiket vinném, de mégiscsak az a régebbi és mélyebb is nagyobb inspiráció, hát a csodálatos mandarinból biztos vinnék felvételt magammal. És hát azért azon a CD-n biztos lenne még hely a kék szakálúnak is.
6: Tehát Bartók nem maradhat ki akkor.
7: Nem. Érte? És akkor már három lemezünk van, már csak két hely van. Hát kéne vinni valamit, amire tudok ott táncolgatni is. És remélem, hogy nem egyedül lennék ezen a lakatlan szigeten.
6: Hát, ha lakatlan, akkor elméletileg egyedül, és csak a zenével vagy.
7: Aha, hát akkor majd egyedül eltáncolgatok. Hát akkor mindenképpen kéne Michael Jackson lemez.
6: Jó, de jó.
7: De most ezt kimondtam, és már gondolkozom, hogy a Stevie Wondert kellett volna mondani. De higgyünk, tehát higgyünk az első bliknek, jó?
6: Igen, az első intuíció mindig nagyon
7: tehát
6: fontos.
7: Tehát Michael Jackson lemez lenne a negyedik. Hát és akkor még mindig maradt egy. És hát annak cigányzenének kéne lennie, kávéházi cigányzenének. Hát és akkor ugye itt még nehezebb a döntés, hogy mi az, ami hozzám igazán közel áll. De valószínűleg, és ezt tudom, hogy furcsán hangzik, mivel nagyon szeretem a kávéházi cigányzenét, és nagyon sok előadót ismerek ebből. Pontosan ezért hát nagyon vicces lesz, de magam felé húzna a kezem, és valami olyat vinnék, amin édesapám játszik. Tehát, és akkor ezzel feloldanám ezt, hogy éppen nekem melyik primás tetszik, mert ugye ez is egy olyan érdekes dolog, hogy megosztóak ebben az emberek. Ő ezt hallgatja, ő azt nem hallgatja, tehát, hogy, és közben meg igazából mindegyik csodálatos. Tehát ez lenne az az öt lemez, amit vinnék magammal, és szerintem igen, ennyi, ezt tudnám elvinni.
6: Nagyon izgalmas választások. Hát köszönöm szépen. Nagyszerű volt veled beszélgetni, nagy élmény volt, köszönöm, és örülök, hogy bejöttél hozzánk, beszámoltál a sikereidről, az utazásodról, most ugyebár, ahogy Észtországból és Erdélyből hazajöttél, és természetesen várunk a jövőben is ide vissza a rádióba. Köszönöm szépen!
7: Hálásan köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

aquí. Hombre, vamos allá, la copa.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Én a szívem mélyén hittem, hogy rám is vár egy lány valahol.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15.000 forinttal is kevesebbet kérhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
2: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
2: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés. A belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Una, dos y tres. Papá, sí.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húsdrácigány.
1: Az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
0: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrát cigányban.
1: 100.3 Rádió Dík.
0: Romákról, romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hétvégén. Helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.

0: Jó reggelt, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, 8 óra elmúlt 5 perccel. Remélem, hogy kellemesen indul ez a reggel, és hogyha még csak most ébredeztek, akkor segítek egy kicsit felpörgetni ezt a vasárnapot. Nézzük, hogy mi vár rátok ma. Először jön a közlekedés, hogy mindenki tudja, mire számíthat az utakon, utána megnézzük az időjárást, aztán pedig jönnek az igazán érdekes témák, meglepő történetek és olyan dolgok, amikről biztosan majd nektek is meg lesz a véleményetek. Maradjatok velem itt a Rádió Dikken, mert a vasárnap délelőtt még csak most kezdődik.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a vasárnap. Reggel még friss lesz a levegő, országszerte 9 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk, délutánra viszont kellemesen felmelegszik az idő, 24-28 fok várható. Budapesten nagyjából 27 fok lehet a csúcs hőmérséklet. A nap folyamán növekedhet a felhőzet, de összességében kellemes, enyhe szeptemberi vasárnapra készülhetünk. A reggeli kis kabát után délután már jó, szóval könnyebb öltözet is elég lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körútat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223-E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát, ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanjunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon!

0: Rádió Dix. Hol a hangunk?
1: Szép jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Dix Rádió hallgatóit. Remélem a kávé már dolgozik, a jó kedv pedig úton van. Kezdjük együtt ezt a délelőttöt. Hamarosan érkezik az időjárás jelentés és a közlekedési helyzet, utána pedig izgalmas, érdekes témákkal folytatjuk a műsort.
0: Időjárás.
1: Vasárnap kellemes kora őszi időre számíthatunk. Hajnalban és reggel 9 és 16 fok körül alakul a hőmérséklet, így aki korán indul útnak, annak még jól jöhet egy vékony dzseki. Napközben viszont 24-28 fokig melegszik a levegő, Budapesten körülbelül 27 fok várható. A felhőzet a nap folyamán növekedhet, de a hőmérséklet igazán barátságosan alakul. Szép kellemes szeptemberi vasárnap ígérkezik.
0: Közlekedési hírek.
1: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcán nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombovári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Fehérvári úton kifelé a Dombovári útnál nem lehet visszafordulni és balra kanyarodni. A Dombovári utat egyirányúsították a Fehérvári úttól a Budafoki útig, illetve a Sárbogárdi utat egyirányúsították a Fehérvári út felé. Mindenki vigyázzon magára az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öcskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Nagyon szép vasárnap reggelt, kedves hallgatóink, ez itt a Rádiódik, 9 óra elmúlt 5 perccel. Induljon a napotok mosollyal, jó zenével, és természetesen a legfontosabb reggeli információkkal. Mindjárt megnézzük, hogyan alakul a közlekedés, milyen időre számíthatunk ma, aztán pedig nem engedem, hogy unatkozzatok. Jönnek az érdekes és meghökkentő, vagy éppen elgondolkodtató témák, amikkel együtt tölthetjük ezt a vasárnap délelőttöt.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a vasárnap. Reggel még friss lesz a levegő, országszerte 9 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk, délutánra viszont kellemesen felmelegszik az idő, 24-28 fok várható. Budapesten nagyjából 27 fok lehet a csúcshőmérséklet. A nap folyamán növekedhet a felhőzet, de összességében kellemes, enyhe szeptemberi vasárnapra készülhetünk. A reggeli kis kabát után délután már jó, jóval könnyebb öltözet is elég lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombovári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Fehérvári úton kifelé a Dombovári útnál nem lehet visszafordulni és balra kanyarodni. A Dombovári utat egyirányúsították a Fehérvári úttól a Budafoki útig, illetve a Sárbogárdi utat egyirányúsították a Fehérvári út felé. Mindenki vigyázzon magára az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Ha ötöst kapsz a dolgozatra, kapsz egy ezrest. Ismerős? Szülőként néha nagyon csábító elővenni a jutalmazás csodafegyverét. Jó jegyért, pénzt, rendrakásért, csoki, szép viselkedésért, meg valami apróság. És lássuk be, hogy működik. Ha nekem azt mondanák, hogy minden elmosogatás után kapok egy pár új cipőt, akkor valószínűleg még a szomszéd tányérjait is elmosnám. Csak hogy a pszichológia szerint nem mindegy, miért csinálunk valamit. Létezik úgynevezett külső motiváció, azért teszek valamit, mert jutalmat kapok érte, vagy el akarom kerülni a kellemetlen következményt. És van a belső motiváció, azért csinálom, mert érdekel, élvezem, fontos nekem, vagy jó érzés, hogy képes vagyok megcsinálni. Gyerekeknél mindkettőnek van helye. A jutalmazás önmagában tehát nem ördögtől való. Rövid távon kifejezetten hatékony lehet egy új szokás kialakításában, vagy egy nehezebb feladat elkezdésében. A gond akkor kezdődhet, ha mindennek ára lesz. Elpakoltad a játékokat? Tessék, jutalom. Elolvastad a leckét? Jutalom. Felvetted az oknidat? Na jó, itt azért álljunk meg, mert lassan külön pénzügyi osztály kell majd a gyerek mellé. A motiváció kutatás egyik érdekes eredménye, hogy bizonyos helyzetekben a rendszeresen előre beígért kézzelfogható jutalom csökkentheti a belső érdeklődést, főleg akkor, ha a gyerek eredetileg magától is szívesen végezte az adott tevékenységet. Vagyis, ha egy gyerek imád rajzolni, nem feltétlenül szerencsés minden elkészült rajzért jutalmat adni neki. Egy idő után ugyanis a kérdés könnyen megváltozhat. Nem az lesz, hogy mit rajzoljak, hanem az, hogy ezért mit kapok. Na de akkor dicsérjük? Igen, csak az sem mindegy, hogy hogyan. A pszichológiai kutatások szerint hasznos lehet, ha nem kizárólag a gyereket címkézzük. Te olyan okos vagy, hanem észrevesszük a folyamatot is. Láttam, hogy nem adtad fel, sokat gyakoroltál és megérte, nagyon ügyesen kitaláltad, hogyan old meg. Ezzel nem azt üzenjük, hogy az eredmény nem számít, hanem azt, hogy a fejlődéshez vezető erőfeszítés, stratégia és kitartás is nagy érték. És ennek van még egy előnye. Ha egy gyerek azt gondolja magáról, hogy én okos vagyok, akkor egy kudarc ijesztő lehet számára. Ha ezt nem tudtam, akkor mégsem vagyok okos? Kérdezheti magától ezt a gyerek jogosan. Ha viszont azt tanulja meg, hogy gyakorlással fejlődhet, egy hiba könnyebben válik abból, hogy jaj, elrontottam, azzá, hogy na jó, próbáljuk meg még egyszer. Persze azért a dicséretből sem kell egésznapos sportközvetítést csinálni. Bravo, Bence, csodálatos, felvetted a cipődet, fantasztikus, bal láb, és most következik a jobb láb. Na, ezt inkább hagyjuk, mert a hiteles dicséret konkrét és őszinte. Persze lehet dicsérni egy kisgyereket, hogyha felvette a cipőjét, vagy be tudta kötni a cipőfüzét, akkor nyilván ezeket a dicséreteket sem szabad elhanyagolni, főleg egy pici gyerek számára, de azért egy 10 évesnél már ezt inkább hagyjuk. Szóval a hiteles dicséret konkrét és őszinte. A gyerek pontosan érzi, hogyha minden mozdulatára automatikusan azt mondjuk, ügyes vagy. Tehát talán nem az a kérdés, hogy jutalom vagy dicséret, inkább az, hogyan segítsünk egy gyereknek eljutni oda, hogy egyszer már nem miattunk akarjon ügyeskedni, tanulni vagy próbálkozni, hanem saját magáért.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Pont olyan makacs, mint az apja. Ezt a természetét biztosan az anyjától örökölte. Ugye milyen könnyen mondjuk ezeket? Ha a gyerek szorgalmas, természetesen ránk ütött. Ha viszont széthagyja az okniát a lakásban, hát ott azért érdemes alaposan megvizsgálni a másik család genetikai állományát. De félretéve a családi diplomáciát, tényleg örökölhető a személyiség? A válasz meglepő módon részben igen. A viselkedés genetikai kutatások többek között ikervizsgálatok alapján a személyiség jegyek közötti emberi különbségek nagyjából 40-50%-a magyarázható genetikai különbségekkel. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy adott ember személyiségének pontosan a fele genetika, a másik fele pedig nevelés. Az örökölhetőség egy népességre vonatkozó statisztikai becslés. Vagyis nincs egy kis génünk arra, hogy makacs, egy másik arra, hogy reggel beszélni sem szabad hozzá. Sok-sok gén apró hatása és a környezet együtt alakít bennünket. A temperamentum bizonyos elemei már egészen pici korban megfigyelhetők. Van baba, aki kíváncsian nézi az új arcokat, a másik inkább anyavállába fúrja fejét, és valószínűleg azt gondolja, köszönöm, én ezt a társasági eseményt inkább kihagynám. A kutatók szerint például az érzelmi reakcióink erősségében, aktivitásunkban vagy abban, mennyire keressük az újdonságokat, lehet velünk született hajlam. De aztán megérkezik a környezet. A család, a nevelés, az iskola, a barátok, a kultúra, a sikerek és kudarcok, és persze az összes élményünk. Ezek mind alakítják, hogyan fejeződnek ki a velünk született hajlamaink. És itt jön egy nagyon érdekes rész. Még az egy családban felnővő testvérek sem pontosan ugyanabban a környezetben nőnek fel. Az egyiknek más barátai vannak, más tanárai, más élményei. Ráadásul a szülők sem teljesen ugyanúgy viszonyulnak két különböző természetű gyerekhez. Ezért fordulhat elő, hogy két testvér ugyanabban a lakásban, ugyanazzal az anyával és apával nő fel, mégis annyira különböznek, hogy az ember néha ellenőrizné a szülészet papírjait. És van még valami fontos, a gének nem végzetek. Ha egy gyerek például vele születettem félénkebb, abból nem következik, hogy felnőttként is minden társas helyzetet kerülni fog. Biztonságos környezetben, jó tapasztalatokkal és fokozatos gyakorlással megtanulhat magabiztosabban mozogni az emberek között. A fejlődés ugyanis folyamatos kölcsönhatás. A génjeink adnak bizonyos hajlamokat, a környezet pedig segít formálni, hogy mi lesz belőlük. Talán úgy képzeljük el, mint egy paklik kártyát. A lapok egy részét születéskor megkapjuk, de hogy hogyan játszunk velük, azt már az élet során tanuljuk meg. Úgy, hogy amikor legközelebb a gyerek valami csodálatosat csinál, nyugodtan mondjuk, ezt tőlem örökölte. Ha pedig valami kevésbé csodálatosat, nos, a tudomány szerint a környezet szerepe is jelentős.
1: Rompodrom
2: 100.3 Rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a Magyar Közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egyre kell szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Szép jó reggelt kívánok ezen a csodaszép vasárnapon. Notár Méritől és LL Juniortól szólt az én szívem 10 óra elmúlt 5 perccel. Akár otthon vagytok a családdal, akár úton vagytok valahová, örülök, hogy velem indítjátok ezt a napot. Hamarosan érkezik a közlekedési helyzet, hogy tudjátok merre érdemes elindulni, utána pedig jön az időjárás, hogy azt is tudjuk, mit tartogat nekünk a vasárnap. Ha pedig ezzel megvagyunk, akkor kezdődhetnek az érdekes történetek, különleges tények, furcsaságok és izgalmas témák. Szóval érdemes lesz velem tartani.
1: Időjárás.
0: Vasárnap kellemes kora őszi időre számíthatunk. Hajnalban és reggel 9 és 16 fok körül alakul a hőmérséklet, így aki korán indul útnak, annak még jól jöhet egy vékony dzseki. Napközben viszont 24-28 fokig melegszik a levegő, Budapesten körülbelül 27 fok várható. A felhőzet a nap folyamán növekedhet, de a hőmérséklet igazán barátságosan alakul. Szép, kellemes szeptemberi vasárnap ígérkezik.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körútat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223-E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát, ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanjunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon!

0: Rádiódik.
1: Mitől igazi egy barát? Attól, hogy minden fényképünket belájkolja? Vagy attól, hogy mindig azt mondja, hogy igazunk van? Vagy attól, hogy még azt is megmondja, figyelj, ezt a ruhát inkább tedd szépen vissza a szekrénybe? Valószínűleg ennél azért egy picit többről van szó. Az igazi barátság egyik legfontosabb része a bizalom. Az, amikor tudjuk, hogy elmondhatunk valamit a másiknak anélkül, hogy másnapra már a fél város is ismerné a történetet. Egy barát előtt nem kell állandóan a legjobb formánkat hoznunk, lehetünk fáradtak, szomorúak, mérgesek, néha még elviselhetetlenek is, és ő azért még másnap is felveszi majd a telefont. Persze egy igazi barát nem feltétlenül az, aki mindenben egyetért velünk, sőt, néha éppen ő az, aki azt mondja, szeretlek, de szerintem ebben most nincs igazad. Ez abban a pillanatban lehet, hogy nem esik jól, de sokszor többet ér, mint 10 ember, aki csak bólogat körülöttünk. És talán az egyik legfontosabb próba akkor jön, amikor valami nehéz történik velünk. Amikor nem vagyunk vidámak, nincs kedvünk társaságba menni, vagy egyszerűen szükségünk van valakire. Ilyenkor derül ki igazán, ki az, aki nem csak a jó pillanatokban van jelen, de a barátság természetesen kétirányú utca. Nem csak azt érdemes nézni, hogy ki milyen barátunk, hanem néha azt is megkérdezhetjük magunktól, én vajon milyen barát vagyok? Felhívom a másikat akkor is, amikor nincs szükségem semmire? Meghallgatom? Tudok örülni a sikerének anélkül, hogy rögtön magamhoz hasonlítanám? És van még valami nagyon szép a valódi barátságban. Nem mindig kell hozzá napi kapcsolat. Vannak barátok, akikkel hónapokig nem beszélünk, aztán amikor végre találkozunk, 5 perc múlva pontosan ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Talán ezért olyan értékes egy igaz barát. Ismeri a legjobb történeteinket, tudja a legkínosabbakat is, és még mindig szóba áll velünk. Ha van ilyen ember az életünkben, becsüljük meg, és néha ne csak gondoljunk rá, hanem emeljük fel azt a telefont, és mondjuk neki, csak azért hívtalak, mert kíváncsi voltam, hogy vagy.

A barátságról általában a bizalom, a nevetés és a közös élmények jutnak eszünkbe. De mi történik akkor, hogyha egy barátság után rendszeresen nem feltöltődve, hanem inkább lemerülve érezzük magunkat? Persze attól még senki nem mérgező barát, hogy egyszer rossz napja van, panaszkodik, vagy éppen nincs ideje ránk. Egy hosszú barátságban vannak jobb és nehezebb időszakok. Inkább az ismétlődő mintákra érdemes figyelni. Például arra, ha valaki szinte mindig csak magáról beszél. Felhív, elmeséli az egész hetét, a munkahelyét, a szomszédját, még azt is, hogy mit mondott neki a pénztáros, aztán amikor végre mi következnénk, egyszer csak megszólal, jaj, most mennem kell. Figyelmeztető jel lehet az is, ha a másik rendszeresen lekicsinyli a sikereinket. Bűntudatot kelt bennünk, féltékenyen reagál más kapcsolatainkra, vagy csak akkor keres, amikor szüksége van valamire. Egy egészséges barátságban ugyanis van kölcsönösség. Nem kell mindent patika mérlegen mérni, ma én hallgattalak meg, holnap te engem, de hosszabb távon mindkét embernek éreznie kell, hogy fontos a másik számára. És talán az egyik legegyszerűbb jel az, hogyan érezzük magunkat egy találkozás után. Persze egyetlen alkalomból nem érdemes következtetéseket levonni, de ha hónapokon keresztül azt vesszük észre, hogy egy bizonyos ember társasága után rendszeresen feszültek, kimerültek, vagy rosszkedvűek vagyunk, érdemes elgondolkodni azon, mi történik ebben a kapcsolatban. És mit lehet tenni? Nem feltétlenül az első lépés, hogy látványosan kitöröljük a másikat a telefonunkból, és ünnepélyesen blokkoljuk minden közösségi oldalon. Sokszor először egy őszinte beszélgetés és néhány világos határ is sokat segíthet. Egy jó barátságban ugyanis lehet nemet mondani, lehet külön véleményünk, lehet más barátunk is, és lehet úgy jelezni, hogy valami rosszul esett, hogy attól még nem dől össze a kapcsolat. Talán ezt érdemes magunk vinni. A barátság nem attól igazi, hogy soha nincs benne konfliktus, hanem attól, hogy van benne tisztelet, bizalom és kölcsönösség. Mert egy jó barát néha az agyunkra mehet, valljuk be, de erre még a legjobb barátok is képesek. De összességében nem kisebbnek érezzük magunkat mellette, hanem egyszerűen önmagunk lehetünk.

0: kapja vére.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hétvégén. Helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott. Az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.

0: 11 óra elmúlt 5 perccel, és már is elérkeztünk a vasárnapi délelőttünk utolsó órájához. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat velem, mert még egy órára marasztalnálak benneteket. Most pedig nézzük meg együtt, hogy mi történik a közlekedésben, és persze azt is, hogy milyen időjárás vár ránk a nap hátralévő részében. Aztán pedig jönnek még az utolsó óra érdekes témái, különleges történetei és meglepetései, úgyhogy semmiképpen ne kapcsoljatok el. Maradjatok velem, töltsük együtt ezt az utolsó vasárnapi órát is. Jó kedvel, zenével és sok-sok érdekességgel.
1: Időjárás.
0: Nézzük, milyen idővel készül nekünk a vasárnap. Reggel még friss lesz a levegő, országszerte 9 és 16 fok közötti értékekre számíthatunk, délutánra viszont kellemesen felmelegszik az idő, 24-28 fok várható. Budapesten nagyjából 27 fok lehet a csúcs hőmérséklet. A nap folyamán növekedhet a felhőzet, de összességében kellemes, enyhe szeptemberi vasárnapra készülhetünk. A reggeli kis kabát után délután már jóval könnyebb öltözet is elég lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. A Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárásra kell számítani. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek, nem lehet a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, valamint a Berda József utcából balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. A Madridi utcánál szintén sávlezárásra számítsanak. A Lőrinc utcát, a József Attila utcát, a Tavasz utcát és a Jókai utcát lezárták az István útnál. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Langlet-Valdemár utca és Újpest központ közötti megállókat Újpest központ felé. A 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Budafoki úton irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon befelé, a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombovári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. A Fehérvári úton kifelé a Dombovári útnál nem lehet visszafordulni és balra kanyarodni. A Dombovári utat egyirányúsították a Fehérvári úttól a Budafoki útig, illetve a Sárbogárdi utat egyirányúsították a Fehérvári út felé. Mindenki vigyázzon magára az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: amiket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

Na, tegyünk fel egy kényes kérdést. Ha a párunk telefonja ott van előttünk az asztalon, és egyszer csak felvillan rajta egy üzenet, oda nézünk? És ha már oda néztünk, vajon csak a nevet olvassuk el, vagy hirtelen Sherlock Holmes költözik belénk? A mobiltelefon mára a párkapcsolatok egyik új konfliktus forrása lett, hiszen gyakorlatilag az egész életünk benne van. Üzenetek, fényképek, közösségi oldalak, munkahelyi beszélgetések, baráti csoportok. Ezért felmerül a kérdés, ha szeretjük egymást, akkor automatikusan jogunk van mindehhez hozzáférni? Pszichológiai szempontból egy egészséges kapcsolat egyik alapja a bizalom, de ettől még mindkét félnek lehet magánszférája. A magánszféra pedig nem ugyanaz, mint a titkolózás. Nagy különbség van a között, hogy valaki rejteget valamit a párja elől, és a között, hogy szeretné megtartani a személyes terét. Hiszen lehetnek a telefonunkban olyan beszélgetések is, amelyeket egy barát vagy családtag bizalmasan osztott meg velünk. Az állandó ellenőrzés ráadásul könnyen ördögi körré válhat. Ha valaki bizonytalan vagy féltékeny, belenéz a másik telefonjába, hogy megnyugodjon. Ha nem talál semmit, egy kis időre valóban megkönnyebbülhet. Csak hogy később újra jelentkezhet a bizonytalanság, és jön az újabb ellenőrzés. Miért volt online este 11-kor? Kirakott szívecskét ad képére. És ki az a Marika? Majd kiderül, hogy Marika a könyvelő. Az ellenőrzés tehát nem feltétlenül építi a bizalmat. Sokszor éppen ellenkezőleg azt tanítja meg, hogy a szorongásunkat csak akkor tudjuk csökkenteni, ha újra ellenőrzünk. Persze, ha valaki hirtelen megváltoztatja a viselkedését, rejtegeti a telefonját, vagy korábban már sérült a bizalom, érthető, hogy kérdések merülnek fel. De ilyenkor hosszú távon többet ér egy őszinte beszélgetés, mint egy titkos telefonvizsgálat. Talán egy jó kapcsolatban nem az a legfontosabb kérdés, hogy ismerjük-e egymás PIN kódját, hanem az, hogy akkor is biztonságban érezzük-e magunkat a kapcsolatban, amikor nincs nálunk a másik telefonja. Mert ha már arcfelismeréssel próbáljuk kinyitni a párunk mobilját, miközben alszik, lehet, hogy nem a telefon akkumulátorának állapotáról kellene beszélgetnünk. A bizalmat ugyanis nem jelszó védi. Azt két ember építi fel őszintességgel, tisztelettel és rengeteg kommunikációval.

Vajon honnan lehet észrevenni, hogy egy párkapcsolatban már nem igazán együtt élünk, hanem inkább csak egymás mellett? Mert a szerelem elején még minden izgalmas. Egy üzenet, és már mosolygunk, egy randi előtt készülődünk, izgulunk, várjuk a találkozást, aztán telnek az évek, és az egykori alig várom, hogy lássalak üzenetet lassan felváltja a romantika csúcsa, hazafelé hozzál WC-papírt. Na de ettől még nincs baj. Pszichológiai szempontból teljesen természetes, hogy a kapcsolat elején tapasztalt intenzív izgalom idővel változik. A kezdeti újdonság helyére jó esetben egy mélyebb kötődés, biztonság és intimitás kerül. Tehát attól, hogy 20 év után már nem dobban akkorát a szívünk, amikor a párunk bejön a nappaliba, még nem romlott el a kapcsolat. A probléma inkább akkor kezdődhet, amikor már nem vagyunk igazán kíváncsiak egymásra. Nem kérdezzük meg, milyen napja volt a másiknak, ha megkérdezzük, a válasz közben már a telefonunkat nézzük, egyre kevesebb a közös program, az érintés, a nevetés, és lassan már csak a napi logisztikáról beszélgetünk. Befizetted a számlát? Elhoztad a gyereket? Mit teszünk? Hol a távirányító? És egyszer csak kiderül, hogy a távirányítóról többet beszélünk, mint egymás érzéseiről. A pszichológiában a kapcsolat fenntartásának fontos része az egymás felé fordulás, az apró érdeklődés, figyelem és közös élmények. Ehhez nem feltétlenül kell hetente rózsaszírmos romantikus hétvége, néha elég egy közös séta, egy vacsora telefon nélkül, egy beszélgetés, vagy akár 20 perc, amikor tényleg egymásra figyelünk. És van egy nagyon egyszerű kérdés, amit időnként érdemes feltenni magunknak. Tudom-e, mi foglalkoztatja mostanában a páromat? Mitől fél? Minek örül? Miről álmodik? Mert lehet, hogy valakivel egy lakásban élünk úgy, hogy közben érzelmileg kilométerek választanak el bennünket. A megszokás tehát önmagában nem ellenség. Sőt, jó érzés, amikor valaki annyira ismer bennünket, hogy már abból tudja, milyen napunk volt, ahogy letesszük a táskánkat. Csak arra vigyázzunk, hogy a biztonságból ne legyen közöny. És néha bizony randizzunk újra a saját párunkkal, még akkor is, ha a randi végén már nem azt kérdezi, feljössz hozzám egy kávéra, hanem azt, ugye hazafelé tényleg vettél WC-papírt. Lassan elérkeztünk a közös délelőttünk végéhez, remélem sikerült egy kis jókedvet, néhány érdekes gondolatot, és persze jó zenéket is becsempészni a napotokba. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, most pedig elérkezett az ebédidő, úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon jó étvágyat, kellemes pihenést, és sok-sok mosolyt a nap további részére. Én Bölgyi Zsuzsi, most elköszönök tőletek, de a rádió természetesen megy tovább, a mikrofont szeretettel átadom a következő műsorvezetőnek, Patai Annának. Vigyázzatok magatokra, és ami legalább ilyen fontos, egymásra is. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdúbihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Elmegyek a falu végén valóban, de bánatomat elöntöm a maradjára.

0: úgy megtobban a korsamban.
1: Rádió Dík.
2: Kerasz ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak. Eltörő.

Három deci kömény magja, de látsz, legény vagy, engem szeresne anyád, én csokolom meg a szád, de három deci, de kömény magja, de jaj, de látsz, legény.

0: drát cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Ripisorra tököjén a hoppupa mere, tömucorra hajma leves, hely drága mere. A hula be, jár egy csame, azt a kuse takocsát a bányi me. A hula be, jár egy csame, azt a kuse takocsát a bányi me. Esik eső, jaj, de esik, a szép lányit, jaj, de sokan felkeresik. Felkeresik, majd megeszik, holnap után azt is neked jól megvedik. Felkeresik, majd megeszik, holnap után azt is neked jól megvedik. Romocsávó, jaj, te piszok, miért vagy mérges, mindig mérges, hogyha iszok. Úgy búsulok, majd meghalok, a románok mégis jó kedvet mutatok. Úgy búsulok, majd meghalok, a románok mégis jó kedvet mutatok. Romocsávó, tatabányán melózik.

csak egy kicsit, léha. Mert fáradt vagyok, unatkozom, nem érdekel semmi.

0: csak egy kicsit, léha.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá, cigány, a Rádió Digben.

0: Ez volt a Húsdrát Cigány. A következő szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a Magyar Közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadsághíd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
2: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Napközben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Csodálatosan szép napot nektek. Sziasztok, én Patai Anna vagyok, és szeptember 20-a van. Na most én emlékszem, amikor felkonferáltam nektek szeptember első hétvégéjét, és annyira izgatott voltam, és az a helyzet, hogy már csak a jövő hét van a szeptemberből, aztán az azutáni héten már az októberi hétvégét konferálom fel. Tehát ez számomra valami egészen elképesztő, hogy mennyire gyorsan repül az idő. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy folyton a rádiódiket hallgatjátok, azonnal indítjuk az egész napot, nem csak az órát, úgyhogy érdemes lesz velem tartani tényleg sokáig.

mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádió Dikromákról nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a friss hírek. Érkezik, kérem szépen, az, hogy milyen időre számíthatunk.
1: Közlekedési hírek.
0: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadsághíd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Napközben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Rádió Dix. Hallda hangunk!

0: Rádió Dix 100.3, Hallihó, én Patai Anna vagyok, és lezárom ezt az órát. A következő órában pedig megnézzük, hogy egyébként milyen időre számíthatunk, és hát tényleg egy kicsikét átnézzük a jövő hetet, mert nagyon változékonyak ma már ezek az időjárás előrejelzések, hiszen az időjárás is nagyon változékony, úgyhogy ezzel foglalkozunk, tartsatok velem.
1: 100.3 Rádió Dix. Schönen Romale!

0: kedves. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hétvégén. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljen a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Ebben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadsághíd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok. Sziasztok! Nagyon-nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Na, hát ígértem nektek, hogy megnézzük az időjárás előrejelzést, egyébként én ezt a tegnapi napon is megtettem veletek, de hát azért tényleg az van, hogy olyan gyorsan változik az előrejelzés, hogy gyakorlatilag óránként is lehetne figyelni. És hát említettem nektek, hogy jövő hét keddtől azért lesz egy jelentősebb lehűlés. Onnantól kezdve már csak ilyen 19 fokokat mérhetünk, úgyhogy Hát igen. Na de hát, én is úgy látom egyébként továbbra is, hogy maradni fog ez a lehűlés. Igazából hétfőn és kedden érkezik meg csapadékkal. Ez a lehűlés aztán pedig egyébként maradni is fog, tehát már nagyon-nagyon nem fog fölmenni 20 fok fölé. Inkább felhős időre számíthatunk, de szerintem minden időszaknak megvan a maga szépsége. Én egyébként nagyon várom ezt az igazi őszi időjárást. És hát nyilván ilyenkor a frontérzékenyeknek vigyázni kell, vigyázzatok magatokra, egymásra, és fogyasszatok nagyon-nagyon sok vizet. Ez tényleg nagyon fontos. Illetve egyébként már vannak fronthatás elleni teák is, amiket egyébként szoktak javasolni, hogy annyira ne fájjon az ember feje, és ne érezze magát annyira rosszul, vagy nyomotnak, vagy szédülést annyira ne érezzen, úgyhogy akár ezek a praktikák tényleg nagyon-nagyon sokat segíthetnek. Na, menjünk el zenélni, aztán jövök vissza.

0: Rádió Dík.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Nézzük meg a közlekedési híreket, és a 0630303030-as telefonszámra kérlek titeket, hogy ha tudtok, akkor küldjetek nekem infókat. Köszönöm.
0: Közlekedési hírek.
2: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadság híd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
2: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Ebben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: megfogjuk adásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Kimonton Mier és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületet interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.

0: híreket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Rádiódik 100.3, sziasztok, Patai Anna vagyok. Nagyon-nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Nos, lezárom ezt az órát, a következő órában pedig megnézzük, hogy milyen névnaposokat ünneplünk a mai nap folyamán. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó szokás lett már így a hétvégi adásunkban, mert tényleg még nem késő felköszönteni a kedves ismerőseinket vagy családtagjainkat. Tartsatok

0: tartalmi.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Napközben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadsághíd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Továbbra is Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hát ma szeptember 20-án Friderika névnap van. Ez a hivatalos névnap egyébként, de további neveket is ünneplünk a mai névnapon, mint például Eponinokat, Eusztákokat, Fridákat és Fülöpöket. Úgyhogy Isten éltessen benneteket, és akkor a következő dalokat így óra elején nektek küldöm.

0: Patai Anna vagyok, sziasztok! Arra gondoltam, hogy tartsunk egy rövidke kis szünetet, mert hogy jönnek a hírek az utakról, illetve az időjárással kapcsolatosan. Nagyon-nagyon fontos információk ezek, úgyhogy ennek tényleg mindig időt kell hagynunk, és akkor azonnal indítom is őket.
1: Időjárás.
0: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Közben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadsághíd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést!

0: Hangunkon, rólunk, neked 100.3 rádiódik.
1: Itt ünnök a tömegből a stílel. Mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stíme.

0: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Mosolygós szép délutánt kívánok nektek, drága rádiódik hallgatók. Én Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok. A következő órában pedig kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Majd a kedvenc órám következik, ahogy ezt megszokhattátok. A legeslegjobb zenékkel itt a 100.3 rádiódiken.
1: Rádiódik, ahol a jó kedv kezdődik.

0: nagyon más.
1: Rom.rom
2: 100.3 Rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.
3: You like that?

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadság híd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést.
0: Időjárás.
2: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Napközben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, és minden szupi veletek. Na hát ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Szerintem ez egy csodálatos óra, nagyon-nagyon hasznos óra, mert tényleg annyi fontos hír hangzik el egy hét folyamán, hogyha lehetne, akkor tényleg mindent elhoznék nektek, de nem lehet. Sajnos azért korlátozott az időnk, úgyhogy ebben az órában ezzel fogunk foglalkozni majd, de most egyelőre csak elindítom a zenéket.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: neked.
1: Olyan lesz ez, mint egy angyal, aki a válladon ül. Hogyha bántanak,

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak, na hát csak ki tudtam azért mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, azonnal indulnak a roma hírek, úgyhogy tessék figyelni, aztán pedig továbbra is tartsatok velem, mert mennek tovább a jó kis zenék. Miben hisznek leggyakrabban a cigányok? A roma vallásosság és hagyományos hitvilág. A roma népesség vallásossága rendkívül sokszínű. A cigány közösségek hosszú vándorlásuk és különböző országokban való letelepedésük során sokféle vallási és kulturális hatással találkoztak. Ezért a romák között találkozhatunk katolikusokkal, reformátusokkal, görögkatolikusokkal, ortodox keresztényekkel, protestánsokkal és különböző kisebb keresztény közösségekkel is. Napjainkban különösen jelentős szerepet töltenek be egyes pünkösdi és evangéliumi gyülekezetek. A roma vallásosság egyik legfontosabb jellemzője, hogy a hivatalos vallási tanítások mellett sok családban hagyományos hiedelmek és szokások élnek tovább. Ezek sokszor nem különálló cigány vallást jelentenek, hanem a kereszténységgel, illetve az adott ország népi kultúrájával összefonódó hagyományokat. Istenbe vetett hit. A keresztény vallású roma közösségekben az Istenbe vetett hit központi jelentőségű. Sok családban fontos az imádkozás, a templomba járás, a keresztelés, a házasság és a vallási ünnepek megtartása. A család vallásos nevelése gyakran már gyermekkorban elkezdődik. Az idősebb generációk továbbadhatják a vallási történeteket, imákat és szokásokat a fiatalabbaknak. A hit sok esetben nem csupán vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része. Egyes emberek Isten segítségét kérik betegség, nehézség, nehéz élethelyzet, családi probléma vagy fontos döntés előtt. Jézus Krisztus és a kereszténység. A keresztény roma közösségek számára Jézus Krisztus személye és tanítása kiemelkedően fontos. A szeretet, a megbocsájtás, a család támogatása, a segítségnyújtás és a közösséghez való tartozás sok közösség vallás életében is hangsúlyos. Magyarországon sok roma család keresztény vallású. A különböző felekezetekhez tartozó közösségek között azonban jelentős különbségek lehetnek abban, hogy hogyan gyakorolják a hitüket. Az ima és a közösségi vallásosság. Az ima sok roma család vallási életében fontos szerepet tölt be. Az imádkozás történhet templomban, gyülekezetben vagy otthon a család körében. Különösen erős lehet a közösségi vallásosság, egyes roma gyülekezetekben az Isten tiszteletekhez éneklés, zene, taps és közös imádkozás kapcsolódik. A zene és az éneklés sok közösség számára érzelmileg is fontos módja a vallás kifejezésének. A család és az ősök tisztelete. A roma kultúrában hagyományosan nagyon fontos a család és az idősebbek tisztelete. Az elhunyt családtagok emléke is erősen jelen lehet a közösségek életében. A halállal kapcsolatos szokások között találhatunk vallásos és kulturális elemeket egyaránt. A temetés, az elhunyt emlékének őrzése és a hozzátartozók támogatása pedig különösen jelentős lehet.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.
1: A magyar végvárak védelmében. A magyar történelem egyik legfontosabb és legnehezebb időszaka volt a török hódoltság kora, amikor a magyar királyság területének jelentős része hosszú időn keresztül az oszmán birodalom támadásainak volt kitéve. A 16.-17. Században kiépült végvári rendszer fontos szerepet játszott az ország védelmében. A végvárakban szolgáló katonák mellett azonban számos olyan ember is hozzájárult a védekezéshez, akik nem feltétlenül tartoztak a hagyományos értelemben vett katonai réteghez. Közéjük tartoztak cigány mesterek, munkások, kovácsok, fegyverekhez értő szakemberek, illetve egyes esetekben fegyveres szolgálatot teljesítő cigányok is. A végvári rendszer hatalmas védelmi hálózatot alkotott. A 16. század második felére az Adriai tengertől egészen Erdély határáig húzódó törökellenes védelmi vonal mintegy 120-170 kisebb-nagyobb várból, erődítményből, palánkból és őrhelyből állt. A rendszer gerincét a király által fizetett végvári katonaság jelentette. a végvárak működéséhez azonban nem csak katonákra volt szükség. A várakban és a környezetükben dolgozó mesterek nélkül a katonaság sem tudott volna hosszú ideig hatékonyan harcolni. Szükség volt például kovácsokra, fegyverjavítókra, ácsokra, szekérkészítőkre, építő munkásokra és más szakemberekre is. A korabeli társadalomban a cigány közösségek egyes csoportjai éppen olyan mesterségeket űztek, amelyek a hadsereg számára különösen fontosak voltak. Különösen jelentős volt a kovácsok és a fémművesek szerepe. A fegyverek, patkók, szerszámok és különféle katonai felszerelések javítása és elkészítése nélkül a végvári élet elképzelhetetlen lett volna. A cigány mesterek egy része ezért közvetlenül vagy közvetve kapcsolódhatott a végváriak vellátásához. A történeti kutatások szerint nem volt egyedi jelenség, hogy cigány mesterek és munkások segítették a végvárak és végvári katonák működését. De vajon voltak cigány katonák is? Igen, erre is találhatók történeti adatok. A források alapján egyes cigány férfiak fegyveres szolgálatot is vállaltak, és voltak közöttük olyanok, akik katonaként kapcsolódtak a korszak hadviseléséhez. Egy 17. századi forrás például cigány katonai vezetőt, György Vajda nevű cigányt említ, aki társaságával együtt a lévai prézidium környékén tevékenykedett. Ez azonban egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a cigány fegyveresek szerepe nem mindig volt egyértelműen azonos a reguláris végvári katonaságéval. Ez azért fontos, mert a cigányok védték a végvárakat kijelentést, nem szabad úgy értelmezni, mintha a végvárak őrségei nagy számban cigány katonákból álltak volna. A végvári rendszer alapvetően hivatásos, zsoldos katonákból állt, és a várak védelmének döntő részét ők látták el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rom Rádió Dip.
1: Ez itt a Rádió Dip, romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. De hát ilyenkor mindig szomorú vagyok egy picikét, mert ha lehetne, akkor még többet mesélnék nektek a roma hírekről. És egyébként ez lehetséges is, de úgy, hogy a következő órában hozom nektek a roma híreket, úgyhogy tartsatok velem a következő órában is, és egyébként pedig kövessétek be a Dik médiát Facebookon, TikTokon, Instagramon, mindenhol megtaláltok bennünket, érdemes lesz bekövetni és velünk tartani mindenhol.

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hétvégén. Helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Ma is kitart a kellemes, kifejezetten meleg, nyárias jellegű hétvégi idő, ám a nap folyamán észak felől már megkezdődik a felhőzet fokozatos növekedése. A délelőtt 12 fokos maximumokat mérnek, napközben viszont gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek elérik a 28 fokot, helyenként akár a 30 fokot is megközelítik. A nap első felében még sokat süthet a nap, délutántól azonban észak felől megvastagszik a fátyol és középszintű felhőzet. Ebben csapadék még nem várható, de a késő esti órákban a felhőzet zártabbá válik. A nyugatias szél mérsékelt marad, de az északi határvidékeken már előfordulhatnak élénkebb széllökések. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A fővárosból kivezető szakaszokon és az autópályákon, különösen az M1-es és az M7-es közös szakaszán, valamint az M5-ösön vasárnap délutáni és esti órákban erős visszaáramló forgalomra és lassulásokra kell készülni a hétvégi kirándulók miatt. Indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat. Ezen kívül vasárnap teljes gőzzel zajlik az autómentes hétvége, a rendezvények miatt a belvárosban az előző naphoz hasonló rendkívül szigorú lezárások maradnak érvényben. A lezárt Szabadsághíd és a Kiskörút elkerülésére az M3-as, M4-es metrót, valamint változatlanul közlekedő 4-es és 6-os villamosok igénybevételét javasolják. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok vasárnap sem közlekednek. A 15-ös busz továbbra is rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
3: Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Halihó, sziasztok! Hát nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Ez az utolsó együtt töltött óránk lesz a mai nap folyamán, de nem vagyunk szomorúak, mert azért még van időnk arra, hogy együtt legyünk, zenéket hallgassunk, és természetesen roma híreket tudjunk közösen meghallgatni, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Kérlek titeket, hogy folyton, mindig hallgassátok a 100.3 Rádiódiket, mert tényleg a legeslegjobb dalokkal készülök nektek, akár egyébként most is, mert hogy még mielőtt jönnének a roma hírek, zenélünk egyet.

0: Rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.
2: Shunen wo yasa.
0: 100.3 Rádiódik.
3: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Továbbra is szép napot nektek, Rádiódik hallgatók. Ígértem, hogy folytatjuk a roma hírekkel, úgyhogy azonnal indítom a roma híreket. Ösztöndíj szerződést írt alá egy roma származású fiatal a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Egy újabb roma származású fiatal kerülhet a rendőrség kötelékébe. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs Ónodi Dávid, illetve édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétel érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zene világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész történet, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem egy örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, a családról, az örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zenei világgal. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljuthatott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
3: Romániai roma rendező Alina Serban filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagyjátékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönségdíjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Serban írta. A szereplők között a bukaresti Casa Losif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Korán Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatalemberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az Árpád-kori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek. Pénteken az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az Emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió X 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és gyönyörű napot nektek. Hát búcsúzkodni jöttem sajnos, mert hogy ez az utolsó megszólalásunk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Tényleg mindig nagyon hálás vagyok, hogy így vagytok velem a műsor alatt, és egyébként is, hogy a Rádió X-et hallgatjátok. Csodálatosak vagytok, nagyon hálás vagyok nektek, és legyen továbbra is szép napotok, és továbbra is hallgassátok a Rádió X-et, ez nagyon fontos. Sziasztok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riász-Nagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben, szeptember 20-a vasárnap van, és 18 óra múlt, a következő 2 órában remek zenékkel, illetve az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetésével várom önöket. Vendégem a Roma Szalomban kedden Vitkóczi Virág író volt. A vele készült beszélgetést hallhatják. Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben, szeptember 20-a vasárnap van, és 19 óra múlt, folytatjuk a beszélgetést Vitkóczi Virág íróval. Drága Virág, mi megismerkedtünk néhány nappal ezelőtt, és én megláttam a te Facebook oldalon, hogy te egy súlyos betegséggel küzdesz, ha jól gondolom, évek óta.
5: Igen, már egyszer legyőztem 3 évvel ezelőtt, mert rákom volt. Aztán sajnos most tavaly visszajött, de most több helyen mély nyakrákom volt, mély falrákom volt, és ugye sajnos végbél. De 4 hónappal ezelőtt, vagyis igen, 4 hónappal ezelőtt megműtöttek. Most viszont megint jött egy nem túl jó eredményünk, úgyhogy sajnos ez állam visszaköszön folyamatosan.
4: Hát én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezzel a súlyos betegséggel küzdesz, és nagyon sok erőt, kitartást és gyógyulást kívánok neked. Ennek a két dolognak, az írásnak és a betegségednek van-e valami köze egymáshoz? Mióta írsz, mi inspirált erre? Illetve ez visszaköszön-e a te regényedben?
5: Igen, nagyon sok köze van hozzá. Ugye most 1 éve kezdtem el megint újból írni, de már gyerekként elkezdtem, csak akkor nem tudtam hova meg, hogyan kell ezt intézni gyerekfejjel. Ugye nekem nagyon rossz körülmények között kellett felnőnöm. 1,5 évesen meghalt az öcsém, és sokáig magam hibáztattam emiatt. És nem volt más kibúvom, mindig elkezdtem írogatni. És aztán azt vettem észre, hogy ebből egy könyv, vagyis inkább kézirat lett. Mindig megpróbáltam a a történeteim mögé elbújni, ez adott nekem egyfajta megnyúvást, kibúvót abból, amiben éltem. Most viszont egy évvel ezelőtt ugye úgy volt, hogy megtudtam, hogy rákos vagyok, és nagyon elkeseredtem. És ugye megint ugye jött ez az ötlet, hogy valahogy ezt el kell nyomnom magamban, és mikor elindultam a kemoterápiára, ott elővettem a kis telefonomat, és elkezdtem írkálgatni. Ott ugye megint ez az érzés volt, hogy annyira belemerültem a történetembe, hogy elfelejtkeztem arról, hogy beteg vagyok. És annyira átvettem a karaktereknek
4: hangulatát?
5: Igen, a hangulatát, hogy úgy voltam vele, hogy én nem is vagyok beteg. Például most beszéljünk a könyvemben a Majáról, felvettem az ő tempóját, ugyanazt a karaktert játszottam, és akkor sokszor volt, mikor a férjem rám szólt, hogy Virág, nem a könyvedben élsz, a valóságban. Szóval próbáltam úgy, szerettem volna benne maradni a regényembe, mert annyira szerettem élni köztük, hogy nem is akartam kiszakadni belőle, és sokszor volt úgy, hogy a férjem rám szólt, hogy Virág, elég már, befejezted? Elég már, meddig írsz? Szóval már ő unta, de nem bánom, hogy csináltam, mert tényleg ez adott nekem egy nagyon nagy erőt ahhoz, hogy túléljem ezeket a nehéz napokat.
4: Nyilván az az ember, aki csak figyeli, hogy a másik szenvedéllyel alkot, az nem látja, hogy belülről mi zajlik, hogy mekkora élmény alkotni egy történetet. És te egy történetet választottál ebben a helyzetben, a saját történetet helyett ezekre a napokra, órákra, hetekre.
5: Igen, igen. Az én történeteimben az a legjobb, hogy az életemből mindig kiragadtam egy kis részt, és valahogy belecsempésztem a történeteimbe. Sokszor kiszíneztem, sokszor eltorzítottam, és mikor kiszíneztem, hogy például az én életemben mondjuk ez nagyon rosszul sült el, akkor én próbáltam ezt az egészet megélni úgy, ugye, hogy történhetett volna, hogy én szerettem volna, hogy történjen. Vagy például, mikor torzítottam a dolgokat, hogy ami például jól sült el, mi lett volna, ha rosszul sült volna el, és akkor próbáltam az életemből mindig valamit belecsepegtetni.
4: Értem, de hát nyilván ez mindig így működik az írás közben, hogy az ember olyan tapasztalatokat csempész, mondatokat, karaktereket az írásaiba, amelyeket már valamilyen szinten megtapasztalt. Mondtál valamit az interjú elején, ami mellett nem tudok elmenni. Azt mondtad, hibáztattad magad a kistestvéred halála miatt. Megkérdezhetem, hogy mi volt ennek a halálnak az oka?
5: Igen, gyógyszermérgezés volt. Az édesapámnak az anyukája állítólag kinfelejtette a gyógyszereket, de sajnos az én emlékeim szerint ez nem így történt. De anya letette a kicsit feküdni, és én ugye kihoztam játszani magammal, és ott hagytam a kicsit. És ugye amikor már észrevettem, hogy ő már bevette a gyógyszereket, igen, akkor már késő volt, nagyon késő.
4: És te mennyi idős voltál, szívem, ekkor?
5: 7 éves.
4: Tehát már elég nagy voltál ahhoz, hogy felfogd ezt a dolgot.
5: Igen, hát ez nagyon sokáig végig kísért engem. Nagyon-nagyon, addig őszinte vagyok, egy jó 5 éve volt az, hogy álmodtam vele, és azt mondta nekem, hogy megbocsájtott. És onnantól kezdve engedtem el ezt az egészet. Sokszor a kezelésem alatt volt úgy, hogy sokáig nem emlékeztem az arcára, és éreztem, hogy ott van mellettem. Tudom, hogy sokszor ilyen kába voltam meg hasonló, és beképzelhettem magamnak, de ő nekem úgy egy erőt adott, hogy ő ott van, és mondta nekem, hogy még nem adhattam fel, mert nekem itt vannak a gyerekeim.
4: Igen, és akkor a szüleid nyilván elmagyarázták neked akkor, hogy te nem vagy ebben hibás, hiszen nem te adtad oda neki a gyógyszereket, hanem elől maradtak.
5: Sajnos édesapámmal mi nem maradtunk együtt, nem. A legnagyobb bajban hagyott minket ugye magunkra. Édesanyám meg annyira belerokkant, hogy próbálta nekem tényleg minden egyes erejével, meg tényleg mindent megtett azért, hogy meggyőzzön arról, hogy nem én vagyok a hibás, még én is gyerek voltam, de a lelki ismeretem az nem engedte, hogy ne hibáztassam magamat.
4: És úgy érzed, hogy ennek köze van ahhoz, hogy te ilyen sokféle betegséggel küzdesz?
5: Benne van, bennem van, igen.
4: Ez a szorongás.
5: Igen.
4: Nyilván megfordult nem csak az én fejemben, hanem a hallgató fejében is. Neked van egy gyermeked?
5: Igen, 3 is van, és van egy kis unokám is.
4: Akkor nyilvánvalóan be tudtad már önmagadnak bizonyítani, hogy egy gondoskodó anya vagy.
5: Gyermekeim azt mondják, hogy igen, nagyon jó anya vagyok. Én nem vagyok ebben olyan biztos. Szeretnék jobb lenni nekik, szeretném, hogyha tényleg büszkék lennének rám. És ugye nekem az egyik legnagyobb vágyam az volt, hogyha, mert ugye azzal indultunk ennek a betegségnek neki, hogy nem valószínű, hogy sikerül a műtét. És úgy voltam vele, hogy szeretném, hogyha elmegyek, ennyi maradna a gyerekeimnek belőlem, és büszkén gondolhatnának vissza rám, hogy anya letett valamit az asztalra. Bármikor ezt elmondtam a fiamnak is, ő viszont folyamatosan azt mondta, hogy anya, mi már ezért is büszke vagyunk rád, hogy itt vagy, és már egyszer legyőzted, és még mindig itt vagy, és küzdesz.
4: Nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, hiszen nagyon drámai a történeted. Én szívemből gondolom, hogyha valaki nagyon hisz valamiben, attól erős tud lenni. És nem egyszer láttunk már ilyen csodát, és gyógyulást, és erőt. Én teljes szívemből kívánom neked, hogy legyen áldás a te gyógyulásodon. És beszéljünk picit a könyvedről.
5: Rendben.
4: Tehát elkezdtél írni, teljesen belemerültél az írásba. Ki volt, akinek megmutattad, hogyan lett ebből a könyvből egy kiadható késztermék?
5: Legelső, ha hiszitek, hanem a hugom volt, mert ő viszont egy könyvfalú. Ő nagyon-nagyon szereti a könyveket, nem olvassa, hanem megeszi őket. És ugye neki küldtem legelőször, és mondta, Virág, ez nagyon jó, és mondta, hogy hát ezzel télen kezdjél valamit. Hát én elküldtem több kiadónak is, mire kaptam egy választ, nem szeretném kimondani a nevét, aki nagyon szépen átvert engem. Igen, és a kéziratom is náluk maradt. Aláírattak velem egy szerződést, aztán, mikor már oda került a sor, hogy kiadásra kerül meg hasonló, eltűntek. Kerestem őket telefonon, kerestem őket e-mailbe, sehol nem reagáltak. Aztán megtaláltam a publik kiadót, és felvettem velük a kapcsolatot, és átküldtem nekik a kéziratot, és mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez kiadható. Meg hasonlók, és akkor őszinte vagyok, nem hittem bennük sem, mindaddig, míg el nem küldték nekem megint a szerződést, és most már ott járunk, hogy jövő hónap 15-én már a mintapéldányt megkapom, és a következő hónapra rá már lehet rendelni a könyveket, és viszont van egy kedves, nagyon-nagyon kedves ismerősöm, akit közben megismertem, és ő támogat engem tényleg mindenben. Ő segít nekem most a második könyvemet is kiadni, ő Közsér János, őt annyira imádom, ő tényleg mindenben segít nekem. Ő mondta, ő ígérte meg nekem, hogy nem, és ő mondta, hogy nem szabad feladni, mert ha amíg ő mellettem áll, biztos lehetek benne, hogy a könyveim meg fognak jelenni.
4: Na hát, nagyon kedves. Melyik könyv a Mielőtt sebb lett belőlünk? Ez melyiknek a címe? Amelyik már kiadásban van, tehát amit már vársz, hogy lásd a mintapéldányt, vagy ez a következő?
5: Nem, ez már a mint, amelyikre várom a mintapéldányt. A Tözsér úr, amit kiad nekem, az Amíg a szív emlékszik. Ez egy nagyon gyönyörű, és Tözsér úr mondta, hogy ha kell, alátámaszta. Ez egy, azt mondta, hogy ő hosszú ideje dolgozik már könyvek kiadásában, de még ennyire egy könyv sem fogta meg, mint az enyém, amit most javít, mert ugye ő szerkeszti meg nekem a korrektúrát, mindent ő csinál. És mondta, hogy ez annyira gyönyörű, hogy nem szeretné ő sem letenni.
4: Na hát. Hát ez egy nagyon kellemes visszajelzés szerintem egy írónak.
5: Igen, igen, igen. Én mindig mondom neki, hogy annyit szeretnék kérni, hogy őszintén ne mondja nekem azt azért, mert hogy ezt szeretném hallani, és mondta, nem, kedves virág, én őszintén megmondom önnek, ha valamiben nagyon rosszul döntött, vagy nagyon nem jól hangzik, én megmondom önnek az őszintét. Ezért vagyunk egy társ, hogy ha valami rossz, akkor azt elmondom önnek őszintén. És most vagyok már olyan szinten, érzem azt, hogy már most megbízom benne, hogy tényleg, ha azt mondja, hogy valami jó, akkor elhiszem neki, hogy valami jó.
4: Drága virág, egyébként mikor lett kész ez a Mielőtt sebb lett belőlünk? Mennyi idővel ezelőtt volt az, hogy befejezted és megmutottad a testvérednek?
5: Ez nekem egy nagyon gyors könyv volt, hát gyors, 3 hónap alatt készült el, és körülbelül, igen, még most 2 hónapja van bent a publiknál, és egy 6 hónap alatt jöttünk el idáig, hogy már most kiadásra kerüljön.
4: Szoktad újraolvasni?
5: Minden nap.
4: Tényleg?
5: És viszont, ahogy olvasom, mindig találok benne valamit, amit már most máshogy írnék.
4: Tényleg?
5: Igen, és azt mondta nekem Tözsér úr, ez nagyon jó, mert viszont egy író, hogyha nagyon jól akar írni, és nagyon jó, akkor észreveszi magában a hibát, és van olyan, és nagyon sok író van olyan, hogy megírt egy könyvet, aztán beteszi a fiókba, és évekkel később előveszi, és újraíratja, és újraírja a könyvet, mert rájön arra, hogy valami egy kicsit elcsúszott, és még nagyobb sikere lesz, mint az eredetinek.
4: Na, hát a zeneszerzők is dolgoztak régen, úgy tudod, hogy leírtak valamit, aztán kijavították. Hát sok művész újra gondolja, átgondolja mindazt, amit alkotott, és szerintem is ez egy nagyon pozitív dolog. Mikorra várhatjuk azt, hogy ellátogatsz ide a rádióba, és megmutatod nekem ezt a könyvet?
5: A reményeim szerint már, ha 15-én tényleg megkapom a mintapéldányt, vagyis megkapjuk a mintapéldányt, akkor én már 31-én otthon vagyok, és onnan bármelyik nap, mikor önöknek jó, én nagyon szívesen.
4: Mesélted, hogy a testvéred nagy könyvfaló. Te sokat olvastál gyerekkorodban? Ha igen, miket olvastál?
5: Igen, én nagyon sokat olvastam. Nem tudom, hogy emlékeznek-e, vagy emlékszel-e arra, hogy voltak ez a régen, ez a Júlia, meg ilyen kis újságszerű kis
4: könyvek. Persze.
5: Én imádtam őket olvasni, és sokszor ugyanazt, hát most őszinte vagyok, nem voltunk az a hú, de nagyon gazdag család, sőt, nagyon szegény családból származom, és sokszor, mikor nem jutott nekem például rá pénzem, hogy most én egy olyat vegyek, akkor képes voltam azt a könyvet, hát én nekem könyvet átolvasni 5-ször, 6-szor, 7-szer, és akkor én elkezdtem magamban a fejembe új történeteket hozni belőle, hogy hát ha nem tudok olvasni újat, akkor csinálok magamnak újat.
4: Na hát. Hát látod, hát ez jól sült el akkor ez a, ez a probléma.
5: Igen.
4: Igen, emlékszem ezekre a könyvekre, ezek ilyen kis vékony borítású füzetecskék voltak, tele romantikus történettel. Igen. Ugye akkor még nem voltak a romantikus filmsorozatok, hanem ezek a könyvecskék voltak. Egyébként te is romantikusan írsz? A te történeted romantikus?
5: Én őszinte vagyok, én annyira szerelmes vagyok maga a szerelembe.
4: Tényleg.
5: Hogy mikor én újra írok egy könyvet, vagyis igen, mikor elkezdek írni egy könyvet, én minden egyes alkalommal, 4 könyvem van eddig, de ja, hát igen, 4 készült már el, és mind a 4 alkalommal én újra szerelmes lettem. És maga a történetemben is, mikor vége van egy történetnek, befejezzek egy könyvet, hiányzanak ezek az emberek, minthogyha köztük éltem volna. És azt érzem, hogy egy hiányt érzek a mellkasomban, hogy nincs tovább vége, és akkor nézek magam elé, hogy hogy csináljam, hogy folytathassam azt az életet, mert nekem annyira, hogy mondjam, annyira élem ezeket az emberek karaktereket, igen, annyira szeretek köztük élni, hogy sokszor azt érzem, hogy bár ott lehetnék velük, bár csak ott élhetnék benne, és tudom, hogy csak ez csak egy elképzelés, ez csak egy
4: fikció.
5: Igen. De mégis annyira szeretném, hogy végem van azért, hogy ott legyek köztük.
4: De tudod, ezzel ugyanígy van az olvasó is, a másik olvasó, aki nem írta, meg ugyanígy vagyunk, amikor filmeket nézünk, azért van az, hogy nagyon sokszor kívánjuk azt, hogy bár csak ennek, vagy annak a filmnek lenne folytatása.
5: Igen.
4: És nem azért, mert a történetet szeretnénk tovább nézni, hanem a karaktereket megszeretjük, szinte családtagnak érezzük őket, amelyek jól megírt karakterek, meg kedvesek, és ilyenkor lehet vagy folytatni egy történetet, de még az is elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy történeted, ami megvan elejétől a végéig, és valahol a közepébe megnyitsz egy ajtót, és azt mondod, hogy itt egy mellékszálat ezzel a karakterrel még írok, bármilyen eseményt történik, és akkor újra élheted ezeket a karaktereket, és csak azért mondom neked, mert én is írok, és tudom, hogy az ember hogy bele tud szeretni a saját hőseibe, igen, ugye?
5: Igen, igen, a húgom például kifejezetten, mikor vége van egy történetemnek, és általában az én történeteim, mivel dráma, rosszul végződnek, a húgom már legutóbb azt mondta, hogy ő olvasói válságban van, mert én most megöltem bennem mindent.
4: Oh.
5: És akkor nézek rá, hogy mi a baja, és mondja, hogy miért nem tudod úgy befejezni, hogy valami nagyon jó legyen, amíg is akkor mondtam neki, drágám, azért nem, mert az általában az életben, ha valami nem jól sül el, azt nem tudjuk új jobbá tenni, vagy az én nekem, a szívemnek jobban esik az, mivel a saját életemből indulok sokszor ki, hogy az én életem általában mindig drámával fejeződik be, így a könyveim is általában dráma, és akkor mondja nekem, hogy de létszik, kérlek, a legközelebbit próbáld már meg nekem megírni úgy, hogy valami happy end lesz a vége, vagy nem jelölsz meg benne valakit.
4: Egyébként szerinted mit ad ez az olvasónak, ha olyat olvas, aminek nem happy end a vége? Mi ebből a tanulság, vagy mire tanítja ez szerinted azt, aki ezt elolvassa?
5: Én például, a húgom is feltette már nekem azt a kérdést, hogy nem félek-e. Például úgy kérdezte, hogy nem félek attól, hogy azért, mert a könyvem így végződik, és általában az olvasók szeretik a happy endet. Nem félek attól, hogy viszont nem fogják szeretni a könyvemet. És mondtam nekik, vagyis neki, hogy lehet, hogy nem jól végződik, de viszont olyan pluszt ad nekik, maga az, amin átmentek az a szereplőim, a karaktereim, hogy igaz, hogy egyfajta hiányérzet van bennük, hogy ennek nem így kellett volna végződnie, de mikor végigolvassák a könyvemet, rájönnek arra, hogy ez hiába drámaként fejeződött be, de viszont így lett szép a vége. Hogy a szerelmet megélték, valami oknál fogva sajnos nem teljesülhetett végig, nem élhették végig azt a szerelmet, de viszont megélték, és azt olyan szinten megélték, hogy annál szebben szerintem senki nem tudta volna átélni, ahogy ők a karaktereim megélik. Mert hiába történt az életemben, tényleg nagyon sokat csalódtam, és voltak olyan helyzeteim, de viszont most így utólag visszanéztem az életemet, és rájöttem, hogy viszont hiába volt dráma az életem, de mégis egyfajta pluszt adott nekem, hogy megtanultam azt, hogy hogyan kell minden egyes alkalommal felállni. Hogyan kell felemelt, például, hogyha valamit nem jól csináltam, hogyan kell mégis felemelt fejjel végigmenni, hogy kell túlélni. Én szerintem, ha ezt valaki el fogja olvasni, biztosan találnak maguknak benne olyan dolgot, olyan dolgokat, amin ők is, vagy amit ők is át tudnak érezni, hogy valamilyen szinten őket is biztosan meg fogja érinteni.
4: Igen, és hogyha hasonló élethelyzetben vannak, vagy voltak, akkor látják, hogy ez nem csak velük történt meg, megtörténhet mással is ugyanez ez az élethelyzet.
5: Igen, ami most kiadásra vár még, ami még nem megjelenik, még csak javítások alatt van, amíg a szív emlékszik, az például egy bántalmazott nőről szól, aki a gyerekkori szerelmében találta meg a búvót. Hiába férjnél van, és a férje folyamatosan bántalmazza, ő neki, ha visszaemlékszik a gyermekkori szerelmére, akit végig várt, és sajnos az utolsó percekben talál rá, ez a lány végigmegy egy olyan olyan kapcsolatot él meg, amiben folyamatosan bántalmazzák. Folyamatosan. Ugye lesz egy gyermeke, aki miatt nem is akar elszakadni, mert elveszik tőle akkor a férje a gyereket. Nem tud kimenekülni, ebből pokolban él. De viszont a lány kap egy olyan segítséget az emlékeiben, hogy mindig megtanul egy nappal többet túlélni. Addig még el nem tud szakadni ebből a bántalmazott életből. Például ez a könyvben megmutatja azt, amit én nem mertem például megcsinálni, mikor én voltam ebben. Na, például ez is a könyvem egyik része, mikor egy bántalmazott kapcsolatban éltem a volt férjemmel, és nem mertem lépni, mert féltem, hogy elveszítem a gyermekeimet. Szóval itt viszont megmutatom a nőknek például, akik ebben a helyzetben vannak, hogy hogyan kellett volna, hogy lehetett volna, mert lehet, hogy most az elején, ha az elején észreveszem a bajokat, és nem legyintek rajta, akkor nem kellett volna végigmennem azokon a szenvedéseken. De viszont, ha nem megyek végig ezeken a szenvedéseken, nem ismerem meg a mostani férjemet, és nem élek boldogan vele.
4: Szerinted a nők miért nem tudnak bántalmazó kapcsolatból kilépni?
5: Mert félnek. Félnek. És annyira megszokták már ezt, én magam sajnos a saját életem tapasztalatából tudom mondani, hogy én például féltem lépni. És már annyira megszoktam ezt a helyzetet, hogy úgy voltam vele, már csak még egy napot, ha túlélek, jó. De nem szabad, nem szabad. Mert hogyha nem lépünk, lehet, hogy például a gyermekeim sérülnek ebben. Vagy hogyha már hamarabb merünk lépni, akkor lehet, hogy a másik félnek is megadom azt az esélyt, hogy boldogan éljen, és én is megkapom azt az esélyt, hogy boldogabb legyek. lehet, hogy egy darabig rossz lesz az egyik félnek, aki ragaszkodik, lehet, hogy rossz lesz, de viszont lehet, hogy a következő elkövetkező időben már viszont jobb és sokkal jobb kapcsolatot kap, vagy lép kapcsolatba, mint amiben eddig élt. Mert megszoktunk egy életet, és sajnálunk, és félünk. Igen, ez a probléma, hogy sajnálunk otthagyni azt az életet, amire azt hiszünk, hogy jó, de közben meg nem jó. Mert félünk attól, hogy milyen lesz az új.
4: Én is elgondolkodtam most itt közben azon, amit mondtál, és főleg, ha gyermekek vannak, akkor utána minden felelősség a nőjé. Tehát minden, ami, hogy tud-e annak a gyereknek, hogy hol lakjon, mit tegyen, hogy iskolába járjon, tehát az egész életvitelét egyedül támogatnia, nem csak anyagilag, hanem egyáltalán. És lehet, hogy van ebben egy olyan félelem, hogy a teljes felelősség az övé, és akkor már nem tud mire mutatni, hogy ő vele együtt rontottunk el valamit, hanem én egyedül vállaltam felelősséget valamiért, és lehet, hogy ott van az emberben az, hogy ha bármit elrontok, bármit hibázok, majd akkor azt fogja a fejemhez vágni a bántalmazó fél, hogy na látod, ezt nem tudod megcsinálni, nem vagy képes rá, nem vagy alkalmas rá. Szóval ez is benne lehet az emberben.
5: Igen, mikor például mi is ugye külön utakat választottunk, folyamatosan azt kaptam vissza, hogy tönkretettem a családot, meg hogy úgysem fogom tudni felnevelni a gyerekeimet. Hát, hála a drága jó Istenemnek, a gyermekeim nagyon jól vannak. Abban az időben még együtt éltünk, és végignézték minden egyes nap, hogy mit megszenvedünk, az nekik gyötrelem volt. És már miután úgy tudták lehajtani a fejüket, hogy nem kellett félni attól, hogy anyát mikor veri meg apa, akkor viszont már rájöttek ők is arra, hogy jobb apa nélkül, mint hogy nézzük azt, hogy anyát bántják. Inkább, tudod, mit mondott nekem a gyermekem? És akkor még nem volt nagy, valami 6 éves lehetett a nagyobbik gyermekem, és azt mondta, anya, ha nem tudunk enni csak zsíros kenyeret, vagy száraz kenyeret, akkor is jobb veled így, mint hogy végignézni azt, hogy apa téged mindig megver.
4: És milyen érdekes, hogy a családon kívüli emberek, tehát akár pedagógus, szomszéd, boltos néni, stb., hogy azok sem tudnak beleszólni ebbe a dologba, ha látják, hogy valaki félelemben él.
5: Nem, az a baj, hogy nagyon sokszor az emberek, ha látnak ilyet, inkább becsukják a szemüket. Becsukják a szemüket. Mert nem, már olyan világban élünk sajnos, hogy az emberekben már megszűnt az a fajta empátia.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alku is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlanárak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízelautósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói úgy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dickben. Szeptember 20-a vasárnap van, és 19 óra múlt. Folytatjuk a beszélgetést Vitkóczi Virág íróval.
5: Míg anyával éltünk, sokkal több olyan embert ismertem, aki ha látta, hogy valakinek baja van, akkor szeretett segíteni. Vagy ha valaki segített, azt nem azért segítette meg, hogy azt utána egy idő múlva a szemedre vágja, hogy én most segítettem neked, hanem szeretett segíteni, mert akart, szívből jött. Most viszont sokszor azt veszem észre, ha valaki segít valakinek, akkor csak azért, hogy egy idő után vissza tudja neki mondani, hogy hát pedig én segítettem neked.
4: Igen, teljesen egyetértek veled. Pont a múltkor jutott eszembe, amikor egy teljesen más és egyszerű történet, hogy megérkezett valami bútordarabunk, és akkor fel kellett vinni az emeletre, és az jutott eszembe, amikor régen ilyen történt, mondjuk 40 évvel ezelőtt, akkor kijöttek a házból a férfiak, és akkor megfogták és segítettek. Felvitték. Maguktól nem is kellett szólni. Mondták, Julika néni, vagy Terike néni, ez ide érkezett, ez az asztal, vagy ez a szekrény, hát felvisszük, és megfogták és felvitték. Tehát komolyan látták egymást az emberek, kiálltak a lépcsőházba, beszélgettek, megkérdezték, igen, hogy vagy, mit főztél, vagy kinek érkezett ez a akármilyen nehezebb dolog, akár egy szén, vagy akármikor fűtöttek, hogy segítünk. De ez teljesen eltűnt az emberekből. Igen. Teljes mértékben. Igen. Elhidegültek az emberek egymástól. Igen.
5: Igen, sajnos nagyon.
4: És azt sem vesz észre egy szomszéd, vagy egy pedagógus, vagy a közértben az eladó, akinek köszönni szoktunk, hogyha valami baja van egy nőnek, nem veszik észre, nem szólnak, nem mernek beleszólni, stb. Pedig milyen jó lesne, mert egy milyen zárt világban van a bántalmazó nő.
5: Igen, igen, nagyon. És várja, hogy az a baj, hogy én is például vártam a csodára, hogy hát, ha valaki meglátja, hogy nem kell hangot adnom annak, hogy segítsen valaki. De még várunk a semmire, és nem teszünk ellene, sajnos nem fog megváltozni semmi.
4: Igen, és ez a passzivitás még jobban azt sugallja a nőnek, hogy megérdemled. Hiszen mindenki passzív körülötted, senki nem akar beleszólni. Igen.
5: Igen, és ugye utána a nőben az van, hogy valamit csak rosszul csináltam, ha nem látja senki, mindenki jónak látja a másik fél, és akkor magamba keresem a problémát, hogy akkor most tényleg én vagyok a hibás, vagy nem tudom, hogy hova néz a többi fél, és nem látja azt, hogy nem normális az ember, aki például eljátsza, hogy milyen rendes vagyok, és nem hiszem el, hogy nem látják meg benne azt, amit ő otthon is. Sokszor meg tudják tényleg így játszani magukat, teljesen.
4: Igen, és az jutott eszembe, hogy ha te a könyvedben egy alternatívát mutatsz ebben a történetben, az nagyon inspiráló lehet.
5: Nagyon remélem, hogy tényleg most ez a könyvem is, bár mindegyik könyv tényleg, amiket mostanában írtam meg, amik vannak, egyfajta, hát nem is tudom, hogy mondjam, utat mutat sok embernek. Hogy, nekem például nagyon sokat, most így utólag, hogy átgondolom a dolgokat, rájövök arra, hogy ha nekem most valaki elmondta volna, vagy ha például olvastam volna egy ilyen könyvet, akkor láttam volna benne, hogy van kiút, nem muszáj megragadnom ebben a világban. Ha tudom, hogy csak egy tényleg egy fikció, de ha neki sikerült, akkor hát, ha sikerül nekem is. És ugye ott van az, hogy segítséget kérni. Ne féljenek segítséget kérni. Ez a legfontosabb dolog, hogy ne féljenek segítséget kérni, mert segítség nélkül nem tudunk tovább jutni. Egyedül a nagy terhet nem fogjuk tudni elcipelni.
4: Dolgozol most valamin egyébként? Írsz most is valamit?
5: Igen.
4: Gondoltam.
5: Írok. Igen, és ebbe a könyvembe vagyok a legnagyobb szerelem. Hát ez lett a szerintem a szerelmemnek a legnagyobb szerelme. Erre nem tudok mit mondani, mert ebben olyan szinten szerelmes vagyok, hogy tényleg már nem Virágnak érzem magam, hanem Vivinek, mert hogy ez a lány a minden most nekem.
4: Te gondolkodtál már azon, hogy miért szeretsz önmagadnak karaktereket építeni?
5: Igen. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy ugye én szerettem volna más lenni, meg mai napig szeretnék más lenni, és általában a karaktereim olyan lányok, nők, akik szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akire úgymond büszkék a család, büszke a, mondtam, a férj vagy bárki, akiről van például szó, és szerintem én azért szeretek ezeknek a nőknek a bőrébe belebújni, mert akkor egy kicsit a magaménak érzem, hogy ugye ez belőlem fakad, akkor valószínű bennem van ez a kicsi.
4: Igen, és mondtad, hogy minden karaktereddel tudsz azonosulni, vagy szeretsz azonosulni. Gondolom,
5: igen,
4: ezek a főhősnők.
5: Igen, de az a baj, hogy a férjem már sokszor rám szól, hogy Virág, vegyél visszább egy kicsit magadból, mert nem a könyvedben is.
4: Igen, de az is lehet, hogy te ezekkel a karakterekkel felszabadítod önmagadban lévő valós önmagadat. Tehát attól, hogy megírod, rájössz, hogy te valójában felszabadult helyzetben ilyen vagy.
5: Igen.
4: És lehet, hogy minél többet írsz, annál többet engedsz meg magadnak, hogy olyan legyél, amit vágysz, hogy te olyan szeretnél lenni.
5: Igen, viszont ezt a férjem is észrevette, hogy mikor olyan karakterről írok, ugye teljesen más, megváltozik a maga a mindennapjaim is. Annyira belebújok abba a karakterbe, hogy átveszem az ő szerepüket idehaza is, és ugye
4: De hogy képzeljük el, mondjuk egy fecsegősebb, akkor többet fecsegsz otthon, ha vidámabb, akkor vidám vagy, ha elgondolkodó, akkor többet vagy csendben, vagy hogy képzeljük ezt el?
5: Például most a mostani karakterem, akivel most dolgozom Vivivel, eleinte egy nagyon csendes, ilyen, meghunyászkodik, hogy mindenkinek próbál megfelelni. De viszont, ahogy megismeri Eriket, kezd kibontakozni. Egy olyan nő lesz belőle, aki akár a gátlásait is felülmúlja már. Például én még a férjemmel szemben 12 évvel vagyunk együtt, és még sokszor nagyon gátlásos vagyok így is. És viszont amióta Vivivel vagyok, azóta nagyon sok gátlásaimat levetkeztem.
4: Na hát, akkor lehet ez neked egy ilyen tréning, ilyen önfejlesztő tréning, ezek a karakterek, tudod?
5: Igen, igen. Viszont, hogy olyan volt, van olyan, ahol ugye a szülő nagyon szigorú, és például egy kicsit engedje, de észrevette a gyerekem, hogy vele viszont mennyivel engedékenyebb lett, és akkor megjegyezte már például, hogy anya, nem is tudtam, hogy te ennyire tudsz klaza lenni, meg csodálkozik sokszor azon, hogyha valami megváltozik bennem. És akkor már utána kapcsol rögtön, te már tuti valamin dolgozol, te már tuti valamit csinálsz.
4: De Virág, amúgy ez nem annyira egyedi dolog, tudod, az emberek nagyon sok hangulaton tudnak keresztül menni az életük során. Van, hogy az ember egy jót főz, attól teljesen más lesz a hangulata. Van attól, hogy megnéz egy filmet. Amúgy én is voltam már úgy vele, hogy megnézek egy filmet, amiben a főszereplő nagy hatással volt rám, és teljesen fel tudtam venni az érzéseit, a hanghordozását például, vagy az életkedvét, az életerejét, vagy a huncutságát. Szóval ez nem egy olyan egyedül álló dolog. Szerintem ez nagyon jó, hogyha te ennyire empatikus vagy, hogy rá tudnak ragadni személyiségjegyek. Szerintem ezzel nincs semmi gond, inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges ember vagy.
5: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.
4: Meg minden bizonnyal nyitott vagy a többi ember felé.
5: Én nagyon. És ez a baj amúgy velem, hogy én túlságosan is nyitott vagyok. Velem ez a nagy baj.
4: Igen?
5: Igen, a fiam is nagyon sokszor megmondta, meg a lányom is, hogy anya, veled egy nagy baj van, túlságosan nyitott vagy, és túl nagy a szíved. Olyan dolgokat is beengedsz, amit nem volna szabad. De mondtam neki, gyermekem, nem tudok vele mit csinálni. Én ilyen vagyok.
4: Szerintem nem olyan nagy probléma az, ha az ember közvetlen, és amit az előbb is kibeszéltünk, téma ez a szomszédságot vettük példának, éppen a közvetlenség hiányzik szerintem az emberekből, meg ebből a világból.
5: Igen, mi nagyon sokat beszélünk a férjemmel, a gyerekekkel, és igen, sokat beszélgetünk a régi dolgokról, és a fiam már sokszor szóvá tette, hogy annyira jó hallgatni azt, amit mi mesélünk, hogy mi ugye régen kint voltunk, mikor eljött a késő este, már anya kintről kiabált, de már kiabálni se kellett sokszor, mert tudtuk, hogy már mikor kapcsolódik a lámpa kint, akkor így a lány haza. Mi, nekünk volt gyermekkorunk.
4: Igen.
5: És a mai gyerekeknek nincs. És akkor mondja nekem a gyerekem, anya, olyan jó, hogy te tudsz nekünk mesélni, hogy neked milyen volt a gyermekkorod. Azt mondja, én mit fogok mesélni a gyerekemnek, hogy nyomkodtam a telefont?
4: Ugye? De ez jó, mondom, hogy felfogja egyáltalán.
5: Igen, ő nagyon, tényleg a fiam az teljesen más. Nem azért, mert most az én fiamról beszélek, de ő teljesen másabb felfogással van, mint a mostani 18 éves gyerekek. Teljesen. Én tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gyermekeim vannak, mint a Krisztián meg a Banda. Ők számomra tényleg a büszkeségeim.
4: De tudod, hogyha az anyának nyitott a gondolkodása, azért a gyerek is előbb-utóbb olyan lesz, úgyhogy ezt tényleg annak köszönhetik, ahogy te kommunikálsz velük. Ha te azt lehetőséget, több irányú választást a gondolkodásban, akkor a gyermekeid azzal élni fognak, és pontosan ezért ilyenek, úgyhogy igenis büszke lehetsz erre. Ami még engem érdekel, hogy te most hol élsz, mondjuk már a hallgatóknak, mert arról nem is beszéltünk, hogy miért telefonon kommunikálunk.
5: Már 16 éve Angliában élek, azon belül is Liverpoolba, szóval már hosszú ideje. Nekem a kisfiú 8 hónapos volt, és a finn kisfiú már 18 éves, 8 hónapos volt, mikor elhagytam Magyarországot, éltem máshol is, de 16 éve élek már Angliában.
4: És milyen itt az élet? Mesélj arról a környezetről, ahol te élsz.
5: Én imádom Angliát. Igaz, hogy nagyon köpködős, esős, borult állandóan, de viszont nem adnám már semmiért sem. Imádok hazajönni. Imádok hazaérni. Most is, hogy otthon voltunk Magyarországon, alig vártam, hogy visszaérjek ebbe a borús, sötét városba, mert itt az emberek teljesen másabbak. Sokkal barátságosabbak, nem látod rajtuk azt a nagyon sok szenvedést, amit a magyar ember sajnos nagyon megszenved otthon. Itt tényleg érzed még azt, hogy egy vadidegen vagy az utcán, és ha mondjuk összeesel, ott van melletted, odaáll, és addig ott áll melletted, még a mentő el nem jön, érted? Otthon már viszont ezt nem veszed, mert elmennek melletted, úgy azt hiszik, hogy na, részeg vagy be vagy drogozva, vagy nem tudom. Itt nem. Én imádok Angliába élni. És örülök tényleg tiszta szívemből, hogy ezt az országot választottam a gyermekeimnek, mert viszont itt ők is olyan életet élhetnek, amit otthon nem tudnának. Egy nyelvet tanulnak, több nyelven beszélnek, és nem kell azért azon aggodalmaskodnom, hogy fognak tovább tanulni a gyermekeim.
4: Elég pici volt akkor a gyermeked, amikor kiköltöztetek, és akkor valamennyire ő már egy angol, ugye?
5: Igen. Igen, ő igen. Hát 8 hónapos volt, ő még a magyart is alig tudta megtanulni itt kint. Magyarul beszéltünk meg, egymás között magyarul beszélünk, de viszont ő, mikor iskolát kezdte, akkor nála voltak olyan problémák, hogy nem tudta, hogy mi az, hogy pislogni. Hogy kell mondani azt, hogy pislogni. És akkor kérdezte tőlem mindig, anya, ez mi? És elkezdett nekem pislogni, és nem tudtam, hogy miről beszél. És akkor mutatta ez, amit most csinálok. Jaj, mondom, pislogsz, fiam. És akkor mondta, hogy akkor ez mi? Akkor nem tudta, hogy van az, hogy szempilla. És akkor mutatta nekem, hogy ez a mit van ez? És akkor mondtam neki, ez a szempilla. És akkor tanárok mindig mondták, hogy hagyjam a gyereket, ne kezdjem el magyarul tanítani, majd megtanul akkor, mikor már az angol teljesen megy neki, mert a gyerek a kettőt nagyon keveri. Nem tud ő az angollal, meg a magyarral érvényesülni. És őt ugye utólag, már mikor jól ment az írás, olvasás neki, akkor kezdtük el szépen magyarul is tanítani, de az is mondom, már volt vagy hatodikos, mire rendesen elkezdtük tanítani a magyarra.
4: Melyik kötök beszéli jobban a nyelvet? Az angolt?
5: A gyerekeim.
4: Ugye?
5: Ők, ha hazaviszem, vagyis akárhova elmegyünk, rájuk mondják, hogy ők rájuk, azt mondják, hogy angol. Ők a magyart beszélik, magyart beszélik kevésbé, meg nehezebben. Beszélik, csak viszont már most sok minden olyan van, amire például keresik a szavakat.
4: Hát persze, mert nem aktív használatban van náluk így a magyar nyelv.
5: Igen. Igen. Például most ott, hol voltunk, a fiamat beküldtem, hogy, és elmentem vele, hogy csinálja meg a lakcímkártyáját, és szegény gyerekem azt se tudta, hogy mit kell, vagy hogy kell neki mondani, és ott ültem mellette, és magyaráztam neki, vagyis a hölgynek, hogy hát mit szeretne a gyerek, és csak ő bólogatott. Igen, igaza van a nyelvnek.
4: Igen, ezt szeretném. Én azért biztos vagyok benne, hogy sokkal többet értenek magyarul, mint aki egyáltalán nem foglalkozott ezzel a nyelvvel, és ez nekik egy kincs, hogy tudnak magyarul is. Mert minden nyelv egy kincs az embernek, hogyha megismerheti. Drága virág, én nagyon várom, hogy gyere majd ide a stúdióba, és elhoz nekem azt a könyvet.
5: Ígérem, megkapom, megyek. Fel kell írok neked, felkereslek, és akkor tényleg, amikor nektek jó, akkor tudunk találkozni.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem. A hallgatónak azt üzenjük, hogy be fogjuk mutatni a könyvet, és hogyha felkeltette az érdeklődését ez a beszélgetés, akkor fogunk még beszélni a könyvről, meg hogy hogyan tudja elérni ezt a hallgató. Neked jobbulást kívánok, erőt, egészséget, és hogy ilyen derűs és pozitív maradj, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál most velem.
5: Én köszönöm azt, hogy meghallgattatok, és tényleg köszönöm, hogy esélyt adtál erre, hogy elmondhassam ezeket a dolgokat.

0: Rádió Dik.
1: Folytatódik a Róma Szalon, és szokásunkhoz híven köszöntjük a születésnaposokat. Ma egy olyan muzsikus köszöntünk, aki talán nem mindig a zenekar első sorában áll, de nélküle egészen másképp szólna a zene. Ma ünnepli születésnapját Nyakigláb Farkas Béla, nagybőgös, a világhírű 100 tagú cigányzenekar örökös tagja. A nagybőgő különös hangszer nem akar feltétlenül a többiek elé kerülni, mélyen szól, ott dolgozik a zene alatt, tartja a ritmust, a harmóniát, és ad valami olyan biztos alapot, amerre aztán ráülhet a hegedű, a brácsa, a cimbalom, az egész zenekar. Talán egy nagy zenekarban éppen ezért különleges feladat a bőgősé, mert amikor 100 muzsikus egyszerre vesz levegőt, és egyszerre indul el a dallam valakinek a mélyben, meg kell tartani az egészet. Farkas Béla hosszú pályája pedig összefonódott azzal a 100 tagú cigányzenekarral, amely immár több mint 4 évtizede viszi színpadra a magyar cigányzene hagyomány. Egy olyan zenekarral, amelynek muzsikáját a világ számos országában hallhatta a közönség, és amely ma már hivatalosan is a magyar kulturális örökség, a Hungarikumnak a része. De egy zenekar történetét végül mégsem az évszámok írják, hanem az emberek, azok a muzsikusok, akik évtizedeken át újra és újra felveszik a hangszerüket, akik továbbviszik azt, amit előttük apák, nagyapák és mesterek játszottak, és akiknek a kezében a zene nem egyszerűen kotta, hanem emlékezett. Ma közülük köszöntünk egyet, Nyakigláb Farkas Bélát, a 100 tagú cigányzenekar örökös tagját. Kívánunk neki jó egészséget, sok örömöt, még sok muzsikával töltött évet és nagyon boldog születésnapot. Isten éltesse sokáig. És természetesen most a 100 tagú cigányzenekar fog nekünk is muzsikálni itt az FM 100.3 Rádió Dikben, mégpedig Bufó Rigó Sándor, vagy Rigó Bufó Sándor, mindannyian tudjuk, hogy kire gondolok, muzsikál nekünk. Szerintem az egyik leghíresebb felvétele ez a 100 tagú cigányzenekarnak, de ha nem is, az biztos, hogy számomra a legkedvesebb, és nézzék el nekem, hogy pont ezt a felvételt választom önző módra. Én remélem, hogy ez a tudás és lendület, ami ebben a felvételben van, erőt ad azoknak a muzsikusoknak, akik félig meddig gyászolják már ezt a műfajt, és visszaigazolást, hogy ezt a zenét csak mi tudjuk jól csinálni. Ezért kell életben tartani, és ezért kell továbbadni a fiataloknak. Nyakigláb Farkas Béla bátyámnak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok, és további sok erőt, egészséget, mind a muzsikáláshoz, mind pedig azokhoz a finom, jóízű ételekhez, amelyről a Facebook posztjában csak hallani szoktunk, nem tudjuk megkóstolni, de biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan szakértelme van a konyhaművészethez is, mint a zenéhez. Isten éltesse!

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
3: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk.
3: A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hét végi helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új Tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
3: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dík.
6: Az

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Riásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438 ezer forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Szirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések. Tavész baktáló.
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.

0: csak megy tovább.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Élénkült a lakáspiaci kereslet augusztusban, de hosszabb lett az értékesítési idő. Budapesten lassul a drágulás, vidéken pedig tovább nőnek az árak. Augusztusban kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, miközben az ingatlanok értékesítése több szegmensben hosszabb időt vett igénybe. Egy nagy hazai ingatlan közvetítő cég adatai szerint a vidéki téglalakásoknál 6-7%-os alkú is jellemző volt. Budapesten mérséklődött az áremelkedés, a belvárosban pedig éves összevetésben 3%-kal csökkent az átlagos négyzetméter ár. A főváros legdrágább területein már jóval mérsékeltebb az áremelkedés, a budapesti belvárosban pedig éves összevetésben árcsökkenést is mértek. Ezzel párhuzamosan több vidéki térségben továbbra is két számjegyű ütemben emelkednek az ingatlan árak. A friss kormányrendelet alapján csak a januárban már bejegyzett autósok kapják meg azonnal a dízel támogatást. Az idén járművet vásárlóknak október végéig kell várniuk a pénzre. Szeptember 30-án kezdi el utalni a Magyar Államkincstár a dízel autósoknak szánt havi 5000 forintos állami támogatást, miután a magyar közlönyben megjelentek a pontos részletszabályok. A pénzt 4 részletben folyósítják év végéig. A második utalás október 30-án, a harmadik november 13-án, az utolsó negyedik pedig december 7-én érkezik. A legfeljebb 110 kW-os, vagyis nagyjából 150 lóerős teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautók üzemben tartói ügy összesen 20 000 forintot kapnak. Javában zajlik az Európai Mobilitási Hét Budapesten is, amely a környezetbarát utazási formákra hívja fel a figyelmet. A bkk.hu hivatalos közleménye szerint a Budapesti Közlekedési Központ idén is változatos eseményekkel készült. Az idei rendezvény sorozat jelmondata a mobilitás mindenkié, fókuszában pedig a generációk közötti méltányosság áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Oroszország magyarországi nagykövetsége Facebook kommentárban bírálta Kijevet és Budapestet a kárpátaljai magyar kisebbségi jogok ügyében. A bejegyzés szerint nem hozták nyilvánosságra azokat a dokumentumokat, amelyek az ukrán vállalásokról és a magyar feltételekről szólnak. Az Index beszámolója szerint az orosz nagykövetség a Kijev kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos problémák kapcsán tett közzé kommentárt. A bejegyzés azt állítja, hogy a Magyarországon történt kormányváltás után Kijev igyekszik a magyar féllel való kapcsolatok enyhülését bemutatni. Rendhagyó és rendkívül zöld kezdeményezéssel állt elő a Fővárosi Közlekedési Társaság a mobilitási héten. A BKK szerint ugyanis örökbefogadható MOL Bubi kerékpárokkal várják a látogatókat. A hálózatból kivont, ám szerkezetileg tökéletesen felújított zöld biciklik új gazdára lelhetnek az akció keretében. A fenntarthatósági projekt célja, hogy felhívják a figyelmet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság fontosságára. Az érdeklődők személyesen is megtekinthetik a járműveket a kijelölt hétvégén. Helyszíneken. Újra felszentelték a 100 évvel ezelőtt épült évtizedekig raktárként használt rákospalotai zsinagógát, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. Az épület, amelyet a 60-as évektől az Országos Széchenyi Könyvtár raktárként használt, mindössze egy év alatt nagyrészt magánadományból újult meg. Köves Slomó vezető rabbi az ünnepséggel rámutatott, az elmúlt években 5 olyan zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, amelyet korábban más célokra használtak, de az a céljuk, hogy minden hasonló sorsú épület visszakerüljön a hívőkhöz. A régi Fóti úti neoklasszicista és art deco stílusú templomban az új tóra tekercsek felszentelése mellett bemutatkozott a közösség új rabbia, Nógrádi Eli és felesége is, akik a jövőben vezetik majd a helyi hitéletet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Díknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díkben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura, zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel? Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
5: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. Két teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy boncolást végignézni. És azt mondták, hogy valami nem stimmel ezzel a kislánnyal. Hogy valami nem. Hát gondoltam, hogy akkor ezt nem tudok mit csinálni. Ugye az édesanyám, ő zongorista szeretett volna lenni, valószínűleg innen jött az, hogy beiratta zongorázni, klasszikus zongorára, szerencse, mert mondjuk a szüleim soha nem szóltak bele, hogy én hogy zongorázzak, hál' Istennek. És hát apu ugye jazz zongorista, anyu pedig családanya.
6: Ő tanult zenét?
5: Persze, elvégezte a Miskolci konzervatóriumot, és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korrepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Szóval sokat dolgozott.
6: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
5: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor a zeneiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam. Nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is. Most ugrik be, hogy miket mondott nekem. Imádtam, tényleg, szóval fantasztikus. És nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy az csak a javamra vált. Mindenféle téren. Azt hiszem, hogy amit tudok, igazából azok az alapokból indultak ki. A Marian néni, igazából. Az volt az a legfontosabb, a zongoristák és mindenhol az alap, a zeneiskola. Szóval olyan szaktudású ember, én nem tudom, nekem nagyon nagy szerencsém volt. Szóval oda járt, és annyiban tudott segíteni anyu, hogy ő mindig jött velem az zongora órákra, és mindent jegyzetelt. És amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
6: akkor kellett.
5: Nagyon.
6: Igen.
5: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. És én, mint gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött egy óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy á, nekem mennem kell megy egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
6: Így van.
5: Szóval ez volt a gyerekkor, ez már úgy értve, hogy a
6: mennyit
5: kezdés.
6: Mennyit gyakoroltál akkor?
5: Hát akkor két órát,
6: és akkor
5: meg is mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Marian néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy 2 óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de hát igazából nem gyakoroltam, csak egyszer 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni. Tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agy kapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye ezt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
6: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
5: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Marenénél kezdtem, és 13 éves voltam, amikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba, nem 14 voltam, hanem 13.
6: Igen, akkor ezt még lehet.
5: Addig volt ez a csörgő órás megoldás. Igen.
6: Szóval az alapok nagyon fontosak.
5: Nagyon, a legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumba jártak, és jöttek hozzám, és alapok hiányoztak. Azt behozni,
6: Nagyon nehéz.
5: Be lehet, de dupla munka. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában a fantasztikus szolfés tanárom volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, és ha ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől. És ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem. A konzervatóriumi gyerekek jöttek magába tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára.
6: Igen.
5: És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
6: Ha lehetséges, igen.
5: Tudnék, amikor jöttek hozzám át, én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok. Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül. Az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. Csak jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
4: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: A Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Kreditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én végigjártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy egy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, és a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mit? Na most csináljátok, amit akartok. Sok lehetőséget, mitől lehetne könnyebb, pontos ritmus, stb. Ugye az alapok, amik hiányoznak, például, mert nem tanította meg őket senki, kifejleszteni ugye a hallásukat erre, stb. Mi a lényeg ebben az egész történetben. Úgyhogy ez nagyon sok diáknál hiányzik. Nagyon fura világot élünk, és már én olyat is hallottam, hogy a Glenn Gould nem jó. Ha. Szóval olyan szinten vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az zongorázás. Tehát többféle út van.
0: Igen.
1: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek.
0: Igen.
1: Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények. Ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, de attól még bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy ú, de jó.
0: Fantasztikus. Nem? Hát ezek a legnagyobb zongoraművészek, igen.
1: Na most ugyanez van a zongorázásban szerintem, hogy többféle módon lehet előadni. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
0: Tehát végül is a zenének pontosan az a célja, hogy hasson a közönségére.
1: Így van.
0: És hogyha esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele,
1: nem probléma, Andris.
0: Attól az még lehet jó.
1: Hidd el, sőt.
0: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
1: Melyik az
0: úrtext? Igen. Melyik kottába és melyik kiadásba?
1: Igen, hát ezzel mindig voltak problémák, ugye, hát ezt a kocsistól tanultam, ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az úrtext kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az úrtext kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
0: Igen.
1: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. Tehát nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés, a zeneakadémia évek. Mert a kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondta, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt, volt egy fajta stílusa, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontos, hogy ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Ott nagyon sokan ültünk ott az Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, És mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, addig is kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
0: Össze kellett szedni a bátorságot?
1: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben nézett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedte. Senkinek nem engedte meg. És megengedte. Ez volt a Brahms B-ból intermezzo, soha nem felejtem el, opus 117. És azt mondta, hogy játszd. És elkezdtünk dolgozni, soha nem felejtem el. 10 perc után visszajöttem, és ő nagyon meglepődött. Mert szégyeltem magam, hogy ezt most nem.
0: Ez most nem megy kívülről, ilyen. Igen. Van ilyen.
1: És nála nem lehet tudja játszani. Csak kotta nélkül.
0: És milyen tanár volt egyébként?
1: A Kocsi Zoli?
0: Nagyon szigorú. Nyilván sokat zongorázott.
1: Nagyon sokat mutatott, igen. De tulajdonképpen az volt, hogy arra tanította a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzéseivel. Akkor a kor művészete olvassunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak. Nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell, hogy mondjam, talán majdnem minden másnap. Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniát.
0: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
1: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
0: Hát igen.
1: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrletes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben, totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott, mert ideges típus volt, szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent, nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
0: Na jó, hát ez a természetes.
1: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
0: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
1: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bír a tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresete az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
0: Az már 4-es.
1: Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-el, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
0: Hűha.
1: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, Vagy pedig a 451-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 451-ből 4-5 lett, azt nem értem. Szeretnék magához kerülni. És akkor azt mondta
0: na, ez egy meglepő fordulat.
1: Azt mondta tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinném a Cédul fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
0: Azt a mindenit.
1: Igen, egész végig a haláláig.
0: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
1: Ő volt az Empléni Kornél.
0: Az Empléni Kornél.
1: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségi mellette voltam. Tehát az utolsó időben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenre beszélgettem. Nagyon nagy tudású emberre volt.
0: Így van.
1: Szóval én nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
0: Hát ott a szerintanároknál tanulhattál? Tessék? Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen?
1: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
0: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
1: Igen, de ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsistát, de nem tettem.
0: Diplomakoncerted?
1: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem, 89-ben volt a Dohnányi zongoraverseny, a főiskolányi Dohnányi zongoraverseny, és megnyertem. Uh-huh. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémián, és elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebből volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az Empénivel, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy azért ezt meg kellene csinálni, hogy ez még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, az az első díjas nyeremény. Azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is. És akkor még csináltam egy koncertet, egy szólókoncertet 90-ben, szeptemberben. Igen. Azt nehéz
0: a következő tanév elején.
1: Igen, azt nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Csodat, hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
0: Oh.
1: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember. Igen.
0: Most hallgassuk meg Csík Laura zongoraművésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyere fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányesküvői szokások. A roma köznyelvben cigányesküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelentőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyere fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú szakcsillakatos Bélánál. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
4: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim
3: milyen
4: mind a kettő ugye cigányprímás volt.
3: Aha.
4: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. A család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
3: És a ők is zenéltek?
4: Nem.
3: Tehát ők nem zenéltek csak?
4: Nem.
3: Csak édesanyád akkor,
4: így
3: ahogy
4: mondtad. Van. Csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
3: De anyukád hatására végül is
4: akkor... Anyu hatására lett ez a történet.
3: Mégiscsak akkor ez
4: zongorát igen.
3: És a testvéred?
4: A testvérem, ő saját magától. Saját magától egyszerűen hegedűs akart lenni, kész. Ő egyszer azt hiszem meghallotta a sajhelyfetszet, és mondta, hogy ő is ilyen hangszeren szeretne játszani.
3: Úgyhogy... Igen, nem akárkit hallgatott már ő is.
4: Hát igen nem. Aha. És akkor elkezdett gyakorolni. Uh-huh. Hát ő egy fantasztikus talent volt tényleg. Azt kell mondjam, hogy örültem.
3: Játszottatok
4: hogy
3: együtt?
4: A testvére. Ajaj, játszottunk együtt. Igen. Sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
3: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
4: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amiért elindultam. Például a Chopin versenyem, mindig volt egy ilyen előjátszás a Zeneakadémián válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt hívva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor 4 embert kiküldtek a Varsói Chopin versenyre. És akkor vettem észre, hogy mondom, Jézus már a 140 indul, Úristen, és imádkoztam, hogy essek ki.
3: Hát ez az egyik legnagyobb.
4: És nem sikerült. És azt mondom, bemondták a nevemet, Andris, ha hiszed, ha nem, és mondtam, hogy én jövök haza. És anyunak muszáj volt kijönni Varsóba, mert akkor mennem megyek ki a színpadra, a középdöntőbe. Úgyhogy ez volt az egyik, ugye? De nagyon meghatározó volt.
3: Az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, itt a legnagyobb.
4: Én nem tudtam, mert ki volt írva, hogy erre lehet jelentkezni, én jelentkeztem. Oké. Okay. Uh-huh. Következő a montrealis zongoraverseny, uh-huh. Akkor már zempléni növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
3: Az igen.
4: Mondom, Jézus Mária.
3: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
4: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe. Mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kell tanulni egy modern zongora verseny. Uh-huh. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
3: hát
4: még
3: nem
4: mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek zongora... zenekar közelébe.
3: Ja, aha.
4: Hát nem engedt. Azt... Ott játszottam először zenekarral.
3: Ő.
4: Rögtön két zongoraverseny.
3: Nagyon nehéz zenekarra játszani.
4: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongoraverseny, akik egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Paul Decker, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni a... Azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem is ez a zongoraverseny. Azt mondtam, hogy hát... Oké, majd a döntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele, és aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit, és ott játszottam a Palau de Musica termében, Chopin émot háromszor is. Nagyon jó volt, és az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, karmester azt mondta, hogy ő segíteni fog nekem, mert nagyon tetszem neki. És egy fél év múlva írta a felesége, hogy eltávozott.
3: Oh.
4: Ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek. Na most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus. Kurzusokon nagyon szerettem indulni.
3: Sok kurzuson voltál?
4: Nagyon sok.
3: Aha.
4: Ott az akadémián. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát sem, de nem, van, aki nem. Olyan kurzus, mert elmentem például Földes Andor kurzusára, ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
3: Most is.
4: Sőt, igen. Most már pláne.
3: Így van.
4: És így van. Na, majdnem mindenki elment a kurzusára játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-on valadát, és minden nap mentem hallgatni.
3: Hát
4: és
3: abból is
4: egyre jobban
3: tanul az ember,
4: hajjaj,
3: hogyha hallgatja.
4: Hajjaj,
3: így van.
4: És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Na, érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az ember, akit nem lehetett befolyásolni, de mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek, ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
3: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem tisztelt a kivételnek persze. Itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek. De azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac. És kicsi a hely. Ez a baj.
1: Hát, igen.
0: Ez a baj, ez
1: nagyon
0: a probléma.
1: Nagyon sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak egyébként... zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt. Aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulsz zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség. És
1: azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát, Liszt Ferencnél, de leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hajlandó, ne haragudj. És megfogadta a lassú gyakorlás, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés, ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson, zeneakadémiai évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor, ugye mit tudom, harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Pedig az őszérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó. Nagyon jó tanított. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyjának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mondta, mit szóltak otthon?
0: Azt mondta anyu, hogy az biztos nem.
1: Azt nem.
0: Mondom, és miért? Azok a körülmények, azok nem megfelelőek neked. Gondolt a kollégiumra, stb.
1: Persze.
0: És
1: persze.
0: Én úgy éreztem, hogy nekem Moszkvába kell mennem. És annyira úgy éreztem, és annyira elkeseredtem, hogy fél évre lebénult a bal kezem. Lelkileg. Tehát ő, és vittek az orvoshoz,
1: ő.
0: Nem mozdult meg a bal kezem. De felkeltem, és semmi. Elvittek az orvosra, senki. Nem volt íhűvel, meg ilyesmi. Nem, soha nem volt életemben. Nem, egyszer nem mozdult meg, és nem tudták, hogy mi. Akkor berakták gipszbe. Én gyorsan levettem, mert mondom, akkor az esetleg elsorvad.
1: Igen, még rosszabb.
0: Tehát ennyire megviselt az, hogy nem engedtek például oda ki. Mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És úgy mondom, mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. És akkor mondtam, vártam, két nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de talán, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játsz te a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. Előről kezdünk mindent, és aztán képzeld el, hogy mindent betartott. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicsérettem egy-két darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Ez nem csak abból volt, oroszul kellett. 100
1: pontos maximum.
0: Így van. Uh-huh. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszki a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megélhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem a, ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Uh-huh. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha az sikerült neki igen. elérnie. Képzelj megemlíthetjük el. A nevét?
0: Most nem árulom el, majd kiírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Okay. Aki fogjuk. Ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak tehát versenyekre mentem végig, csak versenyeken voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem élt külföldön, uh-huh. tehát itt nem erről szólt. A történet, hogy mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Uh-huh. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itthon maradtál. És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy a Ki mit tudott megnyertem, játszottam a Siffandis kurzuson, az Andrisnak én tetszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Baskirovhoz nem sikerült, a Vásárinak is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túloz. Hát nem ez kész. Akkor ez nem jön, nem, maradok. Úgyhogy ennyi, és aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor a Semmelweisbe, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot kellett elsőkorán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és
1: lelkileg
0: akkor azt mondtam,
1: akkor hát
0: csak lelkileg, csak lelkileg. Szóval mert azért volt nekem könnyű akkor már azok, mert ismertem, tehát a fülembe volt. Uh-huh. De nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy azt csak úgy rögtön lehetett battolni, uh-huh. hanem az olyan volt, hogy mit tudom, haza kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát ez elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondtam, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. Némely és akkor egyszer nehéz, csak, képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zen Akadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Nos, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért senkit. És akkor soha nem felejtem, azt mondta 2010-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom ki. És mit szeretne? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a kéri szántó e-mailt is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az olasz intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a repetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korrepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a Diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány újra kezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, és azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook oldalán azt írta, a kormány célja, hogy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fehér, Hajdú-Bihar, Jásznagykonszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. A budapesti és vidéki intézmények árai között akár 15 ezer forintos különbség is lehet a magánegészségügyi ellátásban. Átlagosan 30.724 forintba került egy szakorvosi vagy alapdiagnosztikai vizsgálat idén augusztusban, ami 5%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A magánorvosi díjak csak nem 4-szer olyan gyorsan nőttek, mint más árak, írja egy nagy hazai biztosító közleményében. Tavaly még 29.258 forintot kellett fizetni egy vizsgálatért. Az idei átlagára KSH legfrissebb júniusi adataiban szereplő 438.000 forintos nettó kereset 7%-át teszi ki. A bőrgyógyászati vizitek 7,7%-kal, a nőgyógyászati vizsgálatok pedig több mint 6,5%-kal kerültek többe, mint egy éve. Budapest és a vidék között továbbra is jelentős az árkülönbség. Ugyanazért a szakorvosi vizsgálatért a fővároson kívül akár 7-15 ezer forinttal is kevesebbet kérhetnek. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a budapesti zöld közbringa rendszer hálózatának fejlesztése. A BKK tájékoztatása szerint több mint 400 új mobi pontot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően a fővárosiak még gyorsabban és egyszerűbben vehetik fel, illetve adhatják le a kerékpárokat. A közlekedési vállalat határozott célja, hogy a fenntartható közlekedés a külső kerületek lakói számára is könnyen elérhetővé váljon. A rendőrséggel szorosan együttműködve ugyanakkor szigorúban ellenőrzik a jogosulatlan és szabálytalan bubi használatokat. Az új állomások és mobipontok pontos, frissített listáját a Budapest Go alkalmazásban ellenőrizhetik. Hétfőtől komoly közlekedési torlódásokra és dugókra kell felkészülnie a Budáról Pestre tartó autósoknak. A Budapesti Közlekedési Központ hivatalos közleménye szerint szeptember 21-én megkezdődik az Erzsébet híd két budai lehajtójának nagyszabású felújítása. A szakemberek a híd szerkezetének javítását végzik el a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében. A munkálatok miatt a Rudas gyógyfürdő felé vezető lehajtóágat teljesen lezárják a gépjárművek elől.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
3: Zeneakadémia után hova mentél?
5: Zeneakadémia után akkor volt ez a Kovács Robi, aki a Filharmóniában menedzser volt, ő nagyon sok koncertet csinált nekem. Relatív sok koncertet, tehát foglalkoztatott. Utána tanítottam, kerestem zeneiskolákat, tanítottam magyarót, akkor nézve nem teszem el, Veres Egyháza, ott is tanítottam.
3: Ezek mind alapfok.
5: Ez mind alapfok, akkor igen. Visegrádi utcában egy magánzeneiskola, ez is alapfok. Utána voltam korepetitor a Schnitzberger táborban, és kamarazenetanár, és aztán egyszer csak úgy valahogy átkúztam ott, mint zongoratanár. De én ezt nem tudtam, csak az volt kiírva, hogy főtárgy, és én vagyok a tanár. Valószínűleg az előző zongoratanár nem ért rá, és akkor így átmentem valahogy a Feri által. Aztán utána ez is megszűnt valami miatt, ebben talán nem szeretnék belemenni, mert ez nincs is értelme ebbe belemenni, de őszintén sokat tanultam ott. Nagyon sokat. Sok emberre megismerkedtem. A diákok azóta tartják velem a kapcsolatot. Ez már mindent megért. Gyönyörű a környezet. Igen. Volt rossz élményem is ott, de volt nagyon sok jó. A vége az nem volt szép. De a növendékek azóta is tartják. Szóval napi szinten hívnak. És ez nekem mindenütt többet ér. Tényleg.
3: Pároddal együtt taníthattál akkor ott.
5: Igen, ő is ott tanított, igen. Ugye, ő hamarabb kezdte. Tehát ő 10 évig tanított, azt hiszem ott, én pedig 2016-ba kerültem oda, és akkor 6 év.
3: Aha.
5: 6 év. És ebből 5 év főtárgy. Igen. És akkor itt volt az a gyerek, akit Moszkvába fölvettek. Itt ismertem meg.
3: Nagyon sok tehetség jár oda egyébként, főként fiatal cigány gyerekek.
5: Igen. Hát, igen.
3: Mi a tapasztalatod velük? Mert ezek szerint volt olyan diákod is, aki tényleg a legmagasabb szinten.
5: Volt. Volt egy olyan növendékem tényleg, akiért a mai napig fáj a szívem egyébként. Mert nem tudom, mi lesz vele. Nem tudom, majd az élet az kialakítja. De tényleg olyan alapjai vannak, tehát olyan rátermettség a zongorára, ami nagyon kevés embernél láttam. De meg is mondtam neki, hogy mik a hiányosságok, és hogyha azokat nem fogja pótolni, akkor viszont kevés ez. Azokkal kevés. És ezt a gyereket kellene ugyancsak nagyon-nagyon szponzorálni. Remélem az élet majd oda fogja vinni, ahova kell. Az, hogy sok tehetség van ott, vannak tehetségek, tényleg vannak, és nagyon jó az egész tábornak tulajdonképpen a lényege, amiért van a tábor, az fantasztikus, hogy gyönyörű hely, minden adott arra, hogy tényleg arról szóljon a tábor, amiről kell.
3: A tanulásra?
5: A tanulás, az ismerkedés, a barátkozás, tehát van mindenféle lehetőségük arra, hogy vagy a nyári kurzus, az őszi, tavaszi megvalósuljon. Tehát minden lehetőség megmondatva. Aztán, hogy ki ebből, ki hogy profitál, és ki, hogy melyik tanár tudja a növendéket motiválni arra, hogy gyakoroljon, és ne csak egész nap szórakozzon, azt szerintem már a tanártól függ. Hát a diáktól is, de a tanártól nagyon.
3: Igen, sok múlik a
5: tanáron. Sok múlik.
3: Mit gondolsz, miért van szüksége egy muzsikusnak, nem csak egy zongoristának, mondhatnám a hegedűsöket, vagy bárkinek? Miért van szükségük mecénásra? Tehát, hogyha mondjuk a szülők nem tudják esetleg megteremteni azt a körülményt, hogy ők zavartalanul tudjanak figyelni a zenére, és ne kelljen mással foglalkozniuk, akkor miért kell ezt egy külső valakinek támogatnia? Miért van erre szükség?
5: Hát most a tanulmányról beszélsz, hogy van egy diák.
3: Is. Hát de beszélhetünk az utána lévő dolgokról is, hogy tulajdonképpen egy művésznek valahol hasonló dologra van szüksége.
5: Na most az van, hogy hát ugye a mecénás az ugye két lehetőség, hogy anyagilag támogatja, Vagy pedig ugye az hogy megadja a lehetőségeket, hogy hol játszon, hogy megkeresse, igen, elvigye, bemutassa, igen, stb. Ez nem tudom, hogy régen. Hát régen is kellett, de talán nem ennyire.
3: Mint manapság?
5: Mint manapság. Én úgy érzem. Én úgy érzem. Azért nem hiszem, hogy egy hát igen, hát a Horowitznak is azért, hát ugye nem volt könnyű, mert ez a régi zongoraiskola teljes más. Teljes más. És, de még nekem mindig ez jön be. Attól függetlenül, hogy fantasztikusan tisztelem azokat a zongoristákat, például nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy javítsák ki, Yuja Wang, fantasztikusan zongorázik. Tehát amikor elkezd zongorázni, akkor Jézus már azt mondom, hogy uff. De utána fölrakom a cifrát, ugyanazt a darabot, és nagyon jó a YouTube, mert pont kiírja az időt is. És ugyanaz az idő. És fölrakja az ember, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, hát egy idő alatt játsszák le, és mégis azt érzem, hogy ugye az idővel való bánás, hogy az egyiknél megvan az, ami nekem hiányzott a Yuja Wangnál, de ez nem azt jelenti, hogy ő rossz,
3: sőt,
5: de nem azt jelenti, de fantasztikus, nagyon tisztelem ezeket az embereket, nem is tudom, hogy tud így zongorázni. Én voltam például Ferenczi Györgynél is, mert a Kocsi Zoli elvitte a növendékeit. Elmentünk a Pozsonyi útra, meglátogattuk. Az egy fantasztikus élmény volt például. Volt egy tengeri malacca. Azt hiszem Erzsikének hívták. És akkor a tengeri malacot kellett simogatni, igen, de egy nagyon, igen, aranyos ember volt, és mondott egy csomó sztorit. És egy nagy bridge játékos volt. Uh-huh. Európai szinten. Igen. Uh-huh. És akkor könyörgött a Kocsi Zoli. Ez fantasztikus volt egyébként, hogy a Kocsi Zoli ezt megcsinálta, hogy hát, de hát Gyuri bácsi, hát vannak kazettái, hát azt mondja, ugyan fiam, hát hagyd porosodjon. De hát azt jó lenne most már, mert össze akarom szedni a mazurkákat, szóval ki akarom adatni a Hungarotonnál. Azt mondta, nem fontos, fiam. Mi csak, hogy ültünk. Azt mondja, de hát mutatna egy párat a növendékeimnek. És akkor beraktuk a kazettet, és mi Jézus, már ez fantasztikus volt, hogy zongorázott. És így adta ki a Kocsi Zoli például azt. És akkor mesélt a cifráról a Ferenczi, mikor meghalotta. Egy ilyen bridge party után beült, és hallott a zongorázni, és oda ment hozzá, és mondta, hogy nem szeretne klasszikust. És mondta, hogy de. És akkor esetleg eljönne hozzám. És akkor ő készítette föl. De ezt tudná, Ferenczi György.
3: Hm. Ő még a régi iskolához tartozott szintén.
5: Persze, dokmányi.
3: Igen. Igen.
5: Nagy iskola.
4: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mi a terved a jövőre nézve?
1: Nekem?
0: Ami jön?
1: Megmondom. Nekem az a tervem, hogy nyugalom legyen az életemben. Uh-huh. Nyugalom. Szép, nyugalmas élet. És egy ilyen gyönyörű kutya, mint ami neked van, Macika.
0: Jó, de kedves vagy.
1: Nem.
0: Igen, nagyon sok örömet
1: nagyon
0: ad.
1: Nagyon gondolkozom.
0: Nagyon sok örömet ad.
1: Most már sajnos ugye 5 éve eltávozott a kutyám, és most megérettem arra, hogy most nézem a drágát. Hogy szerintem nekem lesz kutyám. Lesz. De most már nem ilyen nagy német juhász, mert azt már nem bírom bevállalni, hanem egy kisebb, aki tudok ide-oda vinni.
0: Úgyhogy ez egy kis ölbe lehet kapni, és akkor lehet is vinni őt.
1: És még talán még az a projekt, még az a tervem még, hogy, de hát ezt a páromat rá kell venni, hogy azért az ritka, hogy egy klasszikus és egy jazz párosítás így együtt.
0: Így van.
1: És nem egy hülyeség, hogyha mi ketten fellépünk egy koncerten. Talán ebből lehet csinálni egy sorozatot. Ez a jövő. Talán. De a mai világban, a nyugalmat az egész világban, ezt szeretném. Nem csak nekem, hanem mindenkinek. Mert úgy érzem, hogy most valami nagyon nagy, vagy közelítünk legalábbis, talán a végső nyugalomhoz, de nem tudjuk még ezt. Nem tudjuk. De most azért egy kicsit fel van borulva a világ. De jó emberek, mindenhol vannak jó emberek, ha azok összefognak, akkor biztos, hogy megindulunk egy jobb út felé.
0: Így a műsor vége feléhez közeledve nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az 5 bakelit, CD, vagy esetleg zenemű, kimondottan zenemű, valamilyen előadóval, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogy ott akár hetekig, hónapokig, vagy évekig hallgasd.
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Rögtön válaszolok is. Jó? Goldberg variációk, Glenn Gould.
0: Melyik felvétel? Akkor viszont megkérdezem, hogy
1: minden,
0: az 56-os vagy a
1: 81-es? Tetszik. Mind a kettő tetszik. Aha. Mind a kettő. Tehát elvinném mind a kettőt, az már kettőnek számít, vagy egy.
0: Maradjunk egynél,
1: egy,
0: igen, okay, ez még csak egy.
1: Rendben. Jön Horowitz. Uh-huh. Rachmaninov Démon zongoraverseny, vagy bármi. Vagy igen. Bármi tőle. Richter.
0: Igen. Tőle
1: hát,
0: mit?
1: Hát tőle elvinném mondjuk a Chopin Cismonetüdöt. Az ő darabja kész. Azt senki ne próbálj meg így leutánozni, mert nem lehet. És nem is kell.
0: Igen.
1: Az zseniális. Igen. De nagyon sok mindent játszik még, ami zseniális. Ugye az a Cismonet, ez egy rövidebb darab. Akkor azt nem tudom, hogy kitől, de Liszt Hámor szonáta. Megmondom
0: pedig ez nagyon érdekelne, hogy
1: nem tudom, hogy kitől.
0: Mert rengeteg felvétel van.
1: Rengeteg felvétel van, de nem találkoztam még olyannal, de ez az én hibám lehet. Aki től azt mondom, hogy na, akkor most ezt elviszem.
0: Uh-huh. Hát a Hámor szonáta az Lisztnek egyik legspeciálisabb és legnagyobb szabású darabja, de nem is csak a Lisztnek.
1: Hasonlíthatnám talán a Goldberg variációkhoz.
0: Igen. Tehát a zongoristáknak az egy óriási kihívás.
1: Borzalmas. A zongoristáknak már majdnem ideig darab, de hát a hegedűsöknek is, hát szóval minden kihívás. De hát ez tényleg nagyon... Most hallgattam a Liszt versenyt, végighallgattam az egészet.
0: Hát
1: akkor öröm
0: darab.
1: Volt nekem. Akkor, de mindig hallgattam, gyerekkoromban is jártam. Szóval nem emlékszem nagyon sok versenyzőre. A Kevin Chen akkora élmény volt.
0: A fiatal
1: és srác, akkor jöttem rá, hogy nem vagyok veszve, mert tudok lelkesedni emberekért.
0: De
1: az
0: jó.
1: A négy.
0: Igen.
1: Akkor Maciev, akit nagyon-nagyon szeretek. És ja, van még a Márta Argerics is.
0: Na jó, hát
1: tőle
0: igen.
1: Tőle is vinnék. Tehát tulajdonképpen van sok.
0: De ők mind zongoristák voltak.
1: Ez mind zongorista. Jascha Heifetz.
0: Aha.
1: Jascha Heifetz
0: tőle bármit. Tehát azért egy-két
1: akkor a Michael Robintől bármit. Jeanette Nevű. Nem tudom, hogy ismered-e. Jeanette Nevű hegedűs. Fantasztikus. Ó, Jacqueline Dupré.
0: Aha.
1: Tehát igen. Ők nagyon közel állnak hozzám. És hát folythat Ignác Berrer, régi zongora. Iskola. Nagyon sok zongorista van egyébként, akitől egy csomó darab van, amit bármikor, ha éjjel-nappal meghallgatom 80-szor, akkor is tetszik.
0: Uh-huh. És hogyha nem klasszikus zene?
1: Akkor jazz. Uh-huh. Akkor jazz. Imádom a jazzt. bár most
0: szintén zongoristákat? Mostanában. Nyilván ez egyértelmű.
1: Ne, ne. Egyébként még nagyon-nagyon szeretem a jazzdobosokat. Igen, igen. Uh-huh. És az a szerencsém ért, szóval tényleg ez hálás vagyok az édesapámnak, hogy én tényleg olyan nagyságokkal laktam együtt, úgy értve, hogy gyereknek, hát ők a Dohány utcában megjelentek, nem mondom a neveket, mert fölösleges, de hát iszonyatos nagyságok, és nagyon egyszerű emberek. Nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Mindegyik nagyon egyszerű ember volt. Semmiféle botrány nem volt. Csak zenéltek. Mindig könyvet olvasta, akkor apu tanították, ő állandóan ment. Szóval ebben a környezetben nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szóval ilyen, hogy Pedersen, mégiscsak mondok, Dizzy Gillespie, Ettikben. Uh-huh. Szóval ilyen nevek jöttek. Tony Scott, nálunk ott kb. 2 hónapig. Hát fantasztikus ember volt. Uh-huh. Nagyon sokan meséltek nekünk sztorikat, kikkel léptek föl, meg hát hogy Jimmy Wood. Szóval nagyon sok jazzzenészt fordult meg nálunk, szalnisztikó, stb. Mindegy, nagyon sok. És mindegyik nagyon, nagyon egyszerű ember volt. Alvin Queen, Bobby Durham.
0: A nagyságuk ellenére, hát
1: ezek mind nagyon-nagyon egyszerű van, emberek voltak.
0: Kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra a zene?
1: Azt tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Uh-huh. Egy annyira megfoghatatlan, azt tulajdonképpen egy üzenet Istentől. Uh-huh. Nekem azt jelenti. Egy üzenet. És ott van a lényeg. És ugyanúgy a képző, de mindenféle művészet. De szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, ezt be is fogtam őket egyébként, nagyon furcsán fog hangzani, de mondtam nekik, hogy ha nem gyakoroltok, lehet más szakmát is választani. Minden este 9:30-kor itt kitakarítunk a táborban. Ha nem gyakoroltok. És jöttek. És nem vicc, 9:30-től sepregettünk. És mondtam, hogy az is művészet, hogyha azt megcsinálod profin, ha nem hagysz ki egy csarkot se. Nekem ő is művész.
0: Az alaposság.
1: Az alaposság.
0: Igen.
1: A maximalizmus. Mindenbe. És minden ember lehet művész. Uh-huh. A pék is lehet művész. A bolti eladó is lehet művész. Nagyon sokat beszélgetek velük is. Ha kedves és profi módon csinálja, és nem unott arccal, mert annak nem érdemes menni ilyen szakmát választani, nem?
0: Igen.
1: Szóval nekem mindegyik, és ez mind Isten, szóval minden emberben megvan az, hogy most nem akarok erről prédikálni, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön. Ez fantasztikus, nem? És hogy nyugalom legyen a földön nekem, ez a legnagyobb vágyom. És hogy a mai fiatalság megtalálja a helyét.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, megtisztelő volt veled beszélgetni, és egy óriási élmény. Úgyhogy remélem lesz még a későbbiekben is alkalmunk, hogy beszélgethessünk még hasonló dolgokról, akár a tévé, illetve a rádió nézők előtt is.
1: Köszönöm szépen. Én is, Andris.
0: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dékben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: Szegény vagy

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Cigányesküvői szokások. A roma köznyelvben cigányesküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülőknek és az idősebb családtagoknak is nagy szerepük volt. A fiatalok párválasztása és az esküvő kérdése a családok közötti megbeszélések részét képezhette. Napjainkban természetesen nagyon sok roma családban a fiatalok saját döntése alapján házasodnak, és az esküvő szervezése is a modern esküvőkhöz hasonlóan történik. Lánykérés és eljegyzés. A hagyományos közösségekben a lánykérésnek különösen nagy jelentősége lehetett. A fiú családja felkereste a lány családját, és a házassági szándékot a család előtt kifejezték. Ilyenkor az idősebb rokonok véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben lehetőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való